0: Szeptember 1-én kedden lesz az első tanítási nap, az utolsó pedig 2027. június 18-án pénteken. Ez összesen 180 tanítási napot jelent. Az első fél év vége 2027. január 22-e péntek. Az őszi szünet október 23-a és november 1-e, a téli december 19-e és január 3-a, míg a tavaszi szünet március 25-e és április 4-e között lesz. A férfiaknál Nagy Nándor, a nőknél Békési Eszter volt a leggyorsabb a Balaton átúszáson. A viadalra 1190 hazai településről és 60 országból érkeztek sportemberek, akik közül a legidősebb 90 éves volt. Vasárnap is napos idő várható, általában kevés gomoly felhővel. Az északi és a dunántúli középhegységben néhol zápor, zivatar előfordulhat. A zivatarokat erős, viharos széllökések is kísérhetik. A legmagasabb nappali hőmérséklet kora délután 35 és 40 fok között alakul.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Műsor ismétlés következik.
2: És most... Indul a Slágerkult, a legnagyobb slágerek változatos.

0: Slágerkult.
1: Sláger FM a legnagyobb slágerekkel változatosan, ez pedig már a Slágerkult című magazin műsorunkkal ma is inspiráló beszélgetése valódi értékkel érkeztünk. Budapest és a vétel között mindig mondom pezsgő kulturális életének a legjavával. Kedves hallgatóink, üdvözlöm Önöket, Esmiller András vagyok, örülök, hogy itt vannak. Hát annak meg még inkább örülök, hogy nem akárki tisztelt meg a bizalmával.
2: Adjuk a személy kultusz a régi
1: Mindig ezt mondod, de akkor
2: hát
1: is...
2: öreg vagyok már, ezt ismételem.
1: Köszönöm a bizalmadat, hogy itt vagy.
2: Jó, az egyébként azt nem egészen értem, hogy én a Sláger Rádióban mit keresek, mert még a büdös életben egyetlen slágerem se volt.
1: Ezt igen.
2: De nem is azért csinálom.
1: Ezt is mindig elmondod. Hobót...
2: Mindig?
1: Az... Ezt akár hányszor voltam nálad, akár bent a Nemzeti Színházban,
2: katasztrofa.
1: Akár...
2: Akkor tényleg megöregettem, hogy állandóan ismételgetem.
1: Hát mert meghallod a sláger jelzőt, és akkor egyből ez jut eszedbe.
2: Nem, ismételgetem, rossz, ez egy öreg vagyok már.
1: Hobót, vagyis Földes Lászlót hallják, de szerintem megismerték a hangját. Akkor hadd kezdjem a leglényegesebbel. Mindenre rá fogunk térni, de én ezt már akartam neked annyiszor mondani.
2: Igen.
1: Hogy ugye... Tudom, hogy ez önirónia, meg azért van benne vicc a sláger, de nagyon sok slágered van egyrészt. Hát nekem, aki hát legalább 20 éve, amióta autón van, azóta minden autóban hobó válogatásaim vannak.
2: Te és tudod, melyik a leghíresebb számom? Hát de mások vittek rossz utakra.
1: Engem? Ja, persze. És milyen jól éneklet.
2: Mások bűnerővidő.
1: Na, várj, és ezt akartam mindig mondani, hogy leszólod bizonyos régi lemezeidet, mert én itt, ami abban a korszakban neked nem tetszett, vagy utólag nem tetszik, de egyet nem, ebbe egy valamiben nem gondolsz bele, hogy azok a dalok másnak még nagyon sokat jelentettek. Tehát nekem korszakok fűződnek, még a Nemek háborúja CD-hez is. Amit tudom, hogy annyira nem is szeretsz.
2: Hát mondom, én már nem is tudom, hogy azon mi van. Tehát én soha, ugye otthon a családom meg a gyerekek se hallgattak soha a hobót, nekem nincsenek meg a saját lemezeim.
1: Adok párat, szívesen.
2: Nem vagyok hobó gyűjtő, és Rolling Stones gyűjtő vagyok, és az van, hogy amikor a stúdióban meghallgatom egyszer, a keverés is egyszer a lemez, vagy a hanghordozót, különben nem. Tehát vannak olyan lemezeim, amire egyáltalán nem is tudom, hogy mi van rajta.
1: Na, én ezt is elfogadom, de azért az megvan, hogy ennek azért van felelőssége, ha valamit kiadsz a kezedből. Most is kiadtál, akár hát azért beszélgetünk, hogy de az abba tényleg nem gondolsz bele, hogy ez milyen életet fog élni?
2: Nem. Nem, mert ez az exhibicionizmus az egy olyan dolog, hogy az ember nem tudja fékezni magát. Tehát tavaly alakítottam 80 éves koromban egy új zenekart, a Budapest Plusz, most meg egy könyvet írok, mert az a címe, hogy a zene szült engem. Ez a rohadt rock'n'roll című számban van.
1: Hát igen.
2: A zene szült engem, és a nemzedékem. Még nem döntöttem, hogy mi legyen a címe. Most nem kéne nekem könyvet írni, hanem rám jött a Happári, hogy a Tanácsköztársaság bukása óta eltett időben milyen zenéke nőttem én föl, a nagymamám népdalain, a Rákosi korszak, a szovjet csasztuskánk, a kuplék, az operett, a Hajmási Péter, a Tánzel Fesztivál, és aztán, hogy jött a zene, meg Rolling Stones, meg Doors, meg a saját zene, ezt írom most. Ez egy anekdotikus nem elemzés, de egy korrajz 1945-től mostanáig. Egyáltalán nem volt rá szükségem.
1: És te kitaláltad, és jött.
2: Nem találtam ki, én úgy szoktam fogalmazni, hogy rám jött a Happár.
1: Ja, rád jött, jó, oké. Okay. Hát én elolvastam azt a Nagyon vastag térdig a sárban.
2: Nagy dolog.
1: Című könyv, és én szeretem azt a könyvet, de én egyébként még a Rolling Stones az volt az első, ugye?
2: Igen.
1: Én azt is szerettem.
2: Úgyhogy,
1: tehát, hogy én még a könyveket is olvasom, nem csak a zenéket hallgatom, de hogy még látod, mindig van merítési lehetőség. Tehát az ember az...
2: Nem, el kellene, remélem nem fogod megkérdezni, de a következő másfél-két évem is tele van.
1: Hát de tudom, neked mindig tele van, úgyhogy az ennek furcsa, nem így lenne.
2: Nem tudom kondicionálni a fantáziámat, de nem tettek róla. Tehát magát, nem az mondja, nekem most kell valamit csinálnom, hanem egyszerűen bejön valami, ami nem hagy nyugodni. A Viszockinak van egy ilyen fantasztikus mondása, hogy a mérlegnek két serpenyője van, az egyikben van a televízió, a rádió, fellépések, film, a másikban meg a dalok. De a dalok a fontosabbak, mert addig nem hagynak nyugodni, ameddig le nem írod őket.
1: Aha, de
2: és ez ugyanígy van, amiket írok, könyveket, vagy novellákat, vagy színdarabot, azokkal is így van. Nem tehetek róla, 81 éves vagyok, aztán több ötletem van, mint amit meg tudok valósítani.
1: De valószínűleg ez konzervált téged, ugye? Ez az állandó.
2: Az van, hogy egyrészt a családi életem konzervál, hogy súlyos árakat fizettem azért, hogy és a 33 éve boldog családi életet élek, de súlyos csapások értek, mert a gyerekeim felnőttek, és én az vagyok, aki nem azt mondja, hogy a gyerekeknek szüksége van az apjukra, fordítva, az apának van szüksége a gyerekeire, és ők megnőttek, két gyönyörű lányok kirepültek, úgyhogy én meg látványosan duzzogok, hogy a lehetőség szerint vegyék észre, hogy milyen pofákat vágok, mert ez nekem nem megy nehezen.
1: Aha.
2: És ezen kívül megkapok minden csodálatos segítséget, kapok szellemileg is a feleségemtől, akkor az emberektől kapok olyan szeretetet, ami egyszerűen nem mennyiségileg, minőségileg, tehát olyasmiket gondolnak rólam, meg olyasminek tartanak, ami nekem eszembe sem jut. Uh-huh. Nem is igaz, hogy én nem azzal foglalkozom, hogy ki vagyok, hanem azzal, amit csinálok. Most ezen kívül pedig még van egy teljesen fizikai része is a dolognak, hogy a szexuálisan és izgalmas napi 40 perc szóval bicikli
1: az van még ki
2: az edző. Olyan, persze, de az edő megy vadállat. És én ki kell írnom, hogy akkor megcsináltam a 14 kilométert, ami, hogyha egy órára hosszabbítjuk, az 21 kilométer, azt mondják, az jó, és ezen kívül van 20 perc súlyzózás. És ez minden alkalommal, mivel ugye a térdeim a kosárlabda miatt már évek óta szét vannak menve, de nem romlik, és nem kell megműteni, így hát ez a három dolog, szeretet és meg a közönség érdeklődése, meg hát a ez sport, így... sport tart egy kondícióban.
1: Na még azért egy kulisszatitkot árulj el, ha már itt tartunk, van nekünk is otthon szobabicikli. Na most ez hogy van, hogy beállítod, elkezded, és egy lesz a 14 kilométert?
2: A ez kijelző van.
1: Igen?
2: Tehát ez egy olyan, hogy kijelzi a pulzusomat, kijelzi, aha, hogy hány kalóriát égettem el, hány...
1: De a fokozat az hanyas?
2: Azt nem tudom, azt az edző mondta, hogy melyik kell. Beállítottuk, arra azt kell csinálni. Okay. Szakadolom a víz, tehát az nem... És akkor nem úgy van, hogy, hogy kírja, hogy hány kilométert mentem, jelzi az időt, hogy pont 40 perc legyen, meg mennyi kalóriát égettem el, és közben pedig a számítógépem képernyőjén filmeket nézek, ahol szitába lövük egymást. Aha, na, ha nincs öt halott, és kilenc sebesült az első öt percben, akkor nem nézem.
1: Na jó, el vagy. Akkor egész jól.
2: Jól vagyok. Hát
1: örülök neki, és jól is nézel ki egyébként.
2: Köszönöm szépen.
1: No, Medvevára. És azért kell, hogy beszéljünk erről hosszabban is, mert jó, én értem, hogy már előre tartasz, meg valószínűleg...
2: Nem, ez fontos, most jelenik meg.
1: De hogy ilyenkor még ebbe benne vagy lelkileg?
2: Abszolút, hát ez megírtam, mint amilyen sok számot, akkor abból a Madarász Gábor írta a zenét, ez nagyon izgalmas zene lett, és hát kitaláltam az egészre, hogy ez egy időutazás,
1: igen,
2: nevezetesen, van egy ilyen referő, az első szám a krónikás belépője, és én saját magam, mint hóbó lépek be, tehát egy alanyi az egész dolog. A választások éjszakáján átléptem az idő kapuján, és visszakerültem a Lovagvár, Medvevárába, és a környékére, ami a Lovagvárak korát idézi, ott, és összehasonlítandó, hogy akkor az emberek jobbak voltak-e, jobb volt-e a világ, mi volt akkor, és aztán a végén visszatérek a jelenbe. Ez egy 17 tételből álló mű, amiben az első és az utolsó szám a jelen idejű, a többi meg ez 15 különböző dal van, tömbözben vannak, tisztelendő hordó apát, hagyja békén az apát, hát nem egészen így van a szöveg, de nem merem a rádióba másképp mondani.
1: Köszönöm.
2: Nehogy balé legyen. És akkor ezek vannak, kurvák, ezek, besúgok, minden van az égvilágon, ahogy akkor is volt. És ezt ráadásul játszom a Nemzeti Színházban. Igen. Egy bábszínész, egy zseniális bábszínésznő, a Major Sángi, és egy zseniális bohóc és táncos társaságában, aki a Cserháti Gergő, ők kiegészítik ezt a dolgot, tehát nem egyedül vagyok ott és monológ a dolog, hanem kapcsolatom van velük, ráadásul van díszlet is, és vannak kellékek, kilenc bábú, van egy hobóbábú is.
1: Igen, tudom.
2: Amit dróton rángatnak.
1: Én szeretem azt az előadást, sőt, képzeld el, hogy a hallgatóknak emlékezniük kell, mert bent voltam nálad a Nemzetiben, ott az öltözőben beszélgettünk, pont amikor készültél.
2: Igen.
1: Igen, pont erre az előadásra. És látod, ennek a lélektana azért fontos, hogy ott voltam az elején, amikor készült, még a premier se volt akkor, arra készültetek.
2: Igen.
1: A premierre. Hogy azért megy egy előadás, ami egyébként egy sikeres előadás, és hát most azért eltelt némi idő, amíg megjelenik a CD.
2: Hát ez szerencsétlenül alakult a... Nekem nincsen hátszelem.
1: Mármint menedzsmented.
2: Meg szponzorai, meg nem tudod, az egyik oldalról se. Azért. És így ezek a dolgok, amiket én kiadok, legyen az könyv, vagy lemez, vagy hangos könyv, azok mind veszteségesek. De ez nem számít, mert a koncerteken megkeresem rájuk a pénzt. Aha. Na most itt össze kellett szedni pénzt, hogy hát van egy stúdió, ahol az előző lemezemet csináltam 14 ezer forint óránként.
1: Aha.
2: És akkor az a felvételi idő, utána összekeverik,
1: hát ki kell
2: fizetni az összes zenészt, utána a jogdíjat, a borítót, a gyártást, szóval, és nekem nincsen annyi pénzem, én 17 számot meg egy színdarabot írtam, és vannak emberek, akik magánemberek is, akik néha segítenek, kisebb-nagyobb összegek, aki, és akkor így hát van olyan lemezem, ez a Hé Magyar Zsó, ami szintén egy színdarab is volt, az hát, mint a 6 milliót buktam rajta, vagy a Térdig a szarban fülig a Szeretetben könyvön a 9 millió forintot buktunk, de én magamnak választottam a sorsomat, csak ez nem, és erről nem tehetek, nem panaszként mondom, én sose voltam jó üzletember, súlyos problémái voltak a könyvelőnökkel, mert bizonyos szolgáltatásokat nem tettem nekik, akkor meg loptak meg, szóval ez ment így végig menedzser, kiadó, stb. De ez bőven belefér, én boldog vagyok, hogy ezt csináltam, mert nem erre készültem, szerelemből játszottam 1968-ban is, mert most is szerelemből játszom, belefér. És most ebbe a Medvevárába, mivel hogy a színházi előadás lett készen előbb, így a zenei felvételekbe anyagilag besegített a Nemzeti Színház, így ez a dolog előfordulhat, nem tudom, hogy mennyibe kerül, meg mi, hogy nem én csinálom a gazdasági részét, de lehet, hogy kijön nullára, és akkor az már nagyon jó.
1: Aha, világos. Na, de hogy az alkotás oltárán te áldozol?
2: Nem számít, tehát az emberek elvárják ezt, hogy most tényleg, hát te is, meg mások, évtizedek óta nézik, hát most mekkora ajándék, érted, hogy mit tudom, elleresztek egy ilyet, hogy tisztelendő oldal apát, ne, hagyja békén az apátát, és tapsolnak az emberek.
1: Igen,
2: az életem főműve ez. Úgyhogy nem lehet állandóan sakkozni, meg észnél lenni, meg osztani, szorozni, kivonni, hogy most akkor mit mondjak. Ugye ez én 2000 óta dolgozom a Vidnyánszky Attila, valaki most egy céltábla.
1: Igen.
2: Akkor én vagyok az egyetlen, aki a Beregszászi Színházban játszott, a vadászatot játszottam ott, azóta rendezett 20 előadásomat, de amikor az Asher Tamással dolgoztam, vagy a Katonával, vagy a Radnotiban, vagy az SZDSZ-es Jordánnal, a Merlinszel, az akkor azóta baj. Hát most akkor hogy van, akkor ne játszunk sehol?
1: Aha.
2: És hát ami ezt az utolsó periódus illeti, hát itt ez a szám, hogy amiről beszélnem kell, Mit hagyok rád, az a címe, ez az utolsó szám az előadásban és a lemezben, amiben ez benne van, hogy de még van otthonom, családom, barátom, de az én hazám nem az én országom. Tudom, hogy vesztek, de nem fogom feladni, próbáljunk meg együtt valahogy megmaradni. És ezt nem cenzúráztál sem.
1: Hát milyen fontos mondat rá.
2: Jó, de nem cenzúráztak. Érted? Tehát engem soha nem cenzúráztak, illetve hát igen, annak idején.
1: Igen.
2: De az meg ma már érdemnek számít az, hogy porrá vertek a koncert után a rendőrök, azt ma azt elmesélem, akkor ha 79-ben, akkor azt mondják, hogy dicsekszem, mert már ez úgy néz ki, hogy ez nem számít. Az egésznek van egy egyensúlya, az, hogy tavaly volt 137 előadásom, és már idén is volt 60. Ez számít, én azért csinálom, hogy élőben ott lehessek az emberekkel, a zenével vagy a versekkel. Játszottam 1200 József Attilást, ez mégiscsak valami, hát a Hajmási Pétert se játszak ennyiszer.
1: Az biztos.
2: Egyébként,
1: ha már itt tartunk a József Attilánál, nekem az nagyon hiányzott, hogy voltam a József Attila Múzeumban, Szárszón.
2: Igen.
1: És ott miért nem vagy ott valamilyen fajta
2: Ezt én nem tudom, meg, de én meg... nem számítanám, nem vagyok ott, igen, nem vagyok ott a múzeumban, de ki 1200 József Attila estet játszottam.
1: Pont ezért.
2: De ez számít. Az, hogy ott én nem vagyok ott a múzeumban, hát most akkor ha már erről beszélünk, hát akkor a rendszerváltás óta hány hobó koncert volt 35 év alatt a magyar televízióban? Miközben nem tudom, hogy volt-e, nem figyelem ezt sehol. Miközben hát nem tudom, hányszor volt tele a Budapest, csalnok, Budapest Arena, meg a jó is. De tudjátok, most jó, lesz, Kapócsra megyek most, azt hiszem a 35. alkalommal lesz. Én 32-szer ott voltam.
1: Igen.
2: Jönnek a rajongók, meg a közönség, hogy miért nem játszom a nagy színpadon, hogy olyan XYZ játszik. A kultúra teljesen megváltozott. Azok a zenekarok, akik ott vannak, egy más közönségnek játszanak, és ahhoz, amit én csinálok, semmi közük, de nem azért, mert ez jobb, hanem mert ez más. Aha. Úgy gondolom, hogy amit ők csinálnak, az nem blues, vagy nem rock'n'roll, és ez nem egy nagy felfedezés, ők más csinálnak, amit én nem is tudom őket szidni, mert nem hallgatom. Uh-huh. Én nem haragszom rájuk, hogyha valakire elmennek ennyien és ezre, biztos tud valamit, és engem addig, amíg én rám eljönnek, és tavaly játszottam 137-et, idén meg van 60-at, én tőle mindenki menjen, ahova akar. Aha. Most az van, hogy akkor lehet mondani, hogy én miért nem játszom a Művészetek Völgyében a nagy színpadon legalább egyszer, másik oldal az, hogy 20 nap alatt van 22 előadásom, és azt én csináltam, és meg is fizetik.
1: Igen.
2: És ott van egy hobóklub, én meg azt szeretem igazából, nekem az az életelemem, amikor közel vagyok a közönséghez, és már 10, meg 20, meg 25 évvel ezelőtt is volt hobóklub, és most is azok jönnek oda, akiket érdekel, nem jönnek oda, mit tudom, mindenféle emberek részegen, vagy akármi. Borzasztó jó, és csak annyian vannak, de hát amikor elmentem az arénába, akkor annyian voltak, hogy a milyennek hívják
1: 14 ezer, nem?
2: Igen, a sötét lelkű promóter, a Szabó András szerintem lefizette a katasztrófa védelmi, nem tudom, egy csapatot, mert a 12.500 helyett 14.400-an voltak, abban rohettem észre, egyébként egy hülye vagyok, nem veszek észre semmit, bemegy a hangbeállásot látom, hogy a színpad hátrában nem tudom hány méterrel. Mert ez a sötét gengszer elintézte, hogy oda még be olyan köteleket raktak, és ilyen szekciók voltak, hogy ki hova mehet. Nekem persze nem mondom, mi van itt, hát mondom. Kiderült, hogy akkor 2000-ről többen férnek be. Na most akkor elmentem, van ez a Bériné program, egy fantasztikus dolog, elmentem egy faluba, Kárász nevű faluba, 43-an voltak. Ott ültek emberek, akik egyszerű emberek, akiket a 20. meg a 21. század is kirabolt.
1: Igen.
2: És őnekik mondhattam a József Attila, fantasztikus volt. Nem azt számít, hogy hányan vannak, hanem az, hogy kik. És Kapolcson, vagy én így hívom a Művészetek Völgyét, ott ez kialakult. És hogyha persze lehetne több pénz, meg nagyobb izé, de közben lehet ezt a dolgot csinálni. És nem azt csinálom, amit diktálnak, vagy hogy megfeleljek valamilyen elvárásnak, hanem azt, amit én szeretnék, ez néha sikerül, néha nem.
0: Ez a Slágerkult.

0: Success. A Slágerkult.
1: Sláger FM a legnagyobb slágerekkel változatosan, ez továbbra is a Slágerkult, amit hallgatnak. Örülök, hogy itt vannak velünk. Hobót, vagyis Földes Lászlót hallják. Mi a siker?
2: Tehát én elégedett vagyok. Az, hogy hányan vannak, vagy hányan veszik meg, vagy hányan töltik le, vagy mit
1: tudom. Az nem érdekel, jó. Nem is tudom. De most a medvevárával, ebben a formájában mikor lennél igazán elégedett?
2: Mire vonatkozom?
1: Tehát, hogy a siker az azt jelenti, hogy mennyien veszik meg?
2: Nem,
1: mennyi emberhez jut
2: nem,
1: el?
2: Nem, hogy eljut-e.
1: Hogy eljut-e.
2: Lesz egy koncert 13-án a Budapest Parkban, minek az a címe, hogy Mesél az erdő. De ez igazából a Medvevára albumnak a lemezbemutatója, csak mivel az körülbelül mondjuk 60 perc, igen, amit játszunk, az nem tesz ki egy koncertet. Igen. És nekem beugrott ez az ötletem, hogy a vadászat az ugyanilyen mese, szomorúbb mese, mint ez, de ő belett illeszerint például a Vészbanyákot, vagy a Fattyú reménytelen szerelme és halála, vagy a Hajtók dala, vagy a Mesél az erdő, ezt be lehet illeszteni nyugodtan a Lovagvár környezetébe, hiszen ott is vannak mesék. És így akkor azért lett Mesél az erdő az címe, mert ezt ismerik az emberek, a Medvevárat, igen, meg, igen. Ami hiszen pénteken fog megjelenni, vagy most jelenik meg a napokban, nem tudom fejből, hogy azt nem ismerik. És én akkor leszek boldog, csinálok egy olyan koncertet, nagyon kitaláltam, és nagyon jó a... Be is van próbálva még a...
1: Tényleg?
2: Vetíteni is lehet ott, tehát ilyen vizuális dolog is lesz.
1: Te voltál már a parkban koncert?
2: Nagyon régen voltam, akkor még nagyon kínos körülmények között jöttem el, és megfogadtam, hogy nem megyek oda többet anyagi okok miatt, de azóta kicserélődött, úgyhogy... Aha.
1: Tehát készülsz rá, lélekben
2: na,
1: is.
2: Na, de már összeraktam, az előadás kimeríti a szégyen és gyalázat kategóriáját. Ugye egyedül van egy baromi jó vasorúbába állarcom, gumiból. És a Vészbanyák az dobszólóval megy,
1: igen,
2: és
1: igen,
2: ott én a Budapest, a vadászok koncerten az arénában fölvettem ezt a vasorúbába állarcot, és azon keresztül énekeltem bitangul, láttam a videót, bitangul nézett ki, és nem találom sehol a rohadt életben, pedig ott van a dolgozószobámban, ami hát egy elég komoly kupolda,
1: aha,
2: de még azt meg kell keresnem, aha, hogy föl kell durrom, hogy a Budapest Parkban ott megjelenhessek életem csúcspontja, mint vasorúbába.
1: Te magad említetted a lányaidat, és képzeld el, hogy a fogadott lányod volt itt nálam a rádióban ebben a műsorban egy kiállítás kapcsán.
2: Ja, igen.
1: És láttam, hogy benne van most az alkotók között.
2: Hát úgy fogadott lányom, hogy odaállt elém, mint a három
1: éves. Mesélte, igen. Mesélte.
2: Én meg ismertem az apját, és hát

0: közepje meg hátulról.
1: Egyébként könnyen írsz?
0: Úgy gondolom, hogy két ujjal egyébként. Két ujjal? Persze. De úgy gondolom, hogy ugyan írtam, mert könnyen írok, mert ha nem jön, akkor én nem írok. Aha. De még soha életemben nem ültem le, hogy most akkor írok valamit. Egyrészt nagyon sokszor van, másrészt pedig megy magától. Ez egy ilyen automatikus írás, hogy volt egy ilyen kötetem, a Csavarók 10 parancsolata. Tíz parancsolatot maximum 10 nap alatt írtam meg, de lehet, hogy annyi se. Mert az egyik parancsolat az asszonyt is italt ne jutass, hogy vissza csak egy mondat.
1: Igen.
0: Úgyhogy 9 nap alatt írtam meg, de nem azért annyi alatt kellett, hanem így jött.
1: Hát ha tudnád, hogy én miket csinálok, most arra készülök, hogy a te könyved nyomán megyek a 66-os utat végigjárni.
0: Igen?
1: Esküszöm, erre készülök.
0: Érdekes lehet.
1: Amit annak idején megcsináltatok.
0: 90-es években voltam ott. Ilyen 94-ben vagy valami.
1: Hát igen, és abból azért komoly könyv, meg egy nagyon, nagyon komoly CD is, vagy hát lemez született.
0: Hát az jó, igen, menj vissza, Vándor.
1: Azon volt a nagy sláger, és azt állítod, hogy nincs slágered. Játsszák is, képzeld.
0: Igen.
1: Az egy a mai napig.
0: Nem,
1: de örökzöld lehet, és milyen jó, hogy a 90-es évek közepéről is tudott örökzöld lenni.
0: Aha, de én...
1: És akkor kérdezek még valamit, ha már Mesél az erdő, meg Medvevára. Például volt egy dupla CD, ami...
0: Az lett, is mellett?
1: Nem, az lett mondva, hogy az a...
0: Medvevára, ja igen, ahogy
1: az a folytatás,
0: igen, a Vadaskert.
1: Vadaskert. Nagy a Vadaskert, hogy nem lehetett volna betetni még?
0: Nem, az teljesen sikertelen zeneileg. Nem szeretem azt a lemezt.
1: Nem,
0: megírtam a szöveget, van egy-két szám, gyáva, bohóc, nem az, ahol már megint rossz hülyeséget veszek. Nem szeretem ott, nem ért össze a... Aha. Megírtam előre az anyagot.
1: Én még azt is hallgatom.
0: Ez anyácskán nagy folyó. Mások is hallgatják, ennek vannak ilyen lemezek, amiket egyáltalán nem szeretek.
1: Ez jó, tehát akkor ez most ezért nem szerepel.
0: Igen. Hát gondolkoztam például azon, hogy a Kekszák van egy gyönyörű dal, a Dévavára.
1: Igen.
0: Hogy azt belerakom, aztán azon is gondolkodtam, hogy nekünk van a valamelyik első lemezen egy hitetlenek dal, vagy jó, szerencsére, hagyj el, hogy azt is belerakom, mert az abba, ahhoz a korhoz illeszhető, hogy még a pap és a varázsról beszélgetnek, a grófról és a herceg szeretkeznek, stb. De aztán azt sem raktam bele.
1: Aha. Mindent te döntesz? Tehát a zenészek nem szólnak bele a setlistbe, hogy...
0: Nem, hát ezt a Medvevárat a Madarásszal írtam, aki bizonyos értelemben például cenzurázott engem olyan értelemben, hogy a Mit hagyok rád, ami a legfontosabb szám, meg a Kocsma mennyben, ezek olyan hosszúak, hogy ki kellett hagyni verszakokat, amit megírtam. Van egy ilyen Kocsma mennyben című szám, amiben a kocsmában ül három nagy karakter, William Shakespeare, Fellini mester, Boccaccio mellett Lóli Gazsi ásít, közben morog, nem látom a gázsit. És akkor, akkor van ugye a nyitott ablak rá borozgatva, Cseh Tamással öblögetne Baksa, Somló Tomival Orszászki Jacky, velük kocintan a nem tudom kény.
1: Igen.
0: És akkor utána a következővel. Szóval van egy ilyen, hogy ott ül, itt ülne Pilinszky, József Attila, meg Faludi, és akkor van egy ilyen asztaltársaság, ahol a Brian Jones, a Jim Morrison, a Jimi Hendrix, a Janis Joplin ülnének, és van egy másik asztaltársaság, ahol a Batthyány, Petőfi Sándor, és ezek már nem fértek bele időben. Aha. Pedig jók nagyon, de most ebbe a könyve, amit írok, ebbe beleteszem.
1: Ezt akartam mondani, hogy ez annyira jó ötlet, hogy ezre külön lehet.
0: Igen, csak hát napokig tartod volna.
1: Jó, azt elhiszem.
0: Madarász belállt a földbe.
1: Mert amikor...
0: Még két verszakon.
1: De hogy nem sajnálod ezeket a verszakon?
0: Nem lehet állandóan számot vetni, nem? Ez az a más, ott ebben a Mit hagyok rád, ott bitang dolgok vannak, kommentesek, meg nem baj.
1: De
0: nem.
1: Te egyébként te valaha beleolvastál, ha már itt tartunk?
0: Mibe?
1: Kommentekbe?
0: Le kellett szoknom róla, mert hiába kapok 100 nagyon szép dicséretet, ha egy valaki mocskolódik, akkor az marad meg bennem. Rossz természetem van. Mindig is ilyen voltam, tehát hogy bedőlök minden jó indulatnak, és nagyon nehezen felejtem el a mocskolnak. És hát én ezért kaptam rendesen. Van is egy ilyen új szó, amit én találtam, az újságírók helyett újságírók.
1: Ja,

0: Igen, igen.
1: Igen, úgyhogy ők aztán, amit lehetett, most is megteszik, és csak lesik, hogy mikor...
0: De téged bántanak?
1: Hát, vagy azt lesik, hogy hát mivel a dolog úgy néz ki, hogy én egyik oldalhoz se tartozom, és mind a két oldalhoz hívtak. És mivel nem mentem, akkor azt hitték, hogy azért nem megyek, mert a másik oldalhoz tartozom. A másik oldal hívott, akkor oda sem mentem, akkor azt hitték, hogy azért, mert ezekhez tartozom, ezért évtizedeken át most már nem, de az első 20 évben mindenki az én fenekemet rugdalta. Olyan patkányokat küldtek rám, hogy nem mondom a nevüket, nem csak nekik reklámod, de hát hihetetlen, szóval jöttek az apámmal, meg nem tudom én. Szóval,
0: amiket egyébként megírtál magadtól.
1: Persze, ott hogy volt megadni, a még kéne. Könyvben. Az ember nem lett félig őszinte.
0: Jogos.
1: Én meg ez lusta is vagyok, hogy hazudjak. És hát bizony, hogyha provokál valaki, volt ilyen, hogy most akkor te provokálsz engem, mondta az egyik újságíró. Kérdeztem, azt mondja, igen. Mondom, semmi baj. Miért? Mondom, semmi baj, csak akkor vidd el a balhét. Innen nem folytatom.
0: Sejte, vagy csak...
1: Mondtam neki valamit.
0: Aha, gondold.
1: Órákig ült a női vécébe utána. De én nem... Ezt a fajtát, ezt, hogy a gonoszság, a gyűlölet, hogy... Szóval itt van például a Brody, aki aztán nekem aztán tényleg tök semmi közöm ahhoz a stílushoz, ahhoz a zenéhez, semmi, és ő politikailag is elkötelezett, és akkor mi van? Az az ember ebben a mezőnyben, nem akarom mondani, hogy milyen szövegírók voltak, meg vannak, hát kimagaslan, tehetséges ember volt, és most el fogok menni, és megköszönöm neki, mert úgy gondolom, hogy abban, hogy a magyar nyelven, a magyar zenében egyáltalán gondolatokat mondott valaki, az őnek is köszönhető.
0: Tehát akkor ott leszel a...
1: Hogyne, hogy persze, hogy
0: de
1: ott
0: benne voltál a dalban is, amit csináltak?
1: Nem.
0: Csináltak
1: nem,
0: valami
1: nem,
0: közös
1: nem
0: dalt?
1: Nem azért, mert, hanem én a Brodyval foglalkozom, nem a többi.
0: Ja, világos. Akkor az nem is érdekel, hogy kik lépnek még fel rajta?
1: Nem. Amit láttam a listát, abból 100 emberből 99-hez semmi közöm, de nem azért, mert utálom őket, vagy lenézem őket, hanem azért, mert nem ismerem őket, meg nem is érdekel, szóval nem akarom, mert ha ma azt mondom, hogy XY, aki nem tudom, egy nagy reppes, és akkor az milyen ciki, akkor azt támadnának engem, de én nem bántom őket, mert nem ismerem. Uh-huh. És mivel én irodalommal, színházal is foglalkozom, nem is érek rá.
0: Világos.
1: És az, hogy én ezt a blues és az irodalmat összetudom valamire kapcsolni, ez óriási munkát, háttérmunkát igényel. Tehát én nekem például a 70-es évek óta semmilyen angol vagy amerikai zenekar nem jött be.
0: Aha.
1: Tehát én még mindig a 60-as években vagyok, a Cream, Rolling Stones, Doors, Jimi Hendrix, Bob Dylan.
0: És mennyivel jobbak is voltak.
1: Jó, az van, aki érte, de ugyanez, mint ahogy eljutottunk oda, hogy ugye játszom aztán rengeteg József Attilát, és akkor hála Istennek, és akkor voltam egy faluban, voltak 120-an egy József Attila esten, az gyönyörű. És én mindig beszélek az előadás után az emberekhez, mind akármilyen színházi előadásom, vagy kamara előadásom van, hogy milyen jó, hogy együtt vagyunk, próbáljunk meg együtt valahogy megmaradni. Igen. És akkor megkérdeztem, hogy kérdezhetek maguktól valamit? Igen, tegye fel a kezét, aki 30 évnél fiatalabb. És voltak 120-an, és 2 volt.
0: Aha.
1: És akkor föl lehet fogni úgy, hogy ők nem jönnek, én meg örültem, hogy ketten eljöttek.
0: Világos. Igen. Félig tele van a pohár, vagy félig?
1: Hogy óriási nagy kulturális válság van, de erről nem azok a gyerekek tehetnek, akik reggeltől estig a képernyőt nézik a telefonukon, hanem azok, akik nevelik őket, hogy a hülyébbnél hülyébb tanárok, én is az voltam gimnáziumban, akik nem tanítják meg. Ott vannak ilyen fiatal zenekarok, a József Attila 7. című versének a feldolgozását többen elküldték. És hát óriási dolog, hogy 20 éves kis csávok József Attilát hogy dolgoznak ne. Föl, rá már van meló, ő meg van hangszerelve, ezért meg kell tanulni, stb. Csak egyetlen egy baj van, hogy az 5 verszak van a versben, és mind az 5-öt ugyanúgy mondják.
0: Aha.
1: Az és ha mindez volt, ahogy írva, vagy ellenség előtt beáll, vagy szerető utána járnál, hét legyen kilányít, ez nem ugyanaz, és nem mondják el neki. A tanár nem tanítja meg, hogy az öt verszak, hanem ők boldogok, hogy ráülnek arra a jó kis grúra, szól, mint az őrült, nagyon jó, a gitáros meghalotta, baromi szépen mondja, vagy énekli a verset a srác, csak mind az öt verszakot ugyanúgy énekli. És akkor én írtam neki egy levelet, mert meghallgatom, mert megtiszteltem. És akkor hát megköszönte, hogy segített, mert a magyar tanár valami rettetes kretén lehetett, az nem mondta el nekik, hogy ez meg ez meg ez. Na most akkor hogy jutnak el ide?
0: Jogos, abban egyet értünk, én pont már erről beszélgettem erről valaki, hogy az lenne egy tanárnak a feladat, hogy megszerettesse az irodalmat, a matematikát,
1: hogyne, persze,
0: a gyerekekkel, persze, ugye? Tehát ne a gyerekekre haragudjunk, ne, ha nem szeretik.
1: Nem. El kell fogadni, hogy az van, hogy én ugye, mit tudom én, úgy kellett mesélnem a gyerekeimnek, hogy a leginkább az nagyon nehéz volt, mert a mellemre rakta a fejét.
0: Igen.
1: 50 fok meleg volt nyáron, aha, de nekem úgy kellett énekelni, mert ő állítólag nekem mély hangon, és azt, hogy szerette, hogy én ott dörmögök. Na most és akkor mondtam nekik a mesét, akkor utána 40-szer megnéztem a Dagobert bácsit, tudod mi az?
0: Igen.
1: Tudod mi a Dagobert?
0: Ha, hogy ne tudnám.
1: Tudod milyen az 40-szer, utána megnéztem 50-szer, megnéztem a három kis malacot a farkasról, majd a kisebbik lányommal még a Barbie Boba világkiállításról is elmentem. De hát közben a gyerekek, szóval ugye meséltem nekik, nem a Dagobert bácsetet kellett néznem velük együtt, ugye, és ha elbóbiskoltam, akkor apu, most mit csinálsz?
0: Nem az volt, hogy a dollárba fürdött a Dagobert bácsetet?
1: De Isten rögyesszel az eget, amíg élek, nem 40-szer láttam a Dagobert bácsetet.
0: Nekem meg a cirkuszba kellett menni, 5-ször megnézni egyenlőzést a gyerekkel. Na, hát ez ilyen.
1: Na most, ha valamiért Kossuth díjat kaptam, az azért, mert Dagobert bácsit bevettem vénáson 40-szer, és hát a meséket, ugye őrületes meséket találtam, Piroskos a farkas, nem menjünk bele jobban, más irányban vittem el, mint ahogy ezt itt most elmondhatnám, és a gyerek is olvastak, és a rejtőkönyvek, és így tovább, most, és hát most is csinálják, olvassák, meg nézik a filmeket, meg ilyesmit tanultak iskolába, egyetemen, stb. Művészeti iskolában, és érdekli őket. Na most, hogyha ha én a Merevgöcsben néztem volna a futballmeccset, és nem foglalkozom velük, akkor lehet, hogy másképp alakult. Hát, ezt biztos nem tudom megmondani. Csak hogy másoknak nincs erre energiájuk. Mondok valamit, hogy a művészetek völgyében tavaly megkértek, hogy menjek el a meseudvarba, és hogy meséljek a gyerekeknek. De hát én ugye mindent megteszek a kapocsér, nagyon szeretem az egyik vezetőt, kérjük, hogy mennyi, elmentem a meseudvarba, elmentem, 150-en voltak, 140 felnőtt, és 10 gyerek. Mondom, nem tudom én, szervező asszonynak, méltóságos asszonyom, hát ez tök ciki. Hát, mert hogy a hóba, most oda rohant a közönség. De én a gyerekeknek akartam mesélni. És 10 voltak, a többi meg mint felnőtt, és ott rögtek persze, amikor mondtam.
0: De a Natália is nagyon szeret téged, mert
1: igen,
0: itt volt.
1: Igen, nagyon aranyos. Hát mindent megcsináltak, amit akarok.
0: Azért csak jó.
1: Nem akartam nevén nevezni. Na, az van, de hát közben meg, hát és akkor iszonyú sikerem volt, de közben az egész, az egy kalapszart nem ért, mert 10 gyerek volt csak ott.
0: Értem.
1: Én meg a gyerekek, meg jöttek nekem ezzel, hogy csináljak én egy meselemet, ez nem.
0: No, akkor így a végén még egyszer a két fontos dátum. Tehát most kijön a Medvevárat, és akkor a koncert a Budapestban augusztus 13-án.
1: Igen, igen. Ott lesz a Medvevárat lemezbemutató, mert mesél az erdő cím alatt.
0: Ott találkozunk.
1: Oké. Okay.
0: Nagyon köszönöm, hogy
1: én itt voltál,
0: élveztem a beszélgetést, és még sokat tudjunk ilyet csinálni, meg legyél nekünk sokáig.
1: Igyekszem.
0: Vagy. Hobóval, vagyis Földes Lászlóval beszélgettem, akinek őszintén köszönöm az idejét, és az önökét is, egy búcsú erejéig még fogunk találkozni.
2: Ez a Slágerkult.

és egy meggyűrt kép, ahogy bennem élt, csak együtt volt szép. Nem voltam méltó, talán nem voltam jó. Az élet oly nehéz, apa, nincsen rá szó.

0: Sláger FM, a legnagyobb slágerekkel változatosan. Kedves hallgatóink, köszönöm, hogy velünk tartottak a Slágerkultban. Remélem, önök is úgy gondolják, hogy ma is színes és tartalmas beszélgetéseink voltak. Hobónak nagyon köszönöm az inspiráló gondolatokat. Holnap ugyanekkor ugyanitt ismét találkozunk újabb meghatározó alkotókkal, Budapest és a Vétel körzet kulturális életének a legjobbával. Maradjanak velünk a hírek után is, hiszen újra forognak a legnagyobb slágerek változatosan. Engem Esmiller Andrásnak hívnak, vigyázzanak magukra.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A legfrissebb információk, hírek a Sláger FM-en.
2: Korlátozzák a nagyfogyasztókat, már hétvégén leállíthatják Paksot, kezdődhet a járműbeszerzés a hívek és az Intercity cseréje. Módosíthatják a Kreszt a halálos teherautó baleset miatt. Molnár Róbert vagyok. Korlátozzák a nagyfogyasztókat, már hétvégén leállíthatják Paksot. Éjszakáig ülésezett a kormányzati védelmi munkacsoport, több azonnali döntést is hoztak, ezekről számolt be videójában Magyar Péter miniszterelnök. Szerinte Magyarország rendkívüli helyzettel néz szembe. Ez látszik azon is, hogy szombat hajnalra ismét csökkenteni kellett a paksi atomerőmű teljesítményét, így jelenleg már csak 480 megawattot termel a normális 2000-hez képest. Várhatóan a teljes leállításra is korábban, akár már a hétvégén sor kerülhet, jelentette ki. Magyar Péter szerint valamennyi kisegítő erőmű készenlétben áll. A miniszterelnök egy újabb kormányrendeletet is bejelentett a nagyfogyasztók termelésének korlátozásával kapcsolatban. Azt mondta, a többségük vállalta az önkéntes korlátozást, aminek meg is lett a mérhető eredménye. Ez azonban egy további paksi kiesés esetén már nem feltétlenül lesz elegendő. Ezért az új kormányrendelet értelmében első lépésként önkéntes korlátozást kérnek a nagyfogyasztóktól, aki pedig nem tartja be a vállalásait, szankciókra számíthat. Megalakult az Országos Közlekedés Szervező és Vonatflotta Társaság, kezdődhet az uniós járműbeszerzés a hívek és az Intercity cseréje, jelentette be Vitézy Dávid közlekedési és beruházási miniszter. Új korszak kezdődik a közösségi közlekedésben. A döntéssel megalakult az Országos Közlekedés Szervező és az Állami Flotta Kezelő Vonatleasinggel foglalkozó társaság, a Magyar Vonatflotta ZRT, közölte Vitézy Dávid. A miniszter szerint a két új szervezet létrehozása megteremti a feltételeit annak, hogy még idén kiírhatóak legyenek azok a 700 milliárd forint értékű közbeszerzések, amelyekkel a már hazahozott és az erre a célra elnyert uniós forrásokból le lehet cserélni az 50 éves HÉV kocsikat, és meg lehet indítani 35 új Intercity kocsi beszerzését. Soron kívüli tájékoztatást kért a BKK a rendőrségtől arról a szerdai balesetről, amelyben egy a Király utcánál kanyarodó teherautó halálra gázolt egy szabályosan a körúti biciklisávban haladó kerékpárost. A 23 éves nő a helyszínen meghalt. Mindenről Karácsony Gergely főpolgármester egyeztetett a BKK és a Budapest közút vezetőivel is, azt ígérte, hogy a tragédia körülményeinek feltárása után megteszi a szükséges lépéseket a hasonló esetek megelőzésére. Felülvizsgálják a nagykörút felújításának eddig elkészült terveit, és szükség esetén módosítják azokat. Támogatja a Kressz módosítását, hogy a buszok és teherautók kanyarodási sebességét 10 km per órában korlátozzák. Spanyol kormányzati tisztviselők szerint a Marokkóból a spanyol fennhatóságú Ceutába érkezett mintegy 50 ezer ember közül, több mint 48.300-an már visszatértek Marokkóba. A spanyol kormány ceutai képviselete közölte, hogy a határ spanyol oldalán eddig 57 holttestet találtak, és elképzelhető, hogy a marokkói oldalon is vannak további áldozatok. A tájékoztatás szerint egyesek megfulladtak, másokat pedig agyontapostak vagy halálra nyomtak, miközben megpróbáltak felmászni a határkerítést tartó hullámtörő gátra. Egy nap alatt 50 ezer ember jutott be a tengeren és a kerítésen át a Marokkó területébe ékelődött afrikai spanyol városba, a Gibraltárral pont szemközt található Ceutába. A rohamozók előbb elsöpörték a marokkói rendfenntartókat, majd átjutottak a határon. Vasárnap is napos idő várható, általában kevés gomoly felhővel. Az északi és a dunántúli középhegységben néhol zápor, zivatar előfordulhat. A zivatarokat erős, viharos széllökések is kísérhetik. A legmagasabb nappali hőmérséklet kora délután 35 és 40 fok között alakul.
1: És most indul a Sláger éjszaka. A legnagyobb slágerek változatosan.

napjainkban ez a sláger. Sláger FM. Minden, amit szeretünk.

Sláger FM. Lotfi Begi, Kollányi Zsuzsi, Dr. Béres és a régi nyár.

semmit se változtál. Behunyom a szemem és ott leszek, ahogy a fröccsök bölcsön nálunk árvizet. Nincs kontroll, mindenki az emberünk, ahogy a fesztiválokon majd elveszünk. Úgy kerülünk elő, hogyha itt a reggel, mosolyogva, üres zsebbel.

0: Programajánló.
1: Kedves hallgatóink, hölgyeim és uraim, augusztus 23-áig látható a Műcsarnokban a Teremtett Rend című Dargai Lajos univerzuma kiállítás. Dargai Lajos szobrász egy rendkívüli tanítványa, egy rendkívüli példaképnek és művészi örökségének folytatójának. A magyarországi kinetikus, kibernetikus művészet egyik igazi úttörője volt. Gyűjteményes kiállításán elsősorban mobilok, szobrok, reliefek és grafikák lesznek láthatók, vagy már láthatók, amelyek a mozgás, a fény és a tér kapcsolatát vizsgálják. Alkotásai a geometria és a dinamika harmóniáját jelenítik meg. Dargai Lajos életműve a magyar szobrászat egyik legegyedi fejezete, amelyben az antik eszmények a modern természettudománnyal és a mérnöki precizitással találkoznak. Művészetének központi fogalma a kalogátia, a szépség és a szellemi tökéletesség egysége, amely elvont, tiszta formavilágú reliefjeiben és szobraiban öltestet. Számára a szobrászat nem a tömeg, hanem a tér művészete volt, ahol az alkotás a környező univerzum rendjének kivetüléseként értelmezhető. Pályája kezdetén olyan mesterek inspirálták, mint Will Tibor és Soár Erzsébet, de korai formáit hamar felváltotta a nemzetközi avantgárd hatása. Tanulmány útjai során a Moholy Nagy László és Nicolas Schöffer eszmei váltak iránymutatóvá. Az 1970-es években a luminokinetikus művészet felé fordult, nyitott reliefje és mozgó plasztikája, reflex élmények, és fények és árnyékok révén a virtuális teret és az időt is az alkotás részévé tették. És azt ígérjük, hogy egyébként maga a kiállítás az nem ennyire bonyolult, mint ezek a szavak, amelyek készültek hozzá ajánlóként. Egy biztos, hogy monumentális tervei az egri fénytorony kivételével többnyire álmok maradtak, de a kisléptékű plasztikáin a teljesség igényével valósította meg látomását. Tehát augusztus 23-ig a Műcsarnokban Dargai Lajos univerzuma.
0: Programajánlót hallottak. A legfrissebb információk, hírek a Sláger FM-en.
2: Tovább csökkentették a paksi atomerőmű termelését, lassabban jár a metró és a villamos, spórolnak az energiával. Elszabadult egy óriás kígyó Kispesten, azonnal elgázolták. Ezek a Sláger FM hírei, Molnár Róbert vagyok. Tovább csökkentették a paksi atomerőmű termelését, 480 megawattnál tartanak a normál 2000-hez képest. A rendkívül száraz időjárás miatt a Duna vízállása tovább csökkent. A kialakult helyzetre való tekintettel az egyes blokk még működő turbinagenerátor gépegységét leállították, írt a közleményében a paksi atomerőmű kommunikációs igazgatósága. A turbinagenerátor leállítása azt jelenti, hogy az egyes blokk nem termel villamos energiát a hálózatba. Csütörtök óta csökkentett kapacitással működik az atomerőmű a Duna alacsony vízállása miatt. Várhatóan teljesen le is kell állítani a létesítményt. Az energiahelyzetre tekintettel 60%-kal csökkentette a kritikus időszakban a villamos energia felhasználását péntektől a Magyarországon cementgyárakat üzemeltető Dunadráva Cement Kft. Ezt tartósan több hétig fent tudják tartani az ellátás biztosítása mellett, közölte a társaság. A Dunadráva Cement Kft. Kommunikációs osztálya közölte, hogy a Vácon és Beremenden cementgyárakat üzemeltető társaság a kormány felhívása után felelős vállalatként és az ország gazdasági működésében érdekelt ipari szereplőként haladéktalanul megvizsgálta a szükséges intézkedések lehetőségét, átütemezte termelési folyamatait a rendszer terhelés mérséklése érdekében. A budapesti metró és villamos vonalakon olyan menetrendet vezetnek be, amelyben a járművek kevésbé intenzíven gyorsítanak. Ez néhány perccel ugyan megnöveli a menetidőt, de napi szinten 15 megawattóra energia megtakarítást eredményez, közölte a főpolgármester szombaton Facebook oldalán. Karácsony Gergely azt írta, ezen felül egyes vonalakon az elektromos árammal működő trolibusz helyett munkanapokon korszerű, jó hatásfokú klímával rendelkező dízelautóbuszok közlekednek majd, tette hozzá. Évtizedek óta nem nézett szembe akkora kihívással a magyar villamos energiaellátás, mint amire a következő napokban fel kell készülni. Ilyen feszített helyzetben minden önmagában kisebbnek látszó energia megtakarításra szükség van ahhoz, hogy elkerülhessük a komolyabb ellátási zavarokat, fogalmazott a főpolgármester. 25 nagykövet felmentése jelent meg a magyar közlönyben. A felmentettek egy része jutalomként felfogható helyeken, például Oszlóban, Hágában, Új-Zélandon vagy Kolumbiában szolgált, írja a Telex. Megváltak a külpolitikában kulcs szerepet játszóktól is, akik az USA-ban, Prágában és Varsóban építették a kapcsolatokat, vagy akik Moszkvában, Ukrajnában, Boszniában, Szerbiában és Grúziában, Jerevánban, Oroszország befolyásolási övezetében szolgáltak. Orbán Anita külügyminiszter június végén jelentette be Facebook oldalán, hogy 37 misszióvezetőt rendel haza. Elszabadult egy óriás kígyó Kispesten, majd elgázolta egy autó. Rendkívüli bejelentést tett a fővárosi állat és növénykert. Egy közönséges óriás kígyót találtak pénteken a 19. kerületben a kispesti piac környékén. A fővárosi állat és növénykert tájékoztatása szerint civil beszámolók alapján az állat vélhetően egy szállító kamionról eshetett le, majd az úttesten áthajthattak rajta. A kígyó olyan súlyos belső sérüléseket szenvedett, hogy mire az állatkert mentőközpontjába került, már nem lehetett rajta segíteni. Az állatkert közlése szerint a közönséges óriás kígyó Magyarországon engedély nélkül tartható egzotikus állatnak minősül. Vasárnap is napos idő várható, általában kevés gomoly felhővel. Az északi és a dunántúli középhegységben néhol zápor, zivatar előfordulhat. A zivatarokat erős, viharos széllökések is kísérhetik. A legmagasabb nappali hőmérséklet kora délután 35 és 40 fok között alakul.
0: És most indul a Sláger éjszaka. A legnagyobb slágerek változatosan.

Sláger FM.

0: programajánló.
1: Kedves hallgatóink, hölgyeim és uraim, augusztus 5-én, szerdán 19 órától jön a Fedáksári ügy, vagy Minden jegy elkel című rendkívül népszerű előadás a Magyar Színház művészeitől, de ezúttal a város majori szabadtéri színpadon. Ol Tamás darabjáról van szó, aki egyébként a Karinti Színház direktora, de imád alkotni. No, ezúttal a primadonnáról írt, akit feledésre ítéltek. Fedáksári ugyanis a magyar színház történet ünnepelt primadonnája volt, szenvedélyes művész, az operett színpadok királynője. Mégis hamis vádak alapján koncepciós peráldozata lett, és már évtizedekkel később felmentették, nevét máig nem rehabilitálták. Ol Tamás zenés életrajzi tragikomédiája árnyalt képet ad egy legendás női sorsáról, és rajta keresztül egy egész korszakról. A darab középpontjában az idősödő, vidékre száműzött Fedák áll, aki visszatekint életének kulcspontjaira, pályájának diadalaira, viharos kapcsolatára Molnár Ferenccel, a kegyvesztettségre és a méltatlan tárgyalásra. A látványos, zenés előadás csillogó operett slágerekkel és személyes tragédiákkal meséli el egy ikon felemelkedését és elfeledését. Minden jegy elkelt, Fedáksári népbírósági pere egykor valódi szenzációnak számított, amelyet az egész ország lélegzett visszafojtva figyelt. A tárgyalás társadalmi eseményé vált, ahová az érdeklődők úgy kapkodták el a jegyeket, mintha egy ünnepi bemutatóra készültek volna. A Magyar Színház színpadán egyébként már bemutatott darab, ez a különleges élettörténet szólal meg, mellette felcsendülnek az operett műfaj legnagyobb slágerei is, többek között a Hajmási Péter, a Hajmási Pál, Stux, maga vérbeli párizsi lett, Mágnás Miska, Bob Herceg, vagy legyen a Horváth Kertben Budán. Az alkotók Kubik Anna, Soltész Böze, Csikós Máté, Kis Anna Gizella, Hauman Máté, Csankó Zoltán, Rancsó Dezső, Fillár István, Varga Szilvia, Nagy Petra, Keresztyén Tamás, Lahovics Edik, és ott van Fellinger Domonkos is. Kedves hallgatóink, szívből ajánljuk mindenkinek.
0: Programajánlót hallottak. A legfrissebb információk, hírek a Sláger FM-en.
2: Csökkenti villamos energia felhasználását a MOL. Már a felrobbantott Ferenc József híd maradványai is láthatók a Dunában. Nem áll meg a metró a határútnál Újpest központ felé. Molnár Róbert vagyok. A miniszterelnök bejelentette, hogy a MOL Magyarország egyik legnagyobb ipari fogyasztója 65 megawattal, mintegy 40%-kal csökkenti villamos energia felhasználását a kritikus időszakban. Magyar Péter hangsúlyozta, hogy további nagy fogyasztókat is önkéntes korlátozásra kérnek, és jelezte, hogy hamarosan jogszabályi alapja lesz annak, hogy szükség esetén teljes üzemeket kapcsoljanak le a rendszer egyensúlyának fenntartása érdekében. A miniszterelnök kitért az üzemanyagellátásra is. Magyar Péter elmondta, hogy az Adria vezeték logisztikai nehézségekkel küzdés hozzátette, hogy a nyári időszakban magas a fogyasztás, a Duna alacsony vízállása miatt pedig az uszályok nem tudnak közlekedni. A hétvégén akár teljes kapacitáson kell működtetni az Észak-Balatoni vízvezetékrendszert. Az üzemeltető Bakony Karszt ZRT ezért azonnali és fokozott önmérsékletet kér a lakosságtól és a nyaralóktól, hogy ne kelljen vízkorlátozást bevezetni, közölte a cég vezérigazgató helyettese. Radács Attila elmondta, a Bakony Karszt ZRT felhívást tett közzé a szolgáltatási területén, amelyben a locsolás beszüntetését kérik, valamint azt, hogy mellőzzék a medencék feltöltését, a feltöltötteket pedig ne eresszék le. Több mint 1,5 milliárd forintos kormányzati forrásból CT és MR berendezéssel bővült az Észak-Pesti Centrum Kórház Honvéd Kórház képalkotó diagnosztikája, közölte az Országos Kórházi Főigazgatóság. Azt írták, a koordinálásukkal megvalósult fejlesztés részeként a korszerű képalkotó diagnosztikai eszközök telepítése mellett a működtetésükhöz szükséges helyiségek kialakítása és felújítása is megvalósult. Az új készülékek jelentős előrelépést jelentenek a diagnosztikai ellátásban. Az eddig használt berendezéseknél korszerűbb technológiát képviselnek, részletesebb és nagyobb diagnosztikai értékű felvételek készítésére alkalmasak, ezáltal támogatják a gyorsabb és pontosabb diagnózis felállítását, közölték. Már a felrobbantott Ferenc József híd maradványai is láthatóak a Dunában. A folyó rekord alacsony vízállása több mint 80 éve elsüllyedt hídelemeket tett ismét láthatóvá Budapestnél. A Szabadsághíd alatt az egykori Ferenc József híd roncsai rajzolódtak ki a sekély vízben. Az átkelő középső része 1945. januárjában a híd felrobbantásakor zuhant a folyóba. A Fővám teret és a mai Szent Gellért teret összekötő hidat Feketeházi János tervei alapján építették, és 1896. október 4-én adták át. Az utolsó szegecset maga Ferenc József verte be, az új átkelőt az uralkodóról nevezték el. Karbantartás miatt az M3-as metró két augusztusi hétvégén nem áll meg a határútnál Újpest központ felé, közölte a Budapesti Közlekedési Központ. A tájékoztatás szerint a szerelvények a határút állomáson megállás nélkül haladnak át Újpest központ irányába most hétvégén, illetve augusztus 15-én és 16-án. Az érintett perront a polgári védelmi kapu karbantartása miatt zárják le. A munkálatok idején Újpest központ irányába pótlóbuszok közlekednek. Az M3-as jelzésű járat kőbánya Kispest és a Pöttyös utca között, az M3 A jelzésű pótlóbusz pedig a határút és a Pöttyös utca között szállítja az utasokat. Vasárnap is napos idő várható, általában kevés gomoly felhővel. Az északi és a dunántúli középhegységben néhol zápor, zivatar előfordulhat. Gyenge vagy mérsékelt marad a légmozgás. A legmagasabb nappali hőmérséklet kora délután 35 és 40 fok között alakul.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most indul a Slágerkult. A legnagyobb slágerek változatos

0: ez. A Slágerkult.
1: Sláger FM a legnagyobb slágerekkel változatosan, ez pedig már a Slágerkult című magazinműsorunk, ahol ma is inspiráló beszélgetésekkel, valódi értékekkel érkeztünk Budapest és a Vétel körzet pezsgő kulturális életének a legjavával. Kedves hallgatóink, Esmiller András vagyok, örülök, hogy itt vannak. Értékekkel és élményekkel teli estét kívánok mindenkinek, az élményekhez pedig igyekszünk mi is hozzájárulni ezzel a műsorral. Már is jövök a legizgalmasabb alkotókkal, azonnal kezdjük az első részt. Kedves hallgatóink, mindig nagy öröm, amikor megtelik a stúdió, pláne ha két gyönyörű hölgyel, akkor meg pláne. Denk Viktóriát és Katona Klaudiát köszöntöm nagy szeretettel, ABC sorrendben mentem.
2: Köszönjük itt a...
1: Jó, hogy itt vagytok.
2: Csodás köszöntést, és mi is köszöntjük a
3: kedves mindenkit hallgatók.
1: Hát meg majd milyen csodás lesz augusztus 16-a vasárnap.
2: Pontosan, mert nagyon
1: város
2: várjuk.
1: Majorin.
2: Igen.
1: Azt ti tudjátok, hogy az a legendáriumát ennek a Városmajori szabadtéri színpadnak, hogy milyen régóta van Pesten egy ilyen patinás szabadtéri színpad ott a budaiaknak?
2: Hú, most nem akarok butaságot mondani, de pár évvel ezelőtt volt ugye a 100 éves
1: ünnepet. Igen. Szóval így, hogy van-e ilyen szempontból nektek külön jó érzés, hogy nem akárhol léptek színpadra?
3: Hát számomra nagyon nagy megtiszteltetés, hogy egy ilyen különleges helyen léphetünk föl augusztus 16-án, és az, hogy a Monarchia Operettel olyan dalok csendülhetnek fel, olyan szerzőktől, mint Huszka Jenő, Szirmai Albert, Zerkovics Béla vagy Ábrahám Pál, az egy külön csoda szerintem.
2: De igen, és ugye, ahogy említetted, végülis ez egy nagyon patinás hely, tehát ez egy különleges ilyen kis ékszerdoboza szerintem itt Budának. Az, hogy egy szabadtéri színház működik, ez egy külön csoda, ami mindig megtelik minden nyáron.
1: Hát az
2: tudjuk.
1: Meg pláne. Az meg pláne.
2: És ugye én pár évvel ezelőtt láttam, itt a Városmajornak volt egy nagy ünnepi sorozata, és egy darabot is írtak erről az elmúlt 100 évről, és hát igen. Fantasztikus, hogy kik fordultak meg itt, úgyhogy ez tényleg egy nagy-nagy megtiszteltetés, hogy most már azt hiszem 5. éve a Monarchia Operett is részesül ebben, hogy a budai szabadtéri közönséget szórakoztathatja.
1: Hát ráadásul ez egy hagyomány akkor, ezek szerint.
2: Így van.
1: Hogy ott operett gálával várjátok a kedves nézőket. Egy olyan műfajt tartotok életben, ami na hát, amit hogy kezelnek, és most kellene ezt nektek megválaszolni. Jártatokban, keltetek be, mit tapasztaltok?
2: Hát,
1: helyén kezeli a közönség, és most a közönséget kérdezem.
2: Szerintem a közönség helyén kezeli, és hát nemrég olvastam egy nagyon jó mondatot az operettről. Az operett a zenés színpadok mostoha gyermeke. Mert hogy mindenki szereti az operettet, mindenki hallgatja, a legtöbb magyar ember nagyon-nagyon jól ismeri, de nem merik felvállalni.
1: De miért?
2: Nem tudjuk. Tehát, hogy ez egy ilyen nagyon, nagyon furcsa dolog. Például a Mahler házas párról olvastam, és tehát az Alma Mahlernek van egy ilyen anekdotája, hogy ugye amikor a férje Gustav Mahler az operaházat igazgatta, akkor ők megnézték a Lehár Vigözve egy előadást, és hát annyira tetszett nekik, hogy hazaértek, és egyből játszották, zongorázták otthon a megmaradt dallamokat, csak hát ugye egy csomó mindent ugye nem tudtak felidézni, úgyhogy kitalálták, hogy amikor Bécsbe jártak, akkor bementek a Mahlernek a kiadójához, ahol ott voltak ezek a kották, és Mahler amíg lefoglalta a kiadót, addig Alma Mahler, aki szintén nagyon jó zenész volt, végig nyálaszta a kottákat, és memorizálta a slágereket, és otthon játszották maguknak, de hogy igazából ők sem merték ezt felvállalni, hogy fantasztikus például egy Lehár operett, vagy akár egy Kálmán Imre.
1: Hát igen, úgyhogy erről majd hosszasan értekezhetnénk, hogy akkor mitől vagyunk operettország. Ezt hallottátok már, ezt a
3: persze,
1: kifejezést?
3: Persze, rengetegszer. Szerintem azért a magyarokban benne van ez a sírva vigadás, ez az elnagyoltság, néha már komikus szinteken, és szerintem ez a mindennapjainkban is megtalálható. De Viki, mondjad, hogyha te máshogy gondolod.
2: Nem, ez tényleg így van, abszolút a sírva vigadás, ez ugye a magyar nótával így egy kicsit így összefüggésben, illetve borba folyton bánatom, de azért közben nótázok, és ugye erről is szól most ez a borgálánk, hogy a bor és a különböző italok mellett hogy mulat a magyar, de valóban az, hogy ennyire magyar műfaj az operett, ugye ennek van egy ilyen külön ága, hogy a magyar operett, mert ugye speciálisan vannak olyan figurák a magyar operettben, ami máshol nem található meg. Tehát például az, hogy a kávéházi cigányzene mennyire befolyásolta a magyar operettet, mennyire összefonódott a kettő, ez abszolút magyar specialitás.
1: Mennyit készültök most erre a magyar specialitásra?
3: Sokat, nagyon sokat próbálunk. Tényleg azt szeretnénk, hogy minél patinánsabb legyen az előadás, de szerintem ez a nézőnek is, tehát hogy ott a csillagos ég alatt, a gyönyörű jelmezek, a nagyon szép díszlet, és tényleg az, hogy a zenekar megcsendülnek ezek a gyönyörű néplélket tükröző nóták, nehéz szó, ez szerintem csodálatos, és ez mindenkit vinni fog magával.
1: Miért kell erre ennyit készülni már most júliusban?
2: Hát ugye azért a Monarchia Operettnek az egyik különlegessége a csodálatos jelmezek, az a fantasztikus látvány, de hát ugye ez a látvány ez nem ér semmit, hogyha nincsenek speciális koreográfiák, és hát azért most itt van mit felújítgatnunk, mert ugye ez a gála januárra készült, és most egy kis kiegészítéssel, kibővítve, sztár vendéggel, ez egy nagyon különleges este lesz.
1: Mert azt tudom, hogy vannak a Monarchiának különböző műsorai, de ez a gála, akkor ezek szerint ez van új évkor, meg van ilyenkor? Ebben a verzióban?
3: Ez a gála, mert maga a borgála szerintem egy annyira különleges gála lett, hogy ez ősszel, nyáron, ugye, hát mikor folyik jól a bor, a fröccs, hát az nyáron, ősszel, és akkor miért ne? Szerintem az emberek nagyon fogják élvezni a borról szóló dalokat, tényleg, ami a körítés megvan hozzá csinálva, szerintem eszméletlen jó pofa, a rengeteg akrobatikus tánccal, és az, hogy végig táncoljuk igazából az egész 2,5 órás előadást.
1: Aha, na hát az mint egy színházban. 6-7, vagy mennyi most a próbaidő nálatok?
2: Hát azért annyi nem, de egy ilyen, hát egy jó négy.
1: Egy hónap biztosan.
2: Hát egy hónap, azért muszáj, hogy felkészüljünk.
1: Viki, te mennyi ideje vagy a Monarchiánál?
2: Most már lassan 10 éve.
1: Na igen, valahogy így satszoltam volna, én is csak nem így megkérdezem. Claudia, ehhez képest te vagy az új?
3: Én vagyok az új üdvöske.
2: Az új lány a csapatban.
3: Az új lány. Hát szerintem én egy fél éve lehetek köztetek, vagy veletek. Hát
2: tulajdonképpen erre a gálára csatlakoztál hozzánk.
1: Tehát már az új évire?
3: Igen. Igen, a borgálára. Először, mint kis primadonna, aztán pedig szubrett lettem, avanzsáltam, szóval 2 szerepkört kellett megtanulnom. Mély víz volt, az biztos, de hát mindenki nagyon segítőkész.
1: Na, várjatok, mert ez a műsor a kulisszatitkokról is szól, tehát hogy most, meg hogy értsék a hallgatók, mit jelent a kis primadonna?
2: Az tulajdonképpen ugye a primadonna egy kicsit még ilyen balett cipőben, hogy úgy mondjam, ilyen kisebb léptékű, de azért olyan szólisztikus.
1: Kiemelt az is.
2: Igen, abszolút.
1: Bocsánat, jó, de a legkétet, hogy a fő primadonna az ugye te vagy?
2: Hát igen, azt mondják.
1: Így mondtátok, mielőtt nem értek a mikrofonok, ráadásul ugye pont te, Claudia, azért mertem ezt így használni, de itt csináltok ebből hiúsági kérdést?
2: Egyáltalán nem.
3: Nem.
1: Tehát az előadás összsikere a fontos?
2: Persze, természetesen.
1: Mert ugye még itt van sztárvendég is.
2: Hát van, persze.
3: Mondjuk el, hogy ki. Szerintem a közönség nagyon kíváncsi rá, hogy ki az, Oswald Marika, a legendás Oswald Marika, és ez végtelenül nagy megtiszteltetés számunkra, hogy feléphetünk vele egy színpadon és egy műsorban.
2: Igen, és hát ugye Oswald Marika, mint szubrett, komika, de hát számunkra ő a primadonna tulajdonképpen.
1: Többször játszottatok vele?
2: Persze, persze. Van előadásunk is, amiben szintén együtt játszunk vele, de majdnem minden gálánkba valahogy becsatlakozik. Nagyon-nagyon szeretünk
1: És mindig lehet lenni. Tőle újat tanulni?
2: Természetesen. Tehát azért ő egy ilyen kimeríthetetlen forrása a magyar operetnek.
1: Egymástól is tanultak?
3: Igen, nagyon sokat tanulunk egymástól. Ugye, hát Viki nekem úgymond tanárom is volt, méghozzá a Fame című musicalben, mi onnét ismerjük egymást, vagyis ott ismertük meg egymást, szóval, de rengeteget tanulunk egymástól, rengeteget.
2: De ez egy nagyon, nagyon vicces újra találkozásunk volt, mert ugye a Fame musicalben ott én egy balettmesternőt játszom, és amikor én megkaptam ezt a szerepet, akkor beiratkoztam egy balettanfolyamra, hogy mégis úgy tudjam, hogy miről szól ez az egész. És ugye játszottuk a musicalt, és elteltek az évek, és én azóta is járok balettozni, mert tényleg? Nagyon-nagyon megszerettem, imádom. És hát ősszel összefutottam Klauval ebben a balettiskolában, és akkor ott kérdeztem meg tőle, hogy lenne kedve csatlakozni hozzánk a Monarchiába, úgyhogy tulajdonképpen minket a balett köt össze.
3: Igen, a balett.
1: És volt kedved?
3: Volt, természetesen. Nagy örömmel csatlakoztam a csapathoz.
1: Egyébként ti szabadidőtökben hallgattok operettet?
2: Igen. Igen, igen. Most például az idén a Jonas Kaufmannnak megjelent egy lemeze, amin operetteket énekel, például magyarul is, és szerintem fantasztikus, hogy óriási nagy sztárok is azért csak megérkeznek az operett műfajhoz, és igen, nagyon-nagyon sokan hallgatják. Úgyhogy én szoktam, Klau.
3: Én is szoktam, és nagyon szeretem énekelni is, főleg most Balatonon, most így nyáron, amikor a cigányzenészek kint zenélnek, és akkor felcsendül mondjuk egy borfesztiválon, akkor én mindig odaállok, és énekelek velük együtt. Én nagyon szeretem a magyar operettet.
1: Jó néven veszik, hogy oda...
3: Imádják, de szerintem az emberek is imádják, tehát, hogy aki... azt mondja, hogy jaj, én nem járok operettet nézni színházba, de hogyha egy sétáló utcán felcsendül az az igazi magyar operett, és meghallják, mindenki oda gyűl és énekli, mert ez a néplélek.
2: Hát, és ez tényleg így van. Tehát egy Hajmási Pétert előbb-utóbb mindenki teli torokból énekli, vagy egy Húzat csak ki világos viradati. Tehát, hogy azért ezek olyan slágerek, amit mindenki tud.
1: Beugratok a nagy bőgőbe.
2: Be. Ugye?
3: Mindig.
1: Augusztus 16-án vasárnap este 7-kor a Városmajori Szabadtéri színpadon, kedves hallgatóink, úgyhogy szívből ajánljuk, gondolom a Monarchia oldalán ott van minden pontos, fontos információ.
2: A Facebook oldalán mindenképpen megtalálható.
1: Na de megyünk tovább a kulisszatitkokkal, hogy ki állítja össze a műsort egy ilyen gálán.
2: A művészeti vezető Kollár Péter Erik. Ő állítja össze a
1: műsort. Na, majd vele is fogunk beszélgetni, de például van beleszólás nála?
2: Azért van, tehát azért megkérdezi a véleményünket, vagy hogy mindig kérdezget, hogy van-e ötletünk, és akkor azt beemeli a műsorba, illetve hogyha olyan van, hogy ezt most így nem annyira szívesen, akkor az benne marad a műsorban.
1: Oké. Hány dal fél bele 2,5 órába?
2: Hát olyan 30 körül, 25-30 körül.
3: 32. Pontosan.
1: Ez egy nagy koncert.
3: Igen, és ez egy nagyon jó kardió is mindenki számára. Tehát az a 2,5 óra nekünk 1 perc alatt tellik el.
1: Tényleg?
2: Igen, mert amikor nem a színpadon vagyunk, akkor öltözünk.
1: Jó, oké, értem.
2: Ugye ki be a színpadra, elénekli az ember, kirohan, gyors öltözés, tokától bokáig átöltözik.
1: Emlékeimben, hogy él a ti öltözéketek, az nem olyan egyszerű.
2: Nem.
1: Tehát
2: nem,
1: ebben van segítség,
2: van,
1: ugye?
2: Van, fantasztikus öltöztetőnk van, igen.
1: Hát akkor itt Szilvit minden évben szoktam, ugye?
2: Igen.
1: Üdvözölni, akkor innen puszíjuk. Na de csak a kulisszatitkokat áruljátok el, hogy hátra mentek, és el kell szaladni az öltözőig, vagy ilyenkor ott van egy ilyen gyors öltözőszerű?
3: Gyors öltöző van. Gyors öltöző van a színpad mögött, mert egyszerűen nem érnénk hátra. Tehát az, hogy van, hogy egy vagy másfél szám van, teljesen átöltözni, cipő, ékszer, ruha, minden, és még a hajunkba is más fejdísz kerül, és aztán pedig bemenni és elénekelni azt a dalt, vagy eltáncolni azt a arra a zenére a koreográfiát, azért az nem egyszerű, ott fejben nagyon ott kell lenni, bírni kell szusszal, tütővel, tehát mondom, ez egy nagyon jó kardió mindenki számára.
1: De ezt hogy képzeljük, hogy gyorsan felveszitek Szilvi segítben a ruhákat?
2: Tehát mindig ki van készítve. Okay. Tehát amíg mi bent vagyunk a színpadon, ő addig készíti elő
1: a következőt. Oké, de mikor visszamentek, ugye nyilván azt gondolom, ott nagy rohanás van.
2: Hát igazából megvannak a mozdulatsorok, tehát hogy persze sietünk, de kapkodni nem. Aha. Tehát hogy mindennek megvan a pontos, hogy először mindig a szoknya jön föl, utána a felső, tehát hogy mindennek megvan a maga sorrendje.
1: Mert ez ki lett számolva időben, hogy persze, ez hogy jön ki
2: persze,
1: jobban?
2: Persze,
1: persze. Milyen ki precíz meló ez.
2: Egyébként ez egy, szerintem az egyik legfontosabb ilyen háttérmunka az az öltöztető. Tehát, hogy ott olyan bizalmi kapcsolatnak kell lenni, hogy pontosan tudja az öltöztető is, és én is, hogy mit kell csinálni, és én segítem az ő munkáját kint, hogy akkor úgy állok, úgy tartom, úgy adom, és hát ugye fordítva, hiszen ő is az én munkámat segíti meg ezzel.
3: És a Monarchia Operett tényleg arról is nagyon híres, hogy egyszerűen eszméletlenül csodálatos ruha költeményei vannak, amiket mi felveszünk. Tehát az közelről is olyan a ruha, hogy megszólal. Tehát egyszerűen ilyen nagy operai eseményeken lát az ember ilyen ruha költeményeket.
1: De ezeket rátok tervezik?
2: A legtöbbet igen.
3: Igen, a legtöbbet igen.
2: Tehát amit megmondjuk, meg örököl az ember, azt meg ugye rászabják. Aha. Varónő is.
1: De ez egy nagy ajándék, nem? Hogy ilyeneket viselhettek.
2: Hát tulajdonképpen maga a ruha is elkezd élni velünk a színpadon, tehát hogy az is abszolút része a műsornak, hogy most mi bemegyünk be.
1: Így most a próba folyamatnál már van kedvenc részetek?
3: Nekem nagyon sok kedvenc részem van, de ha ki kell emelnem, akkor nagyon szeretem a szubrett számokat, a bordalt. A bordal az eszméletlen, de szerintem a Viki tudna mesélni, hogy milyen sokat próbáltuk. A kocingatós.
2: A kocingatós, az maga a próba folyamat is zseniális volt, mire összeállt.
1: Hol tudtok próbálni?
2: Van egy nagyon klassz próbahelyünk, egy kollégiumban, és ott azért nagy a hely.
1: Mert akkor minden biztosítva van.
2: Igen.
1: Jó, tehát 32 dal mászt tudjuk, de hogy vannak felosztva ezek? Van pihenés?
2: Nincs.
1: Okay.
2: Nincs. Pihenés. Este otthon utána.
1: Okay.
2: Igazából nincs pihenés. Én úgy szoktam számolgatni, hogy átlag olyan 14 számba szoktam benne lenni. Tehát az azt jelenti, hogy 14-15...
1: Majdnem a fele.
2: 14-15 öltözés, igen. És abból...
1: De várj, mert minden dal egy új ruha?
2: Persze.
1: Komolyan?
3: Igen.
2: Kétszer nem megyünk ki ugyanabba. Ne viccelj.
1: Ez le esett nekem.
2: Lehetetlenség, persze. Tehát, hogy ott olyan jelmesztár van a háttérben, hogy legtöbb helyen, amikor megérkezünk, nem hiszik el, hogy ezt az összes ruhát, ezt most így ma este fel fogjuk venni.
1: És fel.
2: Persze.
3: Igen, de tényleg lenyűgöző. Nem csak szerintem, nem csak a nézőknek az, hanem nekünk, művészeknek is lenyűgöző, és egyszerűen felemelő érzés ilyen ruhákban ott állni. Tényleg fantasztikus. Hát főleg, hogyha kislányként mindig hercegnő akar lenni, ugye az ember lánya, akkor ez meg egy külön
2: igen, és nagy tollas ruhákról álmodik, akkor jöjjön a Monarchia Operettbe.
1: Hát mindenképp. Na még ezt tisztázzuk már, hogy van konferenci? Tehát egy gálán kell műsorvezető?
2: Hát igazából az a tapasztalat, hogy nagyon szereti a néző, hogyha mi magunk megszólalunk, csak mondjuk azt elég nehéz kivitelezni, hogy az ember énekelt, vagy olyan akrobatikákat végez, amit mondjuk Lau is, hogy utána lihegni alig bír.
1: Meg utána át kell öltözni, tehát
2: igen,
1: hogy
2: azért szoktunk mi magunk is konferálni, de már olyan is volt, hogy volt műsorvezetőnk, aki megsegített minket.
1: Most tehát, hogy ez augusztus 16-án lesz, nem tudjátok?
2: Nem lesz.
1: Nem lesz, aha.
3: Szerintem a közönség szereti azt, amikor jönnek egymás után a dalok, és így magával tudja ragadni az élmény, a látvány és a zene. Tehát egyszerűen szerintem ennek van egy ilyen bűvereje.
2: Igen.
1: Na hát képzeljétek, hogy nekem minden egyes koncertnél az a fejlővésem, hogy mi az első dal. Mivel kezd a produkció? Lehet és szabad spoilerezni?
2: Hát igazából ez egy, nem egy ördöglakat, mert ugye itt nálunk a monarchiában szinte mindig ugyanazzal kezdünk, tehát mindig a
3: Hajmási
2: Péter.
1: Hajmási Pál.
2: Ez nálunk mint egy ilyen himnusszal indítjuk a műsort.
3: Klasszikussal zárunk is, hiszen egy jó előadásnak az egyik ismérve, hogy az elején magával rántja a nézőt, és a végén pedig nem akarja ereszteni.
1: Elvos,
3: és
1: ezt
3: a két olyan dallal tudjuk megtenni, amit mindenki ismer.
2: Igen.
1: És akkor melyik az utolsó, ha ezt még szabad?
3: A húzzak
2: csak kivilágos virradatig, természetesen.
1: Jó, mert nyilván vannak ezek a sarokpontok, hogy hol kell emelni a hangulatot. Nem tudom, ez a ti szakmátok, fogalmam nincs, csak én valamit próbálok laikusként elképzelni, de be kell rúgni az ajtót az elején? Hogy megjöttünk?
2: Szerintem szereti a közönség, hogyha úgy indulnak, hogy akkor indul a műsor, és aztán persze lehet benne csinálni, egy kicsit meghúzom, egy kicsit megsiratom őket, egy kicsit szomorkodunk, aztán újból vigadunk, és újból pörgünk.
1: Ez az érzelmek széles skálája.
2: Így. És aztán természetesen a végén beindul a magyar virtus, és aztán erezd el a hajamat.
1: Klaudia, mit mondott neked, ha mondott Viki útravalót az itteni létben, a monarchiás létben?
3: Várjunk. Hát az, hogy mindig sminkelve, és már hajba menjek, már a próbára is, mert ugye mindig próbálunk maga az előadás előtt, és nem lesz időm már megigazítani.
2: Csak egy kis igazítás.
3: Igen, mert mi mindig mindent lepróbálunk majdnem előtte, hogy egyrészt biztonságérzettel menjünk fel a színpadra,
1: flottul
3: menjen.
2: Meg hát ugye az adott helyszínnek az adottságaihoz tudjuk igazgatni, úgyhogy muszáj mindig, és akkor mindig úgy fejezzük be, hogy már jön a menedzser, hogy most már ki kell menni, most már engedni kell a közönséget. Úgyhogy ott nagyon kevés idő van.
3: Igen, és itt hatalmas hajaink vannak, nagyon szép sminkünk, és hát ez idő.
2: Tehát nagy faj, nagy smink. Igen. Illetve azt is mondtam, hogy ne fogd vissza magad.
3: Ja, igen, ezt is mondtam, hogy ne fogjam, azóta nem fogom vissza magam. Igen.
1: Jó itt lenni?
3: Nagyon, nagyon.
1: Tényleg neked, Viki? Már
2: én nagyon
1: 10
2: szeretem.
1: Éve.
2: Ez tényleg egy, tehát tulajdonképpen ez egy ilyen kis családszerűségként működik most már.
1: A közönséggel együtt.
2: A közönséggel
1: együtt. Az meg már nagyobb család. Jó társaságban repül az idő, nagyon élveztem a beszélgetést. Gyertek majd vissza, mert csomó kérdés még bennem ragad, de egy biztos, augusztus 16 vasárnap. Városmajori Szabadtéri Színpad. Borban mindenki. A vigasság.
2: Mindenki jöjjön.
3: Várunk mindenkit.
1: Ott leszünk az Operett gálán. ABC sorrendben megyek, Denk Viktóriával és Katona Klaudiával beszélgettem. Köszönöm nektek, hogy itt voltatok.
3: Köszönjük.
1: És a hölgyektől most elköszönök, önöktől még nem jön a műsor második része, újabb izgalmas téma, újabb izgalmas vendéggel, de arra is készülnek, hogy gyors lesz az átmenet.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A legfrissebb információk, hírek a Sláger FM-en.
4: Azonnali energiatakarékossági intézkedéseket vezet be Budapest, csökkentette ivóvíz felhasználását a Samsung Gödi gyára. Mostantól drágább taxizni a fővárosban. Ezek a Sláger FM hírei, Molnár Róbert vagyok. Azonnali energiatakarékossági intézkedéseket vezet be Budapest a közösségi közlekedésben. Karácsony Gergely főpolgármester egy Facebook posztban jelentette be a változásokat, amelyet azzal kezdett, hogy évtizedek óta nem nézett szembe akkora kihívással a magyar villamos energiaellátás, mint amire a következő napokban fel kell készülni. A főpolgármester szerint ebben a feszült helyzetben minden apró megtakarítás számít a komolyabb ellátási zavarok elkerülése érdekében. A kötött pályás járműveket érinti az egyik lépés, ugyanis a metró és villamos vonalakon olyan menetrendet vezetnek be, amelyben a járművek kevésbé intenzíven gyorsítanak. Ezen felül egyes vonalakon az elektromos árammal működő trolibusz helyett munkanapokon korszerű, jó hatékonyságú klímával rendelkező dízel autóbuszok közlekednek majd. A rendkívüli időjárási és ellátási helyzet miatt 50%-kal csökkentette ivóvíz felhasználását a Samsung Gödi gyára. Az üzemben az elektromos áramfogyasztást is 10%-kal mérsékelték. A vállalat közölte, hogy további megtakarítási lehetőségeket vizsgál, és folyamatosan kapcsolatban áll a víz- és áramszolgáltatókkal. A korlátozásokat addig tartják fenn, amíg az ellátási helyzet nem stabilizálódik. Mostantól drágább taxival utazni Budapesten, miután hatályba lépett a taxirendelet legutóbbi módosítása. Az alapdíj 1300 forint lett 1100 helyett. Ha a reptérről vagy a reptérre utazik valaki, akkor plusz 800 forint adódik az alapdíjhoz, így az 2100 forintra emelkedik. A kilométerdíj 521 forint lett 440-ről, a percdíj 130-110-ről. A Budapest Airport ZRT arra kötelezi őket, hogy augusztus 3-ától, vagyis hétfőtől 800 forintos behajtási díjat fizessenek a reptéren, ami alul eddig mentesültek a taxisok. Megdőlt a fővárosi hajnali és nappali melegrekord is pénteken, közölte a Hungaromet ZRT. Mint írták, július végén ismét egy terjeszkedő anticiklon vált uralkodóvá Magyarország időjárásában. Az idei második hőhullámban hamar megdőltek a melegrekordok. Július 31-én pénteken reggel 25,3 Celsius fokig csökkent a hőmérséklet. Ezzel megdőlt az erre a napra vonatkozó fővárosi hajnali melegrekord. A korábbi rekord 24,4 fok volt, amit 2018-ban mértek Lágymányoson. Délután Újpesten 39,4 fokot regisztráltak, ezzel pedig megdőlt a fővárosi napi melegrekord. Az eddigi csúcstartók Budapest Törökvész és Budapest Gellért hegyállomások voltak. Az 1921-ben ugyanezen a napon mért 37,4 fokos értékkel. Hozzátették, az Újpesten, valamint Győr-Likócs állomáson is regisztrált 39,4 fok egyben beállította az erre a napra vonatkozó országos napi maximum hőmérsékleti rekordot is, amely eddig Szerep nevéhez fűződött 1917-ből. A tűzoltók szerint még hosszú ideig tartanak a munkálatok Érd és Százhalombatta között, ahol kedden tarló, körbeállák, valamint 30 ezer köbméternyi komposzt gyulladt be, derült ki a katasztrófavédelem közleményéből. Azt írták, hogy a hulladék felét már átmozgatták Érd és Százhalombatta között, ahol a tűzoltóegységek még kedden délután munkagépek segítségével körülhatárolták a tüzet. Vasárnap is napos idő várható, általában kevés gomoly felhővel. Gyenge vagy mérsékelt marad a légmozgás. A zivatarokat erős, viharos széllökések is kísérhetik. A legmagasabb nappali hőmérséklet kora délután 35 és 40 fok között alakul.

0: É Balázs illúzionistát köszöntöm nagy szeretettel, és Balázs, azért örülök neked, hogy itt vagy, itt azért nem sok illúzionista ült.
1: Akkor meg a külön megtisztelő, köszönöm,
0: de
1: hogy itt lehetek.
0: Mennyire megörültek neked kint a stúdióban, és igen, itt igen, a rádió igen. Szerkesztőségében. Nem titok, még a Tilláik is itt voltak, és abszolút igen. Felismertek, nézik a videóidat.
1: Igen, ez különösen jól esett, mert én is szeretem az ő tartalmaikat.
0: Oké, okay. No, de hogy... Azért a videókon túl, amit tudom, hogy persze én is szoktam nézegetni, aha. De azért a színpadi produkció az mégis az élő.
1: Hát ez egy élő műfaj, tehát maga a bűvészet az szerintem videón soha nem lesz olyan, mintha eljössz megnézni élőbe, mert hát videó az ott az könnyebben manipulálható, meg mondják azt, hogy lehet, hogy beavatott néző, de ugye nem látsz mögé, de amikor eljössz egy előadásra, és ott élőben vagy akár veled történik, azt szerintem sokkal hihetetlenebb, tehát alapvetően ez a videó az inkább arra jó, hogy eljusson sok emberhez, de amúgy én abszolút az élő formáját preferálom ennek a dolognak, meg annak van igazából értelme igazából.
0: A közönséggel való találkozás, az téged tölt?
1: Abszolút. Én nekem a bűvészetben, az egészben az az egyik legfontosabb, hogy kapcsolódni a nézőkhöz. Uh-huh. Tehát minden egyes előadásom, minden egyes műsorom az totál ki van élezve az interakcióra, tehát hogy ki vannak hívva a színpadra, vagy csak olyan számot, amiben az egész közönséget bevonom, mert akkor, mikor veled történik, szerintem az a legnagyobb hatás.
0: Az biztos.
1: Meg maga nekem is az a kapcsolódás, hogy most, ha ez egy olyan műsor, amin csak 200-an vannak, de olyan, hogy 1000-en vannak, akkor is azt szeretem, hogyha tényleg így van egy ilyen kontaktus a nézőkkel.
0: Most megint egy picit visszautalok arra, hogy mennyire megörültek neked, hogy jöttél, hogy mindenki ugye azt kérdezgeti, hogy hogyan?
1: Igen, hogyan? Igen, hát ez egy elég gyakori kérdés.
0: Mi a titok, de hogy ezt ugye elfogadott tőlük?
1: Persze, persze, hát ez igazából az van, hogy szerintem az ember már önön akaratán kívül, ahogy működik az agyad, rá akarsz jönni, hogy működik egy mutatvány. Tehát ez adja az izgalmát, a pikantériáját, hogy mindenki tudja, hogy trükk. Tehát, hogy ez semmi természet fölötti, meg semmi ilyen dolog nincs ebbe. Tehát minden mögött színház van.
0: De ezeket meg lehet tanulni.
1: Persze, hát az, hogy ezek
0: most... Szabad ne feled, bocsánat, mert pont ezt fogalmazódott meg bennem, hogy itt faggattak kint, hogy születni kell, vagy inkább csak szorgalmasnak.
1: Nem, én kevésbé hiszek a zsenialitásban, mármint van, de ez nem olyan százalékban, mint amit így gondolnak az emberek. Én ezt 20 éve csinálom. Uh-huh. Tehát, hogy ebbe annyi munka belement,
0: hogy biztos.
1: Ez soha nem fog megtérülni, de hogy azért tudtam ennyit beletenni, mert imádom és szeretem csinálni. De hogy ami max a személyiségemből fakad, az lehet valamennyire a sors által velem született, hogy én nagyon extrovertált személyiség vagyok, szeretek szerepelni. Most is az van, hogy most már azért egyre többen nézik ezeket a videókat, sokan felismernek, stb. Oda jön hajnal 2-kor a fesztiválra, hogy mutass valamit, és akkor én akkor is szívesen mutatok neki valamit, ha csak így megszólít, akár ott a fesztiválon, vagy az utcán, vagy bárhol, mert tényleg szeretem csinálni, nyilván nagyon elfáradok benne, de hogy válaszoljuk a kérdésedre, azt gondolom, hogy nagyon sok van a mutatványaimban, meg a műsoraimban a személyiségemből, az nyilván az, ami én vagyok, tehát ezt mondanám max arra, ami talán valamelyest velem született, vagy hozzám tevődött, de az, hogy így megtanuljam ezeket a mutatványokat, az kőkemény munka. Uh-huh. Meg ugye már inkább szeretek kitalálni saját trükköt, uh-huh. Meg ez az utóbbi években most már így az a cél, hogy minél inkább egy eredeti dolog legyen, és egyre több saját fejlesztésű mutatvány van.
0: Bocsáss meg, ezt le lehet védetni?
1: Le lehet védetni, bár hozzáteszem, így a magyar jogrendszerben én így utána mentem, nagyon nehéz. Tehát egy csavart nem ide teszek, hanem ide, ez már új. Tehát, hogy ez így nehéz. Mint előadás formát le lehet védetni, de azért sajnos ez így nagyon nehéz ezt így kivédeni, hogy ne másolják, beleszalad az ember, de inkább az van, hogy szerintem úgyis hozzám kötik meg. Valójában, ha van az embernek szerintem egy saját mutatványa, az neki áll jól.
0: Abszolút, abszolút. És hogy ér-e ezt átvenni?
1: Hát, szerintem valamelyest azért imponáló, amikor azt látom, hogy...
0: Ezt akartam kérdezni, hogy imponáló, vagy idegesítő?
1: Hát, valamelyest kezdetben mindig imponáló, mert azt mondom, hogyha valami jó, akkor biztos jó, hogyha ezt valaki utánozza. De van, azért nyilván itt inkább, amikor vannak ebbe inkorrekt húzások, azt nem szeretik egymással a bűvészek. Tehát, hogy mondjuk nekem is van bűvész barátom, aki szerintem nagyon jó, nagyon profi, hiába tudom, hogy van a mutatványa, nem fogom csinálni színpadon,

0: mert tudom, hogy ez az ő kincse. Uh-huh.
1: Hú, milyen szépen fogalmaztál. Igen, nagy abszolút a kincse. No, de hát miután tényleg a személyes találkozásban van az igazi erő, ahogy ezt megbeszéltük, teszel különbséget? Azt tudom, hogy tegnap is külföldről jöttél.
0: Igen.
1: Tehát rengeteget jössz-mész. Teszel-e különbséget színpad és színpad között? Tehát az, hogy most Budapesten vagy, itt a fővárosban lépsz-e föl, vagy bárhol a világban az... Hát, én értem, hogy más a környezet, de akkor is számít?
0: Amikor anyanyelven lép, én nagyon sokat lépek fel most már külföldön az utóbbi években, anyanyelven még mindig jobban szeretek bűvészkedni, az ugyan jobban esik, tehát jól bűvészkedek angol-német nyelven, de valahogy a magyarul esik a legjobban még mindig. Hozzáteszem az, hogy színpad, én pont megkérdezte valaki múltkor, hogy mennyire számít, pont most több mint 1000-en eljöttek a szerbiai előadásomra, és utána volt egy beszélgetés, és akkor így kérdezték, hogy most, hogyha 30-an vannak, és ekkora energia van, vagy ilyesmi, és megmondom szintén, én sokszor még azt szeretem jobban, hogyha ilyen csak 100-an vannak, vagy 200-an, tudod, akkor annyira közel lehetsz a nézőkhöz,
1: intimebb.
0: Hogy így... Intimebb sokkal, igen, és akkor azt, de bár szeretem, ha nagyon sokan vannak, mert akkor meg nagy svung van, tehát, hogy az meg teljesen más energiákat mozgat meg, és tehát, hogy ebből a szempontból nem, én próbálok azért, de ez most nem kell színpad legyen. Ha találkozok valakivel, és mondja, hogy te vagy a bűvész, akit láttam neten, hogy így a backstage-ekbe bűvészkedik, akkor ott abba az egy trükkbe is próbálok mindent beleadni, mert az a célom, hogy őt egy hatás érje, hogy ő neki egy élmény. Szerintem az egésznek ez a motivációja, talán arszpoétikája. Hasonlóan a zenéhez, hogy valakinek attól van egy sztoria, meg attól van egy élménye, hogy én csinálok valamit, és ez adja a jó érzést bennem. Tehát amikor gyerekként megtudtam az első trükköt, akkor még nem volt ez ennyire tudatos, de szerintem ez volt mögötte, hogy picit különlegesnek érezheti magát tőle az ember, meg kap egy ilyen szeretettel teli figyelmet.
1: Szeretett energiát.
0: Hát mondhatjuk így. Akár. Talán, igen.
1: Neked ezek feltöltődések is?
0: Igen, képzeld el, hogy az vagy, mikor most ilyen nagyon sok fellépésem van most. Tehát, hogy azt hiszem nyáron van valami 35-6 nyilvános dátum, és még mellette vannak ilyen, hát tudod, céges rendezvény, szálloda, stb.
1: Itt a fővárosban is.
0: Fővárosban is van, igen. És az van, hogy amíg utazok az előadásra, amíg el nem készülünk a színpadra, amíg nincs start, addig így nagyon visszafogom az energiát, és ilyen nagyon, nagyon light vagyok, tehát ilyen nagyon jó, megiszok egy pohár vizet, és nagyon pihibe, és amikor indul, hogy show, akkor meg minden energia belemegy, és akkor ilyen kirobbanó, és akkor az egy óra, vagy 40 perc, vagy nem tudom, a színpadon, az meg ilyen nagyon maxi energiával megy, és azt tölt, mert érzem, hogy szeretik a poénokat, nevetnek rajta, meg sokszor nem is a mutatványok érzem azt, hogy tehát szeretik a trükköket, érdekli őket, de mivel próbálom belevinni a személyiségemet a műsorba, úgy meg kapok egy olyan visszacsatolást a közönségtől, ami nagyon töltő, hogy szeretik a humoromat, szeretik azt, amit csinálok, aki vagyok a színpadon.
1: Balázs, azon gondolkodtam, hogy kell-e hinnünk neked, el kell-e, hogy higgyük, amit látunk.
0: Szerintem ebbe az van, hogy ez egy nagyon izgi játék. Tehát te is tudod, hogy ez trükk. Én is tudom, hogy ez trükk, meg ez nyilván le is van tisztázva közöttünk, tehát én nem akarok vajákolást árulni, hogy ez valami természetfölötti dolog. És az a vicces benne kicsit, mint amikor gyerekként a télapó jön, hogy tudod így, a szülők meg a télapó, hogy mind a ketten tudjuk, hogy ez egy játék.
1: De akarunk hinni?
0: Szerintem az emberfüggő. Valakit egyszerűen van, nagyon ritkán van ilyen, de hogy vége az előadásomnak, és utána oda jön beszélgetni, és akkor így kérdezi, hogy ebben van-e valami természetfölött. És én mindig mondom, dehogy is, hát ez színház, ez trükkök. És akkor így nem akarja elhinni. Tehát mondja, hogy de hát hogy lehet, hogy ott lebegett a izé, és akkor... És így megmondom, és nem akar, tehát ő valószínűleg egy olyan személyiség, aki annyira hinni akar, hogy már én magam nem tudom meggyőzni, hogy ez trükk, de közben meg tök jó ez a játék, hogy mindketten tudjuk, hogy trükk, de mindketten a csoda élményét akarjuk. Tehát én azt akarom neked megadni azt, hogy valami hihetetlen történik, hogy azt az érzést kap meg, mintha csoda történne. És ez a célom, miközben mind a ketten tudjuk, hogy trükk van mögötte. Tehát ebben ez az nagyon izgalmas. Tehát annyira talán nem hit kérdése, de viszont ez az izgalmassága meg megvan.
1: Na most, oké, hiszünk, vagy nem hiszünk, ezt akkor eldönti mindenki maga.
0: Hát persze, javarészt amúgy tudják, hogy trükk, tehát ez...
1: Oké. nyilván a gyakorlás az alapja, ugye? Az egész.
0: Az eléggé része.
1: De olyan van, hogy te rontasz?
0: Úgy van, képzeld el, hogy ami persze főleg nagyon sok ilyen...
1: Ronthatsz-e? Igazából ez a kérdés.
0: Erre az a módszerem, hogy egyrészt, főleg amikor elején elkezdem gyakorolni a trükköt, akkor nagyon csak a privát szférámnak mutatom. Család, stb. Barátok, megvan, vagy akár olyan bűvész kolléga, akinek adok a véleményére, és akkor még csiszolódik a trükk. Utána elkezdem beletenni a műsorba, igen, és akkor még mindig csiszolódik, mert érzem, hogy ez a poén jobban működik, ez annyira nem, itt egy kicsit így lehetne, vagy jön egy néző, akinek van valami ötlet, ami nem a megoldás, de lehetne a megoldás az ő fejében, és akkor ezeket el kell kezdenem tudatosan kizárni, hogy tényleg a csoda élményt kapja, és akkor így az elején sokszor húzhat hiba a gépezetbe, de mikor színpadra kerül valami, minden mutatványt úgy dolgozok ki, hogy van A, B, C, D verzió. Hogyha az A-út nem jön össze, akkor úgy jöjjön a B, hogy te észre se vedd, hogy itt nem terv szerint ment a játék, hogy te a végén ugyanúgy megkapd, hát az emberek jegyet vesznek az előadásra, nem mondhatom azt, hogy hát ne haragudjatok, ez nem sikerült. De a másik meg, hogy mivel az van bennem, hogy a karakteremet szereti meg valamelyest a közönség, valójában a mutatvány elkezd háttérbe szorulni. Tehát az van, hogy igen, azt érzem, hogyha az van a fejemben, amikor a színpadon vagyok, és ez így leveszi rólam a nyomást, hogyha nem sikerül egy trükk teljes befutcsolna, akkor valószínűleg kinevetném magam, és ők is nevetnek. Tehát,
1: és tudod, belefér az is.
0: Beleférne, hozzáteszem, nem szokott előfordulni, de hogy tudod, azt érzem, hogy mivel így stand-upolgatok a színpadon, mutatok trükköket, meg így ezt így beleviszem, most így nem sikerült, tudja, hogy kinevetném magam, és akkor ők is jól érzik magukat, hogy hát befutcsol. De hogy élmény maradjon, ne egy ilyen negatív érzés bizágos legyen bennük, de hála Isten, most lekopogom jó hangosan az asztalon, ilyen már régen történt.
1: Van-e, ezt már máshogy kérdeztem, de a földrajzi helynek szerepe abban, hogy valaki mennyire befogadó? Tehát, mit tudom, egy fővárosi közönség, uh-huh, másképp reagál, mint mondjuk egy vidéki?
0: Hát inkább azt érzem, hogy nem is ebben húznám meg, hogy főváros vagy vidék, mert egy barátommal szoktuk beszélni, hogy egy jó vidéki közönségen, egy jó ilyen esti sávban egy műsor, az nagyon töltő tud lenni. Uh-huh. Tehát annyira szeretetteljesek, aha, de annyira így nem ebbe húznám meg, inkább azt, hogy milyen környezet, országok között inkább kulturális különbségek vannak, tehát tudod, amikor mediterrán országba megyek fellépni, akkor tudod, így érzem, hogy ezek olaszok, vagy spanyolok, igen, voltak, igen, nagyon bohém, nagyon örülnek mindennek, stb. Amíg mondjuk lehet, hogy egy német közönség sokkal kimértebb, de ez se igaz feltétlen, mert ott is attól függ, hogy kik ők. Sokszor tudod, nagyon sok ilyen vállalati rendezvényen meg konferencián lépek fel, és ott mondjuk sokszor van, amikor én is sokkal kimértebb vagyok a színpadon, mert ilyen nagy cégvezetők meg hasonlók, uh-huh, van, ülnek a közönségben, akik sokszor úgy nehezebben mozdulnak meg, tehát azt érzem, hogy nem az első 5 percben vannak már a hatalmas nevetések tapsok, hanem mondjuk a 18-ban, uh-huh, mert úgy nehezebben nyílnak, egy picit ők is így feszélyezve vannak, hogy hú, hát én egy vezető vagyok, én nevethetek, én tapsolhatok, és akkor kicsit lassabban oldódnak, max ebben érzem, és akkor ott a végére érkezik meg a csúcspont, amíg mondjuk egy nem tudom, egy másik kategóriájú rendezvényen, ott meg már mondjuk egy fesztiválon, ott már az első trükknél hatalmas taps és nevetés, meg ott lazábban vannak, igen, itt vagyunk, lazítunk, csak nézzük a show-t, tehát ebben húznám meg inkább a különbséget a nézők között.
1: Azt olvastam rólad, hogy még a feleségednek sem árulod el.
0: Nem.
1: Most nyilván ez nem egy bulvárműsor, meg igen, hogy édesanyádon teszteled.
0: Igen, nagyon jó tesztelni, tényleg.
1: De tényleg így van, hogy azért kell a titkot tartani, hogy ez csak véletlenül se tudjon kimenni?
0: Nem, dehogy is. Őszintén úgy vagyok vele, eljön valaki az előadásomra, megnézi a trükköt, és hazamegy, és 2 hétig nem alszik, és egy kockás papír fölött fejtegeti a trükköt, és rájön, az már mindegy. Aha. Az már nekem mindegy, mert amikor eljött megnézni élőbe a műsort, megkapta az élményét, uh-huh, ennek, megkapta a csoda élményt, ami nekem a feladatom. Onnantól, hogy ő ezzel mit kezd, az már tényleg mindegy. Ott élőbe, amikor találkozunk, megnézi a show-t, akkor kapja meg az élményt. Nem azért nem árulom el én a trükköket, mert én ezt magamnak meg akarom tartani, vagy hogy majd utána akkor ezt nem tudom, kirakja a netre, vagy ilyesmi, hanem azért nem, mert ez olyan, mintha elmondanám a gyereknek, hogy nem létezik a télapó.
1: Értem.
0: Érted? Világos. Tehát, hogy addig van meg a pikantériája a trükknek, amíg nem tudom, hogy történik. Onnantól valójában tényleg elveszek vele. Én a mai napig járok rendszeresen a világ legnagyobb bűvész találkozóira, és eljönnek tudod Las Vegasból, mindenhonnan a világ legjobbjai, őket tudom megnézni, tudok velük beszélni, tanácsot kérni, stb. És kint vagyok egy hetet, és azt mondom, hogy legalább, mondjuk most már nyilván egyre kevesebb, hogy az ember egyre jobban részese a szakmának, és van egy rálátása már, de mondjuk egy az egy hét alatt ilyen 3-4-5-ször történik olyan velem, hogy azt mondom, na most csoda történt, és ez egy annyira jó érzés, amikor már azt hiszed, tudod, azt gondolom erről, hogy egy olyan élet, amiben azt hiszem, hogy már mindent láttam, az nagyon unalmas és nagyon szürke.
1: Igen.
0: De ha jön valaki és azt mutatja nekem, hogy figyelj, még nem láttál mindent, az egy óriási ajándék.
1: Uh-huh.
0: És nekem ez, amikor már annyi, több ezer trükköt láttam, már meg ismerek, ezután valaki nekem mutat valamit, ami nem tudom, hogy történik, és azt érzem, megkaptam ezt a csoda élményt, azért én nagyon hálás vagyok, vagy nem tudom, egy nagyon jó érzés. Tehát, hogy én nem, tehát azt mondom, hogy a bűvész nem pejoratív módon csapja be az embert.
1: Világos.
0: Ő azért teremti meg az illúzióját a csodának, mert szerintem ezzel adni akar, legalábbis az én felfogásom
1: jó,
0: szerint.
1: Megértettem. Kisgyerekes édesapa vagy?
0: Igen, igen.
1: Ő mennyi idős egyébként?
0: 10 hónapos.
1: Na hát ő még akkor nem kérdezgeti a...
0: Nem, hát már így a játékot eltüntettem, elő van ilyeneket csinálni, az ő annak így mosolyog, de ennyi, igen, így a...
1: No, te nyilván büszke vagy apukaként,
0: hát, persze.
1: De valahol egy trükk is lehet olyan, mint egy gyermek, egy édes gyermek?
0: Hát
1: vagy egy műsor, vagy minek nevezett?
0: Hát megmondom őszintén, hogy... Az embernek a mutatványai valahol, meg a műsorai, azok ugye gyermekei, ez szerintem bármelyik színházi rendező, vagy bárki elmondja neked. Nekem is az előadások, amiket összeállítottam, rendeztem, azok nagyon fontosak, és nagyon, nagyon közel vannak hozzám. Tehát mondhatjuk ebben így a párhuzamot. Bár nekem ugye 10 hónapja, amikor megszületett a kislányom, én azt mondom, hogy amikor több mint 10 000 ember előtt voltam fesztivál nagy színpadon. Vagy voltam a Debrecenben, a Nagy Erdélyi Stadionban, a Virágkarnevalon 20 000 ember. Óriási fung, óriási érzés. Az ember egy pillanatra átélheti, hogy milyen lehet a Rolling Stonesnak mondjuk egy átlag nap. De hogy tudod, egy picit így kapsz ebből egy falatot, nagyon jó érzés, de teljesen őszintén mondom, hogy nyomában nincs a gyereknek.
1: Aha.
0: Tehát nekem annyira nagy csoda a gyerek, hogy annyira tölt, hogy meg hát nyilván szerintem minden apuka szerelmes a gyerekébe. Uh-huh. Ez nekem egy új csoda. Tudod? Tehát, hogy én így a csodák világával foglalkozom, akár színházon belül, meg ugye bedolgozok színházaknak, vagy bárkinek, vagy a saját műsoraimba, akkor hogy ezekkel foglalkozom, de ez még mindig egy megmagyarázhatatlan misztérium a gyereknek.
1: Milyen szépen fogalmazol, látod, most viszik haza a hallgatók és az útravalókat.
0: Igen, igen, igen. Hát reméljük, ők is így vannak.
1: Ez azért mégis fontosabb.
0: Hát ez, de tényleg azt mondom, hogy tudod, voltak olyan pillanatok az életemben, amikor elképesztő büszke voltam, meg azt gondolom, hogy értem el dolgokat azért ebbe a szakmába, de soha nem volt annyira, meg tudod, a gyermek az nem... Valahol nem egy egóból fakadó dolog, hanem teljesen magadat adott fel benne, és ennek a beteljesülése szerintem nagyon nagy varázslat. Én hozzáteszem, nem akarom propagálni, megértem azt is, aki nem akar gyereket, stb., de számomra ez a világ legújabb és legnagyobb csodája jelenleg.
1: No, hát, és ez maradjon is így.
0: Ja, hát ez
1: neked. Most van az a lélektani pont, hogy mondjál minden elérhetőséget, ahol elérünk téged.
0: Hát figyú, hogyha igazából így a social felületeimet szoktam mondani, ha valaki élőben megnézni az előadásaimat, akkor a kisvbalázs.hu, tehát kétesvbalázs.hu, itt általában feltesszük, hogy mikor, hol lehetek látható, meg hogyha valakinek tudod, ilyen rendezvényük lesz és akar fellépőt, akkor azt ott. Hogyha meg napra készen akar, azért naponta hozok videót, hogy csinálok valami trükköt, akkor meg Instagram,
1: de
0: Facebook.
1: De van is kedved egyébként tartalmat gyártani?
0: Persze, tudod, az van, hogy most, hogy főleg így nagyon sokan nézik, tehát pont ránéztem, hogy az Instán így az elmúlt hónapban ilyen 4 millió megtekintés, azért nálam ez gratulálok. Nagyon soknak számít.
1: Ne
0: tehát hogy nekem ez nem egy átlag, most még így nagyon friss élmény. Igen, úgyhogy ott naponta hozok, tehát ilyen Insta, Facebook, TikTok, YouTube, Kisvé Balázs, és ott megtalálom. Napra készen, persze. Okay. Tehát,
1: na, ugye... egy kérdésre maradt még idő. Melyik... ha már beszéltél a gyermekről, de akkor mégiscsak befejezzük azzal a témával, amivel indultunk, hogy melyik trükködre, saját gyártású, kitalált és megalkotott trükködre vagy igazán büszke?
0: ez szerintem olyan, hogy ez folyamatosan változik. Tehát mindig. Olyan, hogy mindig a legfrissebb, a legújabb, meg tudod, van olyan, hogy mondjuk egy régebbi más mutatvány dolgozok át, vagy stb. De tudod, úgy azt érzem, hogy mindig akkor érzem igazinak, amikor a saját részhez érek benne. Tehát lehet, hogy ez egy mondjuk egy klasszikus trükköt dolgoztam át, és vagy más a metódus, vagy más az előadásmód, de amikor érzem, hogy a saját poénom van benne, vagy a saját hozzátett értékem, akkor úgy belül érzem, hogy ez vagyok igazán én, úgyhogy ez mindig talán a legfrissebb.
1: Na jó, én sok csillogó szempárt kívánok neked, akár merre mész, mert akkor a tiéd is csillogni fog, nagy baj.
0: Igen, lesz. Valószínűleg.
1: Kedves hallgatóink, azt a sok-sok energiát, amit Balázs beletesz, az imádott, de gondolom nem olyan könnyű hivatásába, nem. Azt a figyelmükkel viszonozzák. Köszönöm, hogy itt voltál.
0: Köszönöm én is mindenkinek.
1: Kedves hallgatóink, Balázstól most elköszönök, de önöktől még nem, mert folytatónak a legnagyobb slágerek változatosan, és egy elköszönés erejéig még fogunk találkozni.
2: A Slágerkult. Ugye én

0: mondhatom a várost, ugye itt alszol, nálam sose leszel.
1: Sláger FM a legnagyobb slágerekkel változatosan. Kedves hallgatóink, köszönöm, hogy velünk tartottak a slágerkultban. Remélem, önök is úgy gondolják, hogy ma is színes és tartalmas beszélgetéseink voltak. Denk Vikinek, Katona Klaudiának és Kisfé Balázsnak nagyon köszönöm az inspiráló gondolatokat. Holnap ugyanekkor ugyanitt ismét találkozunk újabb meghatározó alkotókkal Budapest és a Vétel körzet kulturális életének a legjobbával. Maradjanak velünk a hírek után is, hiszen újra forognak a legnagyobb slágerek változatosan. Engem Esmiller Andrásnak hívnak. Vigyázzanak magukra!
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A legfrissebb információk, hírek a Sláger FM-en.
3: Megerősített készenléttel biztosítja a villamos energiaellátást az E.ON. Azonnali locsolási tilalom lép életbe a sportpályákon. Egy hónap múlva becsengetnek. Ezek a Sláger FM hírei, Molnár Róbert vagyok. Megerősített készenléttel biztosítja a villamos energiaellátás biztonságát az E.ON Hungária csoport a rendkívüli hőség okozta megnövekedett hálózati terhelés idején. A társaság növelte üzemirányítási hiba elhárítási és ügyfélszolgálati kapacitásait, hogy az esetleges üzemzavarokra gyorsan reagálhasson, közölte a cégcsoport. A társaság, amely a Dunántúl Pestvár megye és Budapest villamos energiahálózatának üzemeltetőjeként csak nem 3,5 millió ügyfél ellátásáért felelt. A tervezett hálózat fejlesztést szolgáló üzemszünetek egy részét átütemezte, és csak a biztonságos üzemeltetéshez szükséges munkákat végzi el, közölték. A kormány által megkeresett vállalatok jelentős része vállalta, hogy átszervezi a termelést és csökkenti az esti csúcsidőszak energiaigényét, közölte a gazdasági és energetikai miniszter szombaton Facebook oldalán. Kapitány István azt írta, hogy felelősségteljes és konstruktív hozzáállást tapasztaltak. A vállalatok döntő többsége már konkrét tervekkel várta a kormány kérését a fogyasztás átütemezésére. Hozzátette, a kereskedelem, a vendéglátás és más ipari szövetségek önként keresték meg a tárcát, felajánlva segítségüket. Az eddigi vállalások mintegy 240 megawattnyi, már mérhető terhelést vesznek le a hálózatról, és ez egy kisebb méretű erőmű termelésével egyenértékű, hangsúlyozta a politikus. A rendkívüli hőségre való tekintettel azonnali locsolási tilalom lép életbe a sportpályákon és a stadionokban, jelentette be az élő környezetért felelős miniszter szombaton. Gajdos László azt írta, hogy a döntés értelmében szigorúan tilos az ivóvíz használata fűlocsolásra, felületek mosására, valamint a látványelemek működtetésére a sportlétesítményekben. A tartós kánikula idején az ivóvíz készletek megóvása és a lakossági ellátás zavartalansága a legfontosabb közös feladatunk, hangsúlyozta a miniszter. A Magyar Honvédség zacskós vízzel és vízszállító járművekkel segíti a lakosságot a rendkívüli hőségben, mondta Ruszin Szendi Romulus honvédelmi miniszter Budapesten. A tárca vezető egy más témában tartott sajtótájékoztató után egy kérdésre válaszolva azt mondta, a lakosság számíthat a katonákra. Hozzátette, Szentendrére vízszállító járművel juttattak vizet, és folyamatosan állítják elő a zacskós vizet is. A honvédelmi minisztérium tájékoztatása szerint naponta több ezer zacskó vizet gyártanak le, amelyet elszállít a kijelölt helyszínekre. Egy hónap múlva becsengetnek. Megjelent a magyar közlönyben a 2026-27-es tanévrendjéről szóló miniszteri rendelet. Eszerint idén szeptember 1-én kedden lesz az első tanítási nap, az utolsó pedig 2027. június 18-án pénteken. Ez összesen 180 tanítási napot jelent. Az első fél év vége 2027. január 22-e péntek. Az őszi szünet október 23-a és november 1-e, a téli december 19-e és január 3-a, míg a tavaszi szünet március 25-e és április 4-e között lesz. A férfiaknál Nagy Nándor, a nőknél Békési Eszter volt a leggyorsabb a Balaton átúszáson. A viadalra 1190 hazai településről és 60 országból érkeztek sportemberek, akik közül a legidősebb 90 éves volt. Vasárnap is napos idő várható, általában kevés gomoly felhővel. Az északi és a dunántúli középhegységben néhol zápor, zivatar előfordulhat. A zivatarokat erős, viharos széllökések is kísérhetik. A legmagasabb nappali hőmérséklet kora délután 35 és 40 fok között alakul.
4: Hétvégén az M3-as metró a határútállomáson nem áll meg Újpest központ felé karbantartás miatt. Kőbánya Kispest és a Pöttyös utca között a határút érintésével M3-as, illetve a határút és a Pöttyös utca között M3 a pótlóbusz közlekedik Újpest központ felé. A villamospálya karbantartása miatt a Könyves Kálmán körúton a Rákóczi fele a Mester utca előtt sávlezárásra készülnek, a Mester utca után pedig sávelhúzással a két belső sáv járható. Mától a 13. kerületben a Lehel utcában befele a Róbert Károly körút előtt lezárták a belső két sávot a villamospálya karbantartása miatt. A Béke utcában a Tai utcától irányonként csak egy sáv járható, a Tai utcát pedig lezárták. Vasárnap üzemzárásig az M4-es metró nem közlekedik a Szent Gellért tér műegyetem és a keleti pályaudvar között karbantartás miatt. A sűrűben induló 107-es autóbusz, illetve a 7-es, a 133 autóbusz igénybevételét ajánlják. A Kálvin tér, illetve a Fővám tér és a Szent Gellért tér műegyetem között szintén sűrűben közlekedő 49-es villamossal, valamint a 47-es és a 48-as villamossal lehet utazni. Vasárnap napközben sávlezárásra készülnek a 4. kerületben a Fóti úton, a Váci út előtt, mert itt javítják az útburkolatot. Jó utat mindenkinek!
2: 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most indul egy újabb óra. A legnagyobb slágerek változatosan.
4: Augusztus 2-án vasárnap reggel indul már is a sláger hétvégét a Sláger FM-en. Én Csák Attila vagyok, és érkeznek nálunk az ébredés mellé a legnagyobb slágerek változatosan. Kangs és a This Girl, ezt már is elsőként. Jó reggelt, és ébredezzünk együtt.

Ez a Sláger FM, benne pedig a Sláger hétvégét hallgatják. Jó időt volt és mindenkinek, és üzembe helyezték Újpesten a Főtérparki automata illemhelyiséget. Mostantól 200 forintért tudják használni a közterületi mosdót az arra járók. A mobil WC teljesen automata, minden használat után öntisztítás, végezés, légkondicionált. A használat diát készpénzben és bankkártyával is ki lehet fizetni. Az illemhelyiség reggel 6 és este 10 között használható, ugyanúgy, mint amelyek a Semesi Parkban és a Szilas Aktív Parkban lettek kihelyezve. Az ajtó 15 perc után automatikusan kinyílik, így hosszabb távon nem lehet bent maradni. Úgyhogy ez egy szuper hír. Itt a Sláger FM-en pedig érkeznek a vasárnap reggel mellé a legnagyobb slágerek változatosan. Blondi sláger érkezik már is most nálunk az ébredés mellé. Jó

0: reggelt kívánok mindenkinek. Ez volt Janicsák Vecce és Mennyit adsz a lelkemért című slágerét hallgattuk meg az ébredés mellé itt a sláger hétvégében. Kinek mi lesz a vasárnapi program, erre mennek, mit csinálnak, akár ezt is megírhatják nekem mondjuk SMS-ben. 0630 30 30 95 8, és a hívható számunk, ha pedig útnak indulnának, várom a legfontosabb közlekedési információkat mondjuk SMS-ben. 0630 30 30 95 8. Itt a slágeren pedig mindjárt szétnézzünk az utakon, illetve előtte ejtünk egy pár szót a várható időjárásról is. Ma is marad a napos, forró időjárás, az ország északi felé jelentkezhetnek gomoly felhők az égen. Egy kis eséllyel egy-egy zápor zivatal előfordulhat. Most nagyjából 15 és 24 fokot mérhetünk, délután pedig 35 és 40 fok között alakulnak majd a csúcsértékek. Hétvégén az M3-as metró a határútállomáson nem áll meg Újpest központ felé karbantartás miatt. Kőbánya Kispest és a Pöttyös utca között a határút érintésével M3-as, illetve a határút és a Pöttyös utca között M3-a pótlóbusz közlekedik Újpest központ felé. A villamospálya karbantartása miatt a Könyves Kálmán körúton a Rákóczi híd felé a Mester utca előtt sávlezárásra készüljenek, a Mester utca után pedig sávelhúzással a két belső sáv járható. Mától a 13. kerületben a Lehel utcában befele a Róbert Károly körút előtt lezárták a belső két sávot a villamospálya karbantartása miatt. A Béke utcában a Tai utcától irányonként csak egy sáv járható, a Tai utcát pedig lezárták. Vasárnap üzemzárásig az M4-es metró nem közlekedik a Szent Gellért tér, Műegyetem és a keleti pályaudvar között karbantartás miatt. A sűrűben induló 107-es autóbusz, illetve a 7-es, a 133 autóbusz igénybevételét ajánlják. A Kálvin tér, illetve a Fővám tér és a Szent Gellért tér, Műegyetem között szintén sűrűben közlekedő 49-es villamossal, valamint a 47-es és a 48-as villamossal lehet utazni. Vasárnap napközben sávlezárásra készüljenek a 4. kerületben a Fóti úton, a Váci út előtt, mert itt javítják az útburkolatot. Jó utat mindenkinek!
1: És most folytatódik egy újabb óra a legnagyobb slágerek változatosan. Sláger FM. Ez a Sláger FM.
2: Hi Hungary, this is Ed Sheeran.
3: Still dancing with my eyes closed.
1: A legnagyobb slágerek változatosan.

Nem sokára, reggel 7 óra lesz ez, volt Wolf, Kati és a szerelem miért múlsz szólt itt a Sláger hétvégében. 8 órától pedig érkezik majd a Kóstoljuk meg gasztroműsorom Mautner Zsófival is, mai vendégével, úgyhogy tartsanak velünk majd tehát reggel 8-tól is. Most pedig Teddy Swims érkezik az óra zárásaként, szólnálunk a The Door, én Csáka Attila vagyok, tartsanak velem a következő órában is, jó reggelt!

0: szemben.
1: Műsorajánló. Nyáron minden pillanatnak megvan a maga slágere. Egy dal a reggeli induláshoz.
2: Egy a hosszú utazásokhoz.
1: És egy, aminélkül nem kezdődhet el a nyár.
2: Töltse ki zenei kvízünket a Sláger FM applikációjában vagy weboldalán, és nyerjen pihenést a Velencei tónál, wellness hétvégét a Mátrában, vagy kikapcsolódást Siófokon.
1: A legnagyobb slágerek változatosan az önvéleménye alapján a Sláger FM-en.
2: A zenei kvíz támogatói a BMW Budapest Motors. Első az élmény. BMW kötőjel budapestmotors.hu. Az Avar Hotel Mátra Füred Superior, ahol az élmény újjáéled. avarhotel.hu. A Vitál Hotel Nautis Superior. Egy hajónyi élmény Gárdonyban. hotelnautis.hu. A Premium Hotel Panoráma Siófok. Az élmény új hulláma. premiumhotelpanoráma.hu.
1: Műsorajánlót hallottak. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Igen, itthon is.
1: A Sláger FM-et hallgatja. Ha megkeresik telefonon vagy online, kérjük, mondja el. Sláger FM. Köszönjük.
3: Pihensz, Anna?
4: Igen, pihenek és álmodozom.
3: Kiről álmodozol, amikor itt vagyok melletted?
4: Nem kiről, hanem miről, drágám. A Mercury Market szórólapjában láttam a Zeden Cream gresburkolatot szuperáron, és tudom, hogy tökéletes lenne a konyhánk padlójára.
3: Már megint felújítunk?
4: Laci, hiszen senki sem újít fel olyan jól, mint te.
5: Mercury Market. Otthon és kertberendezése. Építsd és újítsd fel olcsóbban. www.mercurymarket.hu.
6: Még nem késtél el? A nyár java csak most jön a Klub Tihany Resortban. Hatalmas saját strand, minden nap programok, wellness és megújult gasztronómia. Csapj le az augusztusra Tihanyban. Klub Tihany Resort. A te Balatonod. Foglalj most! Klubtihany.hu.
7: Chocolate Brown Solarium, a piacvezető újdonság. Ledes készülékek, fényterápia, ultra high-tech barnulás a hagyományos szolárium üzemeltetés töredékéért. Kiváló befektetés, passzív jövedelem, kedvező bérletkonstrukciók. www.ledsoli.hu.

0: A részletekért kattints a meleget.hu per játék oldalra.
1: Székreállok.
2: A Sláger FM műsora. Ortutai Dóri és Hajdú Steve kérdeznek.
3: A kicsik pedig elmondják.
4: Harry Potter múzeum van. Voltál benne végül is?
5: Igen, voltam.
4: Nem is mesélted.
5: Nagyon jó volt. A nővérem vette a csoki békát.
4: Ne! És nekünk elhoztad?
5: Nem, mert mi megettük. Na, itt van bent. Meg megcsinálták ugye az ebédlőt teljesen.
4: Az egészet?
5: Egészet. Láttam az egészet. Megcsinálták az egész Gringotts előterét.
4: Seprűvel lehetett menni?
5: Igen. Igazából...
6: És repült?
5: Nem repült, hanem ilyen videót vettünk fel rá, hogy ilyen...
4: Mint ha ráülnél.
5: Igen, mi repültem volna.
1: Székreállok!
2: Szombaton reggel 6 órától a Sláger hétvégében a YouTube-on és minden podcast felületen. Sláger FM.
7: A reklám után...
2: A legfrissebb információk, hírek a Sláger FM-en.
8: Korlátozzák a nagyfogyasztókat, már hétvégén leállíthatják Paksot. Kezdődhet a járműbeszerzés, a hívek és az Intercity-k cseréje. Módosíthatják a Crest a halálos teherautó baleset miatt. Molnár Róbert vagyok. Korlátozzák a nagyfogyasztókat, már hétvégén leállíthatják Paksot. Éjszakáig ülésezett a kormányzati védelmi munkacsoport, több azonnali döntést is hoztak, ezekről számolt be videójában Magyar Péter miniszterelnök. Szerinte Magyarország rendkívüli helyzettel néz szembe. Ez látszik azon is, hogy szombat hajnalra ismét csökkenteni kellett a paksi atomerőmű teljesítményét. Így jelenleg már csak 480 megawattot termel a normális 2000-hez képest. Várhatóan a teljes leállításra is korábban, akár már a hétvégén sor kerülhet, jelentette ki. Magyar Péter szerint valamennyi kisegítő erőmű készenlétben áll. A miniszterelnök egy újabb kormányrendeletet is bejelentett a nagyfogyasztók termelésének korlátozásával kapcsolatban. Azt mondta, a többségük vállalta az önkéntes korlátozást, aminek meg is lett a mérhető eredménye. Ez azonban egy további paksi kiesés esetén már nem feltétlenül lesz elegendő. Ezért az új kormányrendelet értelmében első lépésként önkéntes korlátozást kérnek a nagyfogyasztóktól, aki pedig nem tartja be a vállalásait, szankciókra számíthat. Megalakult az Országos Közlekedés Szervező és Vonatflotta Társaság, kezdődhet az uniós járműbeszerzés, a hívek és az Intercity-k cseréje, jelentette be Vitézy Dávid közlekedési és beruházási miniszter. Új korszak kezdődik a közösségi közlekedésben. A döntéssel megalakult az Országos Közlekedés Szervező és az Állami Flotta Kezelő Vonatleasinggel foglalkozó társaság, a Magyar Vonatflotta ZRT, közölte Vitézy Dávid. A miniszter szerint a két új szervezet létrehozása megteremti a feltételeit annak, hogy még idén kiír hatóak legyenek azok a 700 milliárd forint értékű közbeszerzések, amelyekkel a már hazahozott és az erre a célra elnyert uniós forrásokból le lehet cserélni az 50 éves HÉV kocsikat, és meg lehet indítani 35 új Intercity kocsi beszerzését. Soron kívüli tájékoztatást kért a BKK a rendőrségtől arról a szerdai balesetről, amelyben egy a Király utcánál kanyarodó teherautó halálra gázolt egy szabályosan a körúti biciklisávban haladó kerékpárost. A 23 éves nő a helyszínen meghalt. Mindenről Karácsony Gergely főpolgármester egyeztetett a BKK és a Budapest közút vezetőivel is, azt ígérte, hogy a tragédia körülményeinek feltárása után megteszi a szükséges lépéseket a hasonló esetek megelőzésére. Felülvizsgálják a nagykörút felújításának eddig elkészült terveit, és szükség esetén módosítják azokat. Támogatja a Kressz módosítását, hogy a buszok és teherautók kanyarodási sebességét 10 km per órában korlátozzák. Spanyol kormányzati tisztviselők szerint a Marokkóból a spanyol fennhatóságú Ceutába érkezett mintegy 50 ezer ember közül, több mint 48.300-an már visszatértek Marokkóba. A spanyol kormány ceutai képviselete közölte, hogy a határ spanyol oldalán eddig 57 holttestet találtak, és elképzelhető, hogy a marokkói oldalon is vannak további áldozatok. A tájékoztatás szerint egyesek megfulladtak, másokat pedig agyontapostak vagy halálra nyomtak, miközben megpróbáltak felmászni a határkerítést tartó hullámtörő gátra. Egy nap alatt 50 ezer ember jutott be a tengeren és a kerítésen át a Marokkó területébe ékelődött afrikai spanyol városba, a Gibraltárral pont szemközt található Ceutába. A rohamozók előbb elsöpörték a marokkói rendfenntartókat, majd átjutottak a határon. Vasárnap is napos idő várható, általában kevés gomoly felhővel. Az északi és a dunántúli középhegységben néhol zápor, zivatar előfordulhat. A zivatarokat erős, viharos széllökések is kísérhetik. A legmagasabb nappali hőmérséklet kora délután 35 és 40 fok között alakul.
6: Hétvégén az M3-as metró a határútállomáson nem áll meg Újpest központ felé karbantartás miatt. Kőbánya Kispest és a Pöttyös utca között a határút érintésével M3-as, illetve a határút és a Pöttyös utca között M3 a pótlóbusz közlekedik Újpest központ felé. A villamospálya karbantartása miatt a Könyves Kálmán körúton a Rákóczi híd felé a Mester utca előtt sávlezárásra készüljenek, a Mester utca után pedig sávelhúzással a két belső sáv járható. Mától a 13. kerületben a Lehel utcában befelé a Róbert Károly körút előtt lezárták a belső két sávot a villamospálya karbantartása miatt. A Béke utcában a Tai utcától irányonként csak egy sáv járható, a Tai utcát pedig lezárták. Vasárnap üzemzárásig az M4-es metró nem közlekedik a Szent Gellért tér Műegyetem és a Keleti pályaudvar között karbantartás miatt. A sűrűben induló 107-es autóbusz, illetve a 7-es, a 133 autóbusz igénybevételét ajánlják. A Kálvin tér, illetve a Fővám tér és a Szent Gellért tér Műegyetem között szintén sűrűben közlekedő 49-es villamossal, valamint a 47-es és a 48-es villamossal lehet utazni. Vasárnap napközben sávlezárásra készüljenek a 4. kerületben a Fóti úton, a Váci út előtt, mert itt javítják az útburkolatot. Jó utat mindenkinek!
2: 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most indul egy újabb óra. A legnagyobb slágerek változatosan.
6: 7 óra után pár perccel már is indítunk egy újabb órát. Jó reggelt kívánok mindenkinek a stúdióban, Csák Attila. Ebben az órában is a legnagyobb slágerek közül válogatunk az ébredés mellé. Mit van már is elsőként? Ray Dalton slágere szól, a Blue Running. Tartsanak velem is, ébredezzünk együtt.
2: A legnagyobb slágerek között a legújabbak is.

mindenkinek, a Sláger FM-et hallgatják, nálunk szólnak a legnagyobb slágerek változatosan, és a Veszprém ad otthont a korosztályos sumo Európa bajnokságnak majd szeptember 18 és 20-a között. A kontinens viadalnak a Veszprém Arena ad otthont, ahol Európa legtehetségesebb fiatal versenyzői mérik össze tudásukat. A házigazda Centrum Sportegyesület nem csak társrendezőként vesz részt az eseményen, hanem a 14 sportolója is a magyar válogatott színeiben lép a tataimra. A díjmentesen látogatható Európa bajnokságot japán kulturális zenei és gasztronómiai programok kísérik, emellett bemutatkozik az iskolásoknak szánt soft sumo is, mindezt tehát Veszprémben majd szeptember 18 és 20-a között. Itt a Sláger FM-en pedig érkeznek a vasárnap reggel mellé a legnagyobb slágerek, változatosan Don Haley és a The Boys of Summer. Ez jön már is most nálunk az ébredés mellé. Jó reggelt!

0: Mika és a Relax Take It Easy szólt itt a Sláger hétvégében. Jó reggelt kívánok mindenkinek a stúdióban, Csák Attila. 7:30 lesz nem sokára, majd szétnézünk az utakon és ejtünk egy pár szót az időjárásról is. 8 órától pedig majd érkezik a Kóstoljuk meg gasztroműsorunk ismétlése Mautner Zsófival, úgyhogy tartsanak velünk. Mindjárt pedig Madonna, valamint Sabra Carpenter közösen szól itt a Slágeren. Ma is marad a napos, forró időjárás, az ország északi felé jelentkezhetnek gomoly felhők az égen. Egy kis eséllyel egy-egy zápor zivatal előfordulhat. Most nagyjából 15 és 24 fokot mérhetünk, délután pedig 35 és 40 fok között alakulnak majd a csúcsértékek. Hétvégén az M3-as metró a határútállomáson nem áll meg Újpest központ felé karbantartás miatt. Kőbánya Kispest és a Pöttyös utca között a határút érintésével M3-as, illetve a határút és a Pöttyös utca között M3 a pótlóbusz közlekedik Újpest központ felé. A villamospálya karbantartása miatt a Könyves Kálmán körúton a Rákóczi híd fele a Mester utca előtt sávlezárásra készülnek, a Mester utca után pedig sávelhúzással a két belső sáv járható. Mától a 13. kerületben a Lehel utcában befele a Róbert Károly körút előtt lezárták a belső két sávot a villamospálya karbantartása miatt. A Béke utcában a Tai utcától irányonként csak egy sáv járható, a Tai utcát pedig lezárták. Vasárnap üzemzárásig az M4-es metró nem közlekedik a Szent Gellért tér, Műegyetem és a Keleti pályaudvar között karbantartás miatt. A sűrűben induló 107-es autóbusz, illetve a 7-es, a 133 autóbusz igénybevételét ajánlják. A Kálvin tér, illetve a Fővám tér és a Szent Gellért tér, Műegyetem között szintén sűrűben közlekedő 49-es villamossal, valamint a 47-es és a 48-es villamossal lehet utazni. Vasárnap napközben sávlezárásra készüljenek a 4. kerületben a Fóti úton, a Váci út előtt, mert itt javítják az útburkolatot. Jó utat mindenkinek!
1: És most folytatódik egy újabb óra a legnagyobb slágerek változatosan.

Ez volt Selena Gomez és a Countdown itt a Sláger FM-en. Jó reggelt kívánok mindenkinek! Nem sokára reggel 8 óra lesz, majd jönnek a legfontosabb hírek és információk, ha pedig útnak indulnának és bármit látnak, bármit tapasztalnak az utakon, kérem jelezzék, és segítsék egymást a közlekedésben. A hívható számunk 0630 30 95 8-as, a Level 42 és a Lessons in Love pedig már is jön az óra zárásaként. Tartsanak velem a következő órában is. Jó reggelt!

0: Műsorajánló. A nyár legnagyobb koncertélményei folytatódnak. Seal, Lenny Kravitz, Moby, most pedig irány a sziget. Faithless, Morcsiba, Zara Larsson, Natasha Bedingfield, Somber, Luis Capaldi. A sziget legnagyobb koncertjei egész nyáron a Sláger FM-en. Hallgassa minden nap,
1: mert bármikor öné lehet a következő koncertjelni.
0: Sláger FM. Mindenki, akit szeretünk. Műsorajánlót hallottak. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Még szép, hogy a Sláger FM-et hallgatom.
0: Ha megkeresik online vagy telefonon, kérjük, mondja el. Sláger FM. Köszönjük.
3: Frissesség minden nap az Aldiban. Hétfőtől szerdáig a lapos barac kilója 41% kedvezménnyel csak 699 forint. Mindig Aldi.
4: Ez a dal ismerős, ugye?
5: Haj, rózsa volnék.
4: Na és ez?
5: Nem tudtam hova, de hova, de hova, de hova.
4: Mi tudjuk. Ünnepeljük együtt Bródy János életművét egy egyszeri, soha nem látott volumenű nagy koncerten. Több mint 40 előadó, a magyar könnyűzene minden generációjából. Dalok az Illéstől, az István a királyon át, a legnagyobb slágerekig. Bródy dalok napja a Szigeten, augusztus 9-én.

0: masszív jövedelemre vágysz? Chocolate Brown Solarium Franchise, ledes készülékek, fényterápia, ultra high-tech barnulás, a hagyományos szolárium üzemeltetés töredékéért, kiváló befektetés, passzív jövedelem, kedvező bérletkonstrukciók. www.ledsoli.hu.
1: Mozizz és nasizz a Cinema City-ben, hogy nyerhess! Költéseid most popcorn pontokat érnek, amiket garantált mozis ajándékokra válthatsz be. De megnyerheted a fődíjak egyikét. Egy stílusos Ford Pumát, hogy minden utazásod premier legyen. Egy Diego ajándékkártyát 1 000 000 forint értékben. Vagy egy Philips szépségápolási ajándékcsomagot. Részletek mitnyertem.cinemacity.hu.
2: A nyári melegben feltöltődésre vágyik?
3: Van megoldás!
2: Különleges családi ajánlatokkal, óriási gyermekkedvezménnyel várja Önt a Vital Hotel Nautis Budapesttől fél órányira a Velencei tó partján. Vízpart, élménymedencék, óriás csúszda kicsiknek és nagyoknak, nyári finomságok, hűsítő meglepetések, luxus, design, kényelem. Vital Hotel Nautis. Egy hajónyi élmény.
3: www.hotelnautis.hu.
4: Tudta, hogy egy speciális szenzoros ruha segíthet az oxigénhiánnyal született babák mozgásfejlődésében? A mai lyukkötőjelhu projekt kutatói a családok otthonába viszik a diagnosztikát, hogy a gyerekek a saját tempójukban stresszmentesen fejlődhessenek. Mi a Runner Express futárszolgálatnál nem tehetünk hozzá az orvosok és a kishősök munkájához, de büszkék vagyunk arra, hogy mi lehetünk az a kapocs, akik térítésmentesen eljuttatják ezeknek a kishősöknek a szuperhős ruhájukat. Mert a gyerekek a szívügyünk. Runner futárszolgálat. Plusz 36 1 20 30 100 www.runnerkft.hu.
5: Sláger FM.
6: A reklám után.
5: A legfrissebb információk, hírek a Sláger FM-en.
7: Tovább csökkentették a paksi atomerőmű termelését, lassabban jár a metró és a villamos, spórolnak az energiával. Elszabadult egy óriás kígyó Kispesten, azonnal elgázolták. Ezek a Sláger FM hírei, Molnár Róbert vagyok. Tovább csökkentették a paksi atomerőmű termelését, 480 megawattnál tartanak a normál 2000-hez képest. A rendkívül száraz időjárás miatt a Duna vízállása tovább csökkent. A kialakult helyzetre való tekintettel az egyes blokk még működő turbina generátor gépegységét leállították, írt a közleményében a paksi atomerőmű kommunikációs igazgatósága. A turbina generátor leállítása azt jelenti, hogy az egyes blokk nem termel villamos energiát a hálózatba. Csütörtök óta csökkentett kapacitással működik az atomerőmű a Duna alacsony vízállása miatt. Várhatóan teljesen le is kell állítani a létesítményt. Az energiahelyzetre tekintettel 60%-kal csökkentette a kritikus időszakban a villamos energia felhasználását péntektől a Magyarországon cementgyárakat üzemeltető Dunadráva Cement Kft. Ezt tartósan több hétig fent tudják tartani az ellátás biztosítása mellett, közölte a társaság. A Dunadráva Cement Kft. Kommunikációs osztálya közölte, hogy a Vácon és Beremenden cementgyárakat üzemeltető társaság a kormány felhívása után felelős vállalatként és az ország gazdasági működésében érdekelt ipari szereplőként haladéktalanul megvizsgálta a szükséges intézkedések lehetőségét, átütemezte termelési folyamatait a rendszer terhelés mérséklése érdekében. A budapesti metró és villamos vonalakon olyan menetrendet vezetnek be, amelyben a járművek kevésbé intenzíven gyorsítanak. Ez néhány perccel ugyan megnöveli a menetidőt, de napi szinten 15 megawattóra energia megtakarítást eredményez, közölte a főpolgármester szombaton Facebook oldalán. Karácsony Gergely azt írta, ezen felül egyes vonalakon az elektromos árammal működő trolibusz helyett munkanapokon korszerű, jó hatásfokú klímával rendelkező dízelautóbuszok közlekednek majd, tette hozzá. Évtizedek óta nem nézett szembe akkora kihívással a magyar villamos energiaellátás, mint amire a következő napokban fel kell készülni. Ilyen feszített helyzetben minden önmagában kisebbnek látszó energia megtakarításra szükség van ahhoz, hogy elkerülhessük a komolyabb ellátási zavarokat, fogalmazott a főpolgármester. 25 nagykövet felmentése jelent meg a magyar közlönyben. A felmentettek egy része jutalomként felfogható helyeken, például Oszlóban, Hágában, Új-Zélandon vagy Kolumbiában szolgált, írja a Telex. Megváltak a külpolitikában kulcs szerepet játszóktól is, akik az USA-ban, Prágában és Varsóban építették a kapcsolatokat, vagy akik Moszkvában, Ukrajnában, Boszniában, Szerbiában és Grúziában, Jerevánban, Oroszország befolyásolási övezetében szolgáltak. Orbán Anita külügyminiszter június végén jelentette be Facebook oldalán, hogy 37 misszió vezetőt rendel haza. Elszabadult egy óriás kígyó Kispesten, majd elgázolt egy autó. Rendkívüli bejelentést tett a fővárosi állat és növénykert. Egy közönséges óriás kígyót találtak pénteken a 19. kerületben a kispesti piac környékén. A fővárosi állat és növénykert tájékoztatása szerint civil beszámolók alapján az állat vélhetően egy szállító kamionról eshetett le, majd az úttesten áthajthattak rajta. A kígyó olyan súlyos belső sérüléseket szenvedett, hogy mire az állatkert mentőközpontjába került, már nem lehetett rajta segíteni. Az állatkert közlése szerint a közönséges óriás kígyó Magyarországon engedély nélkül tartható egzotikus állatnak minősül. Vasárnap is napos idő várható, általában kevés gomoly felhővel. Az északi és a dunántúli középhegységben néhol zápor, zivatar előfordulhat. A zivatarokat erős, viharos széllökések is kísérhetik. A legmagasabb nappali hőmérséklet kora délután 35 és 40 fok között alakul.
2: Az időjárás jelentés támogatója a DM, a tudatos napvédelemért.
3: Vezessenek óvatosan, jó utat mindenkinek, lezárják Újpesten az Irányi Dániel utcát, a Baross utca és a Labdarúgó utca között, várhatóan 14 óra 30-tól 19 óráig labdarúgó mérkőzés miatt. A 147-es autóbusz terelve közlekedik Újpest központ felé, nem érinti a Megyeri temető és a Mildenberger utca közötti megállókat. Vasárnap este 8 órától 22 óráig rendezvényt tartanak majd a Papp László sportarénában, és ezért a környéken a szokottabb erősebb forgalomra készüljenek. Labdarúgó mérkőzést tartanak majd szintén a mai nap folyamán 20 óra 15-től 22-10-ig a Grupa Arénában is, ezért a Könyves Kálmán körült Ülőjócsomópont környékén a mérkőzés előtt és azt követően a szokottabb erősebb forgalomra számítsanak majd. A 11. kerületben az Egri József utcában egy szűk sáv járható a Karinti Frigyes út előtt, mert itt javítják a vízvezetéket. Lezárták a fél útpályát Soroksáron, a Tárcsás utcában, a Vasúti átjáró közelében, a Gyékény utca és a Lángendre utca között, mert itt vízvezetéket javítanak. 06:30, 30:30, 95:8-as pedig a hívható számunk, ide várom a legfontosabb közlekedési információkat. Jó utat kívánok mindenkinek, és nagyon-nagyon vigyázzanak magukra, hogyha útnak indulnának.
5: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most indul egy újabb óra. A legnagyobb slágerek változatosan.
3: 8 óra után pár perccel már is indítunk egy újabb órát, ebben az órában pedig a Kóstoljuk meg gasztro műsorunk ismétlését hallhatják majd Mautner Zsófival és mai vendégeivel. Tartsanak velünk, Kelly Clarkson érkezik már is elsőként, én Csáky Attila vagyok, számítok önökre ebben az órában is, tartsanak velem.

0: Ez a Sláger FM, benne pedig a Kóstoljuk meg gasztró műsorunk ismétlését hallják Mautner Zsófival és mai vendégével.
1: Kóstoljuk meg Mautner Zsófival.
2: Jó reggelt kívánok a Sláger FM hallgatóinak és mindenki másnak, aki a rádió YouTube csatornáján hallgat vagy néz bennünket. Én Mautner Zsófi vagyok, ez itt a Kóstoljuk meg, ahol, ahogy már megszokhatták, minden vasárnap reggel a hazai gasztronómia legelhivatottabb, és talán ezért egyben legérdekesebb és legszerethetőbb szereplőivel beszélgetünk. Ha valaki van, aki tényleg megérdemli az összes létező legmagasabb kulináris érdemrendet, díjakat, azért, amilyen hatással van, volt, lesz a hazai étkezési kultúránkra, leginkább a kenyérfogyasztási szokásainkra, akkor az nem más, mint Szabadfi Szabolcs, aki a mai vendégem. Ha véletlenül valakinek nem ugrana be rögtön, hogy ki is ő, akkor biztos vagyok benne, hogyha azt mondom, hogy a mai beszélgető partnerem Szabia Pék, akkor a fél ország felhördül, és rögtön elmeséli, hogy a pandémia alatt az ő videói alapján kezdett el kovászt készíteni. Szabi, szerinted ez a kovászforradalom és kenyérforradalom ennek az a drámai lélektani pillanata a Covid alatt után jött el, vagy már azért bőven megelőzte ezt egy ilyen időszak, aminek ez már egy következménye volt?
3: Jó reggelt!
2: Jó
3: szia!
2: Reggelt.
3: Sziasztok! Kérlek szépen, megelőzte már egyébként ezt, de valójában az igazi otthonsütést, azt sajnálatosan ez a sok idő, amit otthon eltöltöttünk, az hozta meg. Úgyhogy előtte is voltak természetesen apró próbálkozások, de sokakat visszatartotta, azt tudod, hogy hú, ez biztos bonyolult, hú, ez nagyon sokáig tart, hú, hát ez két hétig kell nevelgetni, de legalább 10 napig, hát nekem erre biztos nincsen időm. És aztán, amikor a Covid alatt otthon maradtak az emberek, akkor szembesültek azzal, hogy ez elkészíthető. És hogyha valaki jól utána járt és jól megtanulta a kovásznak a használatát, akkor megtanulta életben tartani.
2: Ugye mindig van egy beugró téma, és most arra kértelek, hogy hozzál egy alapkenyeredet, ehhez képest itt van 3 különböző kenyér, légy szíves, mutasd be, hogy miket hoztál.
3: 3 alapkenyeret hoztam valójában, a fehéret, a félbarnát és a rozsost. Úgy döntöttem, hogy igaziból a Covid alatt, amikor ezt elkezdtem csinálni, akkor az egyik feltett célom, miután láttam, hogy néznek emberek, hogy arcot párosítsanak majd a pék és a kenyér mellé. Ezeknek a pékeknek, akik rengeteget dolgoznak az országban, nem volt arcuk, nem voltak nevek. És én nekem a feltett szándékom volt ez. Most már ezen jó pár éve túl vagyunk, most már nagyon sok ismert jó arcpék van az országban, aki elképesztően finom kenyeret készít meg pékáról. Most már azt gondolom, hogy jöjjenek a molnárok, és jöjjenek a gazdák. Úgyhogy most megjelent...
2: És vannak molnárok?
3: Vannak ám, vannak molnárok, vannak gazdák, nagyon jó búzánk van itthon, kell vele igenis foglalkozni és törődni, és ezek az emberek törődnek az anyafölddel.
2: És akkor mutassuk be a molnárokat név szerint is, hogy ha már ez az egyik küldetésed.
3: Nobilis Ágoston, ugye a Csoroszja Farm, és neki még az a szuper, hogy a területén ilyen mintaparcellákba termesztenek rengetegféle fajta, akár ősbúzát is, meg más típusú búzafajtákat, mint a megszokott. Vagy 50-60 fajtát csinálnak, és ugye ezeket legyűjtik ilyen magzsákokba, majd utána ebből akár próbasütéseket csinálnak, kiszámolják a terméshozamot, mindent, és hogyha a jó és finom, akkor bevetik utána a következő évben már szaporításra, és akkor így megy tovább, és akkor egyre több ilyen vetőmag lesz majd az országban. Lásd például az arakor, ugye hát visszakanyarodtunk az ősbúzák irányába, alakor tönke, ezek nála is megtalálhatóak. Bármi például alakorból, mi például a Trungellaciét használjuk, ami ugye Erdélyből származik, az egy ősi genetika, és más az íze annak.
2: Mutassuk be akkor még a molnárok, a lisztgazda vagy gabonagazda molnárokat, akik a másik kettő kenyérhez kapcsolódnak.
3: Hát Kukutyi Műhely, de imádom a nevüket.
2: Ez nagyon
3: és,
2: jó.
3: És ugye Garat Malom, tehát gyakorlatilag ez a 3 kis stabil kis malommal dolgozunk.
2: És egyébként a molnárok, meg ezek a kis minőségi malmok is a kenyérforradalommal párhuzamosan nőttek ki, vagy ők honnan kerültek elő?
3: Pontosan így
2: majd,
3: volt.
2: Majd hívunk egy molnárt is egyébként, majd segítesz, hogy kit hívjak meg.
3: Abszolút. Molnárt, és olyan érdekes dolgokat tudnak mesélni, hogy én csüngök a szavaikon, sőt el szoktam menni, most már vannak talajmegújító konferenciák, meg hasonlók, hogy miért ne bánsd a talajt, hogyan közd meg a vizet, hogyan ne használjál sok kemikáliát a termesztésen, mi az a glifozát, tehát ezek most olyan szavak, amik összörülnek.
2: Gondolom, hogy a ti szakmátokon belül, meg a pék közösségen belül ezeken dolgoztok,
3: nem? Gyakorlatilag erről beszélgetünk megállás nélkül, és hogy igaziból azt szoktam mostanában a workshopjaimban is elmondani, hogy most már nem azt kell megtanulnunk, hogy hogyan kell kovászos kenyeret készíteni, azt rengetegen tudják már az országban, hanem miből kell kovászos kenyeret.
2: És egyébként én mezei házi asszonyként hol tudom beszerezni ezeket? Simán meg tudom venni, vagy a malmoknál közvetlenül, vagy webshopon, tehát ezek hozzáférhetőek a mezei.
3: Pontosan így van. Tehát a malmoknál is meg lehet venni, és természetesen webshopok is vannak, amin keresztül lehet rendelni ezeket a liszteket, de én még mindig azt mondom, hogy igenis a környezetemben lévő malomhoz el kell menni, és beszélgetni vele.
2: És szerinted egy átlagházi asszony tudja, hogy hol van a környezetében malom?
3: Hát remélem, tehát ezt muszáj tudnia.
2: Jó, de mondjuk én budapestiként, akkor hova megyek?
3: Hát budapestiként is, hát ugye például a Szárliget egy 30-40 kilométeres is tőlünk, tehát oda el lehet menni, meg azért a világhálón nagyon sok név felbukkan, és érdemes ezeket lecsekkolgatni, ki kell próbálni a lisztjeiket, mert mindenkinél minden liszt másképp működik. Neked valójában mindig el kell döntened, hogy mit keresel, mert a kenyér egy rettentő szubjektív dolog, a kenyér íze is egy rettentő szubjektív dolog, és minden körülménye teljesen más lesz, mint nekem. Lehet, hogy nálam ez a liszt jól működik, de lehet, hogy te nálad egyáltalán nem. Azért nem, mert nem ismered a hőfokokat, hogy kell vele dolgozni, már pedig a hőfok az egyik legfontosabb gyakorlatilag a kovászos kenyér készítésénél. Kettő, lehet, hogy teljesen más a vizet, sőt, biztos vagyok benne, és más a sód. És onnantól kezdve, és más a tapintásod.
2: Minden
3: hogy
2: az
3: másképp
2: összes,
3: fogod meg a tésztát. És hogyha bántod a tésztát, akkor az meg fogja bosszulni. Ha szereted a tésztát, azt meg fogja hálálni. Úgyhogy ezek nem közhelyek. Ez pontosan így működik nálunk nagy termelésnél is.
0: Mindjárt folytatódik majd a Kóstoljuk meg gasztroműsorunk ismétléseit a Sláger FM-en, tartsanak velünk!

0: Ez a Sláger FM, benne pedig a Kóstoljuk meg gasztró műsorunk ismétlését hallják ma Utner Zsófival és mai vendégével.
1: Tehát akkor, hogyha jól értem, most már tulajdonképpen túl vagyunk ennek a kenyérforradalomnak a nem tudom egyik csúcspontján, és most már elkezdünk azzal foglalkozni, ajánlott módon lakossági szinten is, hogy milyen lisztből sütjük azokat a kenyereket.
2: És... Eldöntöttük, így van, eldöntöttük már szerintem, hogy a kovászos kenyér csúcskategória. Uh-huh. Az adalékanyagok rosszak, ezt is megbeszéltük már. Ezen már mindenki túl van az országban, és pontosan tudja, hogy mi az, amit nem. Aztán, hogy miből? Ez a következő kérdés, ugye, hogy hol találom meg azt a típusú búzafajtát, ahol a molnár és a gazda, aki ezt termesztette, az milyen minőségben járt el, hogy vigyázott tényleg a földre. És higgyétek el, hogy utána ez egy szuper dolog lesz a végeredmény, hogy a családod asztalára egy olyan terméket tudsz letenni, ahonnan ismered az útját a vetőmagtól a sütőig. Mi ezt, én egyébként ezt hívom kézművességnek. Meg gondold, hogy mi azért 2500, akár 3000 kenyeret is csinálunk egy nap.
1: Elképesztő mennyiség.
2: Igen, de ettől még mi kézművesek maradunk, mert hogy a gazdát is ismerjük, aki ezt ültette, a molnárt is, aki ezt őrölte, ott vagyunk mi a képletbe, és utána átadjuk a vevőnek a kezébe. Tehát ez nem mennyiségfüggő.
1: És azt jól látom, jól érzékelem, hogy egyébként is a gasztronómiában szerintem nagyon jó arcok dolgoznak, és szeretjük egymást, de hogy olyan érzésem van, hogy a PIK közösség az valahogy még erőteljesebben összetartó. Ennek mi az oka?
2: Hát talán az, hogy kevesebben vagyunk.
1: Ja, azt mondjuk, hogy releváns sok, igen.
2: És azért valljuk be, hogy nagyon sokan nem pékek voltak, tudod? Tehát ők mondjuk azt, hogy új belépők a szakmába, és megfelelő tisztelettel és alázattal állnak hozzá a dolgokhoz, ami szerintem egy nagyon jó út.
1: És ez a műfaj, ez ma fenntartható üzletileg? Tehát ma el tud tartani mondjuk egy családot, egy pici, egy személyes pékség úgy, hogy mondjuk abból nem lesz egy, nem tudom, nagyobb birodalom, több üzlet, hanem azt mondja, hogy akkor én ezt a hivatást választom, de kicsiben akarok maradni. Tehát ez egy jövőkép lehet mondjuk egy fiatal számára?
2: Szerintem egyébként nem fenntartható ez a fajta, jelenleg ebben a környezetben nem fenntartható ez a dolog. Angliában léteznek ezek a microbakerik, akik otthon egy héten egyszer sütögetnek és 20-30 kiló kenyeret eladnak valakinek, de gyakorlatilag nekik van mellékállásuk, amiből meg is keresik a dolgaikat. Nagyon szexinek tűnik egy pékséget kinyitni, nem olcsó. Jelenleg azért egy pékséget kinyitni egy 30-40-50 millió forintot biztos, hogy be kell ruházni.
1: Na mondd is el, légy szíves, hogy néz ki egy napod? Tehát mi a ritmus? Mikor indulsz?
2: Mostanában úgy döntöttem, hogy nem dolgozok végig éjszaka, mert rájöttem, hogy a minőségi alvás az elég fontos, amit egy 10 pár évig hanyagoltam. De higgy el mindenki, hogy ezt ne csinálja senki, igen, utánam, mert az nem volt jó. Most már odafigyelek, valamire jobban. Szóval hajnali 2-kor kell felkelni, 3 órakor megyünk be, egyébként 4 órakor kezdődik jelenleg például a Szentendrei Egységben a munka. A másikban, a nagyban, itt Budapesten ott van éjszakai műszak is, de ugye onnan azért egy 60-80, akár 100 helyet is ki tudunk szolgálni, viszont Szentendén ugye csak a saját kettőnket sütjük meg. Ez azt jelenti, hogy reggel 4 órakor igaziból elindul a műszak. Olyankor már indulnak tésztadagasztások is, de valójában az előző nap elkészített hűtőkelesztőben pihenő hosszú érésű tésztákat pakolgatjuk elő temperálásra, dekoráljuk, tojásozzuk, sózzuk, sajtozzuk, bármit csinálunk vele, és aztán utána elkezdődik ezeknek a vetése. 7:00-ra 1000-1200 terméket kell kisütnünk, hogy felsüssük gyönyörű szépre a pultot. Minden nap kreatívnak kell lenni, szezonalitást követni kell, ezt már megtanultuk a séfektől.
1: Számodra mi a pék szakma szépsége?
2: Minden is, tehát eleve honnan elindultam, és az, hogy bementem az iskolába úgy, hogy nem egy pék generációnak a tagja vagyok, hanem orvosok és tanárok voltak a szüleim, az elképesztő, hogy lisztből, egy kis vízből és egy kis sóból valami olyat alkottunk már ott az iskolába, amiért sorok álltak kint. És akkoriban még nem volt közösségi média, meg nem voltak szelfizések, meg ilyenek, tudod, hanem ott veregették a vállamat, hogy ez elképesztő finom, te gyerek. Ez iskolába, tehát a tanműhelynek a boltjába. Tehát már ott kiborítva jó érzés volt az, hogy ez tetszik az embereknek, és tényleg meg lehet enni. És hogy ez mennyire finom. Úgyhogy a szegény fater mindig azt mondta, hogy a hülye vagy gyerek, hogy fizik ennyire, meg vízen fogsz élni. Hát igaza lett, amúgy meg ebből is élek ráadásul.
1: Van ez az adás, mint
2: igen, adni valakinek valamit. És tudod, én mindig azt mondom, hogy a pék a sütéssel teszi a szeretetet láthatóvá. Tehát mi valójában szeretetet adunk minden áldozatnak.
1: Tehát az adás és az alkotás, igen, azért az elég, eléggé tudja felvillanyozni.
2: És én mindig elmondom, hogy ne vegyél hivatást. Sokat, tehát nem kell sokat venni, tehát tényleg, vegyél kevesebbet. Ez 2 napig is tudod enni, akár 3 napig is tudod enni, nincsen, ne vegyél sokat, mert inkább jó minőséget vásárolj, de keveset fogyasz belőle, de add meg magadnak azt, hogy a jó minőségű pékárut szeretnéd megvásárolni. Mert most már ugye minden drága.
1: De... Már minden drága, de hát közben egyébként szerintem pont a kenyér a legjobb példája alapja annak, hogy ugye valójában az olcsó az a végén nagyon sokszor drágább, hát hiszen azért aki egyszer belekóstolt már ebbe a műfajba, az pontosan tudja, hogy mondjuk egy kovászos kenyér az ugye el van egész héten, szépen levágsz előle egy szeletet, biztos, hogy nem fog sem megpenészedni, sem morzsalékossá nem válik, tehát hogy végső soron tulajdonképpen ezzel jobban jársz, arról nem is beszélve, hogy mennyivel táplálóbb, tehát kevesebbet eszel belőle, mert egyszerűen eltelít, tehát hogy ez ilyen szempontból is egy küldetéstudat, mert ez egy nagyon jó eszköz, főleg a mai helyzetben, ahol ugye nagyon sokszor azért felmerül az, hogy fú, de hát egészségesebben étkezni, meg ezeket a jó minőségű dolgokat megvenni sokkal drágább, de hát azért, hogyha úgy árnyaltan nézed, akkor nagyon sokszor az olcsóbb a drágább a végére.
0: Mindjárt folytatódik majd a Kóstoljuk meg gasztroműsorunk ismétléseit a Sláger FM-en, tartsanak velünk!
3: Egy újabb sláger! A Sláger FM. Sláger

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: Ma is marad a napos, forró időjárás, az ország északi felé jelentkezhetnek gomoly felhők az égen. Egy kis eséllyel egy-egy zápor zivatal előfordulhat. Most nagyjából 15 és 24 fokot mérhetünk, délután pedig 35 és 40 fok között alakulnak majd a csúcsértékek. Vezessenek óvatosan, jó utat mindenkinek, lezárják Újpesten az Irányi Dániel utcát, a Baross utca és a Labdarúgó utca között, várhatóan 14 óra 30-tól 19 óráig labdarúgó mérkőzés miatt. A 147-es autóbusz terelve közlekedik Újpest központ felé, nem érinti a Megyeri temető és a Mildenberger utca közötti megállókat. Vasárnap este 8 órától 22 óráig rendezvényt tartanak majd a Papp László sportarénában, és ezért a környéken a szokottabbnál erősebb forgalomra készüljenek. Labdarúgó mérkőzést tartanak majd szintén a mai nap folyamán 20 óra 15-től 22:10-ig a Grupa Marénában is, ezért a Könyves Kálmán körült Ulajócsomópont környékén a mérkőzés előtt és azt követően a szokottabbnál erősebb forgalomra számítsanak majd. A 11. kerületben az Egri József utcában egy szűk sáv járható a Karinti Frigyes út előtt, mert itt javítják a vízvezetéket. Lezárták a fél útpályát Soroksáron, a Tárcsás utcában a Vasúti átjáró közelében, a Gyékeny utca és a Lángendre utca között, mert itt vízvezetéket javítanak. 06:30, 30:30, 95:8-as pedig a hívható számunk, ide várom a legfontosabb közlekedési információkat. Jó utat kívánok mindenkinek, és nagyon-nagyon vigyázzanak magukra, hogyha útnak indulnának.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: És most folytatódik egy újabb óra a legnagyobb slágerek változatlan

0: Ez a Sláger FM, benne pedig a Kóstoljuk meg Gasztró műsorunk ismétlését hallják Mautner Zsófival és mai vendégével.
1: Mesélj egy kicsit, légy szíves, erről a szentendrei őrületről, hogy ott mi történik. Ugye ez a legújabb projekted, egy giga nagy beruházás, zöldmezős nulláról felépített beruházás, ahol olajfa, gyöngytyúk, paradicsomkersz, minden is van.
2: Nem, kacsa.
1: Kacsa? Kacsa. Nem gyöngytyúkot mondtál egyszer, hogy lesz gyöngytyúk?
2: Fűr volt az első.
1: Valami
2: rohangáló. Meg is van már a ketrecük, csak igaziból még ott egy picit dolgoznom kell azon a területen, hogy a fűrjek is beköltözhessenek, egyelőre a kacsák költöztek csak.
1: Jó, tehát vannak kacsák, olajfa, minden van. Tehát ennek honnan jött az ötlete, hogy az egyébként sem kicsi birodalomra jöjjön egy ilyen giganagy vendéglátóhely, ami valószínűleg a következő évtizedekre azért elfoglaltá lesz.
2: Hát legalábbis talán még egy évig biztos, amíg el nem készült teljes egészében. Ugye ez egy 3-3-as projekt gyakorlatilag, van az ingatlanon egy kétszintes pékség, az emeleten termelőkkel, hideg konyhával, meleg konyhával, szendvics konyhával, lent látványpékséggel, kis hintában lehet ücsörögni, amíg úgy fogyasztod a kakaócsigát, gyönyörű szép ulttal, helyi képzőművészeket is vettem igénybe, akik bárányszőrből fonták például a lámpát, kézzel faragták a pultnak a keretét, mert mondtam, hogy ez a kenyér, ez egy olyan dolog, mint egy freskó, tehát hogy csináljuk már meg egy szép keretette az egésznek, úgyhogy ezt most kézzel kifaragták.
1: És akkor ilyenkor ezek a te ötleteid, vagy van körülötted egy ilyen kreatív csapat, aki ezekben az őrületekben partner?
2: Jó lenne, ha lenne, de igaziból ez egy ezeket én show, általában tehát, én találom ki ezeket a dolgokat. Természetesen a megvalósításban már azért vannak körülöttem olyan emberkék, akik ebben nekem segítenek, de ezek az agymenések, hogy itt legyen egy életfája, mert középre beépítettünk egy ilyet is, egy kivágott fát megmentettünk, kibeleztük, visszaépítettük, gyönyörű szépen lecsiszoltuk, és most van középen egy óriási fa, ami alatt van amúgy a pult, aminek az egyik sarkában már van egy picike kis nápolyi eredet védett pizzakemence részből, a világ legkisebb nápolyi kemencéje, és fölötte az angyalka. Ez nem volt kérdéses, hogy ez így legyen. Aztán, ha innen kilépsz be, egy téli kertbe érkezel, ugye a téli időszakban oda lehet jól leülni, és látsz ki az udvarra. Aztán a másik oldalon épül jelenleg az étterem, ami ősszel, vagy legkésőbb tavasszal.
1: Azt fogja ugye, a zöldcsillagot kapni?
2: Hát nem mondjuk ki,
1: de az lenne.
2: Mindent elkövetek, hiszen ami miatt ez a projekt is létesült, az volt, hogy egészen természetközeliek vagyunk. Tehát megpróbálunk ténylegesen együtt élni a természettel. A harmadik dolog, ami van ezen az ingatlanon, az egy leégett pajta volt, és ezt a leégett pajtát csiszoltuk fel, szigeteltük ki, cseréltük le a tetejét, építettük újjá, és ebből lett egy oktató és egy rendezvényterem. Már esküvők vannak benne, autóbemutatók, workshopok, fatüzelésű kemence, elektromos kemence, mindenféle kemence, vagy 15 kemence van egyébként az udvaron, hát ugye valaki bélyeget gyűjt, valaki kemencét, én az utóbbiak közé tartozom. Mindezeket összeköti egyébként egy belső udvar, ami korábban inkább egy szeméttelepre hasonlított, és azt gyakorlatilag egy teljes földcserével termővé tudtuk tenni. Ott vannak a magaságyások, ma reggel is egyébként óriási szüretbe voltunk a paradicsomokkal.
1: De most akkor te kimész szüretelni, paradicsomot szüretelni még a hajnali 3-as?
2: Lemegyünk a séffel, persze összeszedjük ezt is. Ott vannak a fűszernövényeink, tudod, én nagyon szeretek használni, akár a baracitöltelékbe, akár az almába, ott vannak lent a kapukfüveim különböző ízekben, a rozmaringot.
1: Ez a rozmaringos szilvád az is.
2: Az is, tehát ele vagyunk rozmaringgal, tehát a rozmaring fától a bokorig, a minden is van, fosóka szilva is van, elképesztően jó, ilyenkor fosóka szilvás, fahéjas csigát szoktam készíteni.
1: Ott mentén, van. Ugye? Igen, francia, ott milyen jó van. Neve van, Mirabel, tudod, igen, egy gyönyörű neve van, ott egy eszebb a neve. Igen,
2: itt kimondani, de hát mi ezt itt tanultuk, ez ilyen. Igen, 5 darab termőoliva fa, képzeld el, tehát hogyha minden jó megy, és most már idén tényleg le fogom szüretelni, hát szerintem fél liter olajat ki fogunk belőle préselni.
1: Hát figyelj, az a minden cseppje arany.
2: Biztos vagyok benne, az első szentendrei olíva olaja szerintem úton lesz most már.
1: Örülök.
2: Úgyhogy hát tele vagyok tervekkel, ott futkároznak a kiskacsák, macskaköves utacskák, akkor gond, az volt a kép előttem, hogy itt ezen a területen feküdjenek emberek a kezükben kakoscsigával, és akár egy proszekkóval, vagy egy üdítővel, amit ők szeretnének, és ezért vettem ilyen kis nyugágyakat, hogy most ott napozgatnak, sőt, valaki már hoz lédet. Leterítik a fűre,

0: terv, tehát, hogy ebben nem fog sehol pihenés beleférni, hát, nem?
1: És ha belelátnál a fejembe, akkor
0: el tudom képzelni, csak ebből még, a kis rövid expozéból
1: hogy mi van
0: tudom
1: még,
0: képzelni.
1: Elképesztő. Tehát tele vagyok tervekkel, tele vagyok még ebben energiában, és ebben nagyon sok minden van még. Hát most például a Mosó-Magyaróvári Egyetemmel közösen egy 20 hektáron, most már a saját búzánkat kezdjük termeszteni, és az jövőre már meg lesz ez a saját búza, és le tudjuk zacskózni, és tudunk belőle mi is most már sütni, és pontosan tudom, hogy hogyan neveltük, hogyan vetettük, hogyan őröltük. Megjött a kis malmom, ott van Szentendrén 30 kiló per óra, gyönyörű szépen lehet vele őrölni búzát, szóval elképesztően jó, és ott már ilyen nagyon speciális kis szériás búzákat is tudunk majd őrölni, ez a limited edition kenyerek, tudod, lehet, hogy 2-3 napig lehet majd csak kapni, de akár egy 2000 éves búzafajtából.
2: Mindjárt folytatódik majd a Kóstoljuk meg gasztroműsorunk ismétléseit a Sláger FM-en, tartsanak velünk!

0: Ez a Sláger FM, benne pedig a Kóstoljuk meg Gasztó műsorunk ismétlését hallják ma Utnes Zsófival és mai vendégével.
1: Amikor ilyen elképesztő víziók vannak, meg hát azért mondjuk ki giganagy birodalom, ami már üzletileg is azért egy nagyon komoly elkötelezettséget kíván, akkor hogy tudod egyensúlyban tartani, hogy nem viszi el közben ezt a lendületet az ősi, a dologról, ami a főszereplő?
2: Meglepő lesz, amit mondok. Játékpénznek gondolom egyébként ezt a vállalkozást, tehát egyáltalán nem érdekel a pénz engem. A második, olyan elképesztő családom van, hogy olyan támogatásom mögöttem, hogy nekem soha nem kellett számlába foglalkoznom, egy könyvelővel leülnöm beszélgetnem. Óvnak, tehát úgy óvnak, hogy az én feladatom, hogy bemegyek, sütök, kreatív vagyok. Ez az én feladatom. A kislányommal válvetve dolgozunk, a kisfiam még mind a kettő benne dolgozik, párom elképesztően leveszi rólam ezeket. Néha, amit el kéne mondani, sem mondanak el mindig, de utólag kiderülve az mondjuk nem szerencsés, de egy irdatlan támogató közeg van körülöttem. Így tudok egyébként azzal foglalkozni, ami az én feladatom. Tehát abban a pillanatban, hogyha a madárnak eltörik a szárnya, nem fog tudni repülni. Én tudok repülni, tudok szárnyalni, és még egyszer mondom, játéknak gondolom az egészet, és álomszerűen élem meg, és az egész életemet próbálom, amit elveszítjük, nem keresünk, nem érdekes. Rengeteget jótékonykodunk például, rengeteget. Nem szoktuk ezeket a dolgokat reklámozni, de nagyon fontos nekünk, nagyon fontos, mert úgy próbáljuk élni az életünket, hogy mi adunk és kapunk.
1: Ez az a hatás, amit ugye az elején a bemutatásodkor mondtam, amiért szerintem remélem mindenféle érdemrendet, majd mindenféle díjazásokat
2: lovag
1: kapsz.
2: Is vagyok, hogy azt tudod,
1: lova mindenféle vagy, de ami létező vagy létező lesz majd itthon ilyen magas érdemrend, mert hogy ez egy mérhető és nagyon komoly hatás, amit nem csak a jövő pék generációira hatsz így ilyen módon, vagy gyakorolsz, hanem ugye konkrétan a teljes lakosságra, úgyhogy ez egy nagyon komoly küldetés és hivatás.
2: De még egyszer mondom, én semmi exát nem csinálok, minden nap bemegyek, megsütöm, amit meg kell. Okay. 38 éve, és igaziból ma is azon gondolkodok, hogy majd holnap hogy lesz az egyen jobb.
1: Na,
2: és ennek a hasznát élvezem.
1: És tegyük hozzá, hogy és akkor még a reggeli délelőtti műszak után eljössz mondjuk hozzám beszélgetni, meg sok mindenki mással, hogy erről egy kicsit tudjál mesélni, és hogy ez nagyon-nagyon összetett és komplex, amit csinálsz. Egy utolsó mondat erejéig meséld el, légy szíves, hogy mi lesz idén a Kenyérlelke Fesztiválon. A helyszín ugye Szentendre, az augusztus 20-án van természetesen, mint mindig. Ugye saját szervezésben zajlik az egész, tehát a pék közösség és az új hullámos nagy pékek, mindenki ott lesznek, lehet kóstolni, mi fog történni. Igen. És ki menjenek oda, mert mindig az a probléma, hogy túl sokan vannak, merjenek elindulni az emberek.
2: Hát most igen. De tavaly gondoltuk, hogy egy picit visszalépünk, és csinálunk egy pici kenyérlelkét. Hát ez nem sikerült. Tehát elképesztő mennyiségű ember jött el, amivel egyébként nem lett volna olyan nagy baj, tudod, hogyha mindenki betartja, hogy hova nem parkolsz, hova nem állsz, ha azt mondják, hogy oda nem állsz, akkor tényleg nem állsz oda, te ha oda állsz, akkor onnantól kezdve megakadályoztad a közlekedést. Tehát ezt nyilván az embereknek meg kell érteni, hogy ez egy nem működőképes dolog. De idén úgy döntöttünk, hogy keressünk egy nagyobb helyszínt, és ez a nagyobb helyszín, ez Szentendrén a Skanzen lett, úgyhogy a Skanzenban leszünk, és azért ott 86 hektárról beszélünk, tehát el lehet férni a Skanzenba.
1: El fogunk férni mindannyian.
2: Ráadásul a Skanzen is éppen akkor csinál egy ilyen zöld élelmiszer kiállítást és ilyen fesztiválszerűséget, ami még jobb, mert gyakorlatilag egy dologról beszélünk. Na most ezek a pékek be fognak költözni ilyen kis házikokba, ugye a Skanzenba felépített kis épületekbe. Színpadok lesznek, kerekasztal beszélgetések, már lehet a Bélbiomról majd hallgatni, majd lehet dietetikusokkal beszélni, molnárokkal, gazdákkal, búzanemesítőkkel. Szóval gyakorlatilag nagyon sok ézmes pék lesz. Ott megint megtartjuk természetesen az otthonsütőknek a versenyét.
1: Abban egyszer voltam zsűritag, az egy nagyon nagy kihívás.
2: Hát én mindig, tavaly 126 darabot kellett megkóstolnom, így van. Ezt boldogan teszem, és ráadásul ugye minősítjük ismételten a magyar pékségek, akik ugye neveznek a saját kenyerékkel, ott arany, ezüst és bronz minősítést adunk. Korábban meg lehetett nyerni ezeket a versenyeket, de mi úgy gondoljuk, már tavaly is úgy gondoltuk, hogy ezt nagyon sok ember megnyerhetné. És éppen ezért úgy döntöttünk, hogy inkább ezt a három fokozatot lehet kiérdemelni, és szerintünk ez sokkal korrektebb, mint az, hogy egyetlen egy hazaviszi. Már sokszor hazavittem ezt a díjat, de szerintem ez itt sokkal korrektebb.
1: Hogy... Szóval augusztus 20-án Kenyérlelke Fesztivál a Szentendrei Skanzenben, a Kenyérlelke Fesztiválnak van saját honlapja, tehát ott mindent meg lehet találni, veled is lehet ott találkozni, gondolom, hogy kígyózó sor lesz, úgyhogy aki hozzád odafér, az akkor szerencsés és fotózkodhat. Hát nagyon szépen köszönöm, hogy eljöttél, ugye mi sokszor találkozunk, de ritkán van arra alkalom, hogy így leüljünk egy kicsit zárt térben és időben beszélgetni. Nagyon nagy élmény volt, nagyon feltöltöttem, úgyhogy köszönöm szépen. A hallgatóknak pedig köszönjük szépen a figyelmet. Hát én azt kívánom magunknak, hogy a következő évtizedekben is legalább ilyen tűz, szenvedély, elhivatottság és elkötelezettség legyen a szakembereink tekintetében, meg szívében, mint amit most Szabitól is hallottunk, és hát meg lehet ott látogatni természetesen. Szentendrén, meg hát azért itt Budapesten belül is ugye a kenyereket meg lehet kóstolni. Én közben azt nem hallottam, ugye a hallgatók nem hallották, csak aki néz bennünket, hogy én belecsíptem azért ebbe a csorosziás kovászos kenyérbe, hát elképesztő, olyan fantasztikus íze van, érződik benne maga a gabona, tehát nagyon karakteres, nagyon
2: búza íze van,
1: ez fantasztikus, fontos. Tényleg, úgyhogy én is majd figyelem, hogy mikor lehet licitálni ezekre a special edition kenyerekre, úgyhogy köszönjük szépen, hogy velünk voltak, jövő vasárnap is várom Önöket.
0: Ez volt a Kóstoljuk meg azt a műsorunk ismétléseit a Sláger FM-en, az adásokat pedig teljes hosszában visszahallgathatják a Sláger FM YouTube csatornáján, én Csák Attila vagyok, tartsanak velem a következő órában is. Jó reggelt!
3: A legnagyobb slágerek változatosan a Sláger FM-en. Sláger FM. Minden a

0: sex, a story mibe
1: hallgatok. A műsorszám termék megjelenítés tartalmazott.
2: Műsorajánló. Nyáron minden pillanatnak megvan a magas lágere. Egy dal a reggeli induláshoz.
3: Egy a hosszú utazásokhoz.
2: És egy, ami nélkül nem kezdődhet el a nyár.
3: Töltse ki zenei kvízünket a Sláger FM applikációjában vagy weboldalán, és nyerjen pihenést a Velencei tónál, wellness hétvégét a Mátrában, vagy kikapcsolódást Siófokon.
2: A legnagyobb slágerek változatosan az ön véleménye alapján a Sláger FM-en.
3: A zenei kvíz támogatói a BMW Budapest Motors. Első az élmény. BMW kötőjel budapestmotors.hu. Az Avar Hotel Mátra Füred Superior, ahol az élmény újjáéled. avarhotel.hu. A Vital Hotel Nautis Superior. Egy hajónyi élmény Gárdonyban. hotelnautis.hu. A Premium Hotel Panoráma Siófok. Az élmény új hulláma. premiumhotelpanorama.hu.
2: Műsorajánlót hallottak.
1: 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Reklám.
4: Igen, a munkahelyen is.
2: Ha megkeresik telefonon vagy online,
4: kérjük, mondja el.
3: Sláger FM.
2: Köszönjük.
5: Valahol épp most kattintanak a megrendelem gombra. Valahol épp egy márka mellett döntenek. Vajon ez a te ajánlatod?
6: Különböző történetek, egy közönség. A rádiók hetente közel 6 millió főbevásárlót érnek el. Hirdes rádióban, ismerd meg a rádió erejét. Miértrádió.hu.
7: Mozizz és nasizz a Cinema City-ben, hogy nyerhess! Költéseid most popcorn pontokat érnek, amiket garantált mozis ajándékokra válthatsz be. De megnyerheted a fődíjak egyikét. Egy stílusos Ford Pumát, hogy minden utazásod premier legyen. Egy Diego ajándékkártyát 1 millió forint értékben. Vagy egy Philips szépségápolási ajándékcsomagot. Részletek mitnyertem.cinemacity.hu.
8: A nyári melegben feltöltődésre vágyik.
9: Van megoldás.
8: Különleges családi ajánlatokkal, óriási gyermekkedvezménnyel várja Önt a Vital Hotel Nautis Budapesttől fél órányira a Velencei tó partján. Vízpart, élménymedencék, óriás csúszda kicsiknek és nagyoknak, nyári finomságok, hűsítő meglepetések, luxus, design, kényelem. Vital Hotel Nautis. Egy hajónyi élmény.
9: www.hotelnautis.hu.
10: Ne vesződj az otthoni mosás maratonnal. Gyere a Laundro önkiszolgáló mosodába, ahol akár 20 kg ruhát moshatsz és száríthatsz egyszerre, akár egy órán belül. Professzionális gépek, prémium bőrbarát mosószerek, kulturált környezet. Ha most Laundro kártyát vásárolsz, 5000 forint ajándékfeltöltést kapsz. Laundro. Gyorsabb, jobb, olcsóbb. Keresd minket a Váci és a Dunakeszi Tescóban, valamint Dunajvárosban az Interspárban.
11: Szélvédő sérülés? Bíz magad a 200 éves Pilkington szakértelmére. Szélvédőjavítás vagy csere? Keresd minket online a pilkington.hu-n, vagy hívd a 0680-200-200-at.
12: Autóüveg Pilkington.
13: Még keresed a helyed? Megtaláltad! A Budapesti Metropolitan Egyetem piacképes tudást, gyakorlati tapasztalatot és támogató közösséget kínál. Foglald el a helyed nálunk. Metu, kapod felvételiben is.
14: Székreálló.
2: A Sláger FM műsora.
1: Ortutai Dóri és Hajdu Steve kérdeznek.
3: A kicsik pedig elmondják.
15: Ki írta a Pinokkió történetét?
16: Egy francia művész vagy valami ilyesmi.
17: Nem olasz?
16: Ja, de olasz. Kolodéha.
17: Ő írta.
16: Megnyomott az orra, hazudott.
17: Igen, nektek nő, ne nagyon
15: nekem
17: az
15: nagyon orrotok. Nő. De nem azért, mert hazudok, de ez a korra nő, és borzasztó. Figyelj, borzasztó.
17: Én nem tudtam, azt hittem a fény miatt van.
15: Nem, nagyon.
17: Nem, ez kezd nőni, de hétről hétre.
15: Na, azért menj a francba.
14: Székreálló.
1: Szombaton reggel 6 órától a Sláger hétvégében a YouTube-on és minden podcast felületen.
2: Ez a Sláger FM. A reklám után. A legfrissebb információk, hírek a Sláger FM-en.
18: Lekapcsolták az utolsó előtti termelőegységet a Paksi atomerőműben, újra üzemel 100 halombattán a Dunamenti erőmű. Megtűlt a hajnali országos és fővárosi melegrekord szombaton. Köszöntöm Önöket, Molnár Róbert vagyok. Lekapcsolták az utolsó előtti termelőgépegységet a Paksi atomerőműben. A magyar áramtermelés 40%-át biztosító Paksi atomerőmű 44 éves történelme során még soha nem volt szükség teljes leállításra. Az atomerőmű közleménye szerint a Duna vízszintjének csökkenése miatt 2026. augusztus 2-án hajnali 1:30-kor megkezdték a 4-es blokk még működő turbina generátorainak leállítását, ezzel pedig tovább csökken a Paksi atomerőmű villamos energia termelése. Mostantól már csak a 2-es blokk működik 50%-os teljesítménnyel. Ez a termelési mennyiség addig tartható fenn, míg a vízszint lehetővé teszi a blokk hűtéséhez használt szivattyúi járókerekek biztonságos működtetését. A gyors javításnak köszönhetően 3 nap után újra üzemel 100 halombattán a Dunamenti erőmű, jelentette be Facebook oldalán a miniszterelnök szombaton délután. Kiemelte, hogy ez 360 megawatt plusz kapacitást jelent. A Dunamenti erőmű közösségi oldalán szombaton arról számolt be, hogy a műszaki ellenőrzések és a próbaüzem sikeres lezárás követően augusztus 1-én 16 óra 45 perctől ismét teljes kapacitással üzemel az erőmű G3-as blokkja. A közel 400 megawattos termelő kapacitás ezzel újra a magyar villamos energia rendszer rendelkezésére áll, jelezték. Az erőmű munkatársai és a szakmai partnerek gyors, összehangolt munkájának eredményeképpen az egység a lehető legrövidebb időn belül biztonságosan visszatérhetett a termelésbe, hangsúlyozta a Dunamenti erőmű. Megjelent a kormányrendelet, amely lehetővé teszi, hogy az ipari nagyfogyasztókat lekapcsolhassák az áramellátásról, amennyiben nem hajtják végre az elvárt fogyasztás csökkentést, közölte Magyar Péter miniszterelnök Facebook oldalán szombaton este. A magyar közlönyben megjelent jogszabály 19 órakor lépett hatályba. Megkezdődtek a Velencei tó vízterei közötti kapcsolat fenntartását szolgáló élőhelyvédelmi beavatkozások. Elsőként szombaton a Dinnyi és térségében található névtelen tisztás és a Kis Mihály tisztás közötti átjárót kezdték mélyíteni, jelentette be az élő környezetért felelős miniszter. Gajdos László tájékoztatása szerint a munkálatok 10 helyszínt érintenek, céljuk az összekötő csatornák és átjárók mélyítése, a felhalmozódott lágy iszap eltávolítása, valamint a vízmozgás és a természetes élőhelyek közötti kapcsolat helyreállítása. Megdőlt a hajnali országos és fővárosi melegrekord szombaton. A Jánoshegyen csak 26 Celsius fokig csökkent a hőmérséklet, közölte a Hungaroment ZRT. Azt írták, az erre a napra vonatkozó korábbi fővárosi rekord 24,8 fok volt, amit még 2018-ban mértek a budapesti állatkert meteorológiai állomásán. A korábbi országos rekord pedig 23,9 fok volt, amit Fonyódon szintén 2018-ban mértek. A rendőrség nem tartja meg a jövő hétre tervezett sebességellenőrzést a rendkívüli időjárásra tekintettel, közölte az Országos Rendőrfőkapitányság. A közleményben emlékeztetnek, hogy a gyorshajtók kiszűrése érdekében egyhetes akciót szerveztek. Ennek keretein belül egész Magyarország területén végeztek volna sebességellenőrzést augusztus 3-a és 9-e között. Nagyrészt derült vagy gyengén felhős, száraz idő várható. Ugyanakkor az északi és a dunántúli középhegységben néhány zápor, zivatar előfordulhat. A zivatarokat átmenetileg erős, viharos széllökések is kísérhetik. A hőmérséklet 34 és 40 fok között alakul.
3: Az időjárás jelentés támogatója a DM, a tudatos napvédelemért.
0: Vezessenek óvatosan, jó utat mindenkinek, lezárják Újpesten az Irányi Dániel utcát, a Baross utca és a Labdarúgó utca között várhatóan 14 óra 30-tól 19 óráig labdarúgó mérkőzés miatt. A 147-es autóbusz terelve közlekedik Újpest központ felé, nem érinti a Megyeri temető és a Mildenberger utca közötti megállókat. Vasárnap este 8 órától 22 óráig rendezvényt tartanak majd a Papp László sportarénában, és ezért a környéken a szokottabb erősebb forgalomra készüljenek. Labdarúgó mérkőzést tartanak majd szintén a mai nap folyamán 20 óra 15-től 22-10-ig a Grupa Marénában is, ezért a Könyves Kálmán körült Ulajó csomópont környékén a mérkőzés előtt és azt követően a szokottabb erősebb forgalomra számítsanak majd. A 11. kerületben az Egri József utcában egy szűk sáv járható a Karinti Frigyes út előtt, mert itt javítják a vízvezetéket. Lezárták a fél útpályát Soroksáron, a Tárcsás utcában, a Vasúti átjáró közelében, a Gyékeny utca és a Lángendre utca között, mert itt vízvezetéket javítanak. 0630-30-30-95-8-es pedig a hívható számunk, ide várom a legfontosabb közlekedési információkat. Jó utat kívánok mindenkinek, és nagyon-nagyon vigyázzanak magukra, hogyha útnak indulnának.
9: 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most indul egy újabb óra, a legnagyobb slágerek változatosan.
0: Már is indítunk egy újabb órát 9 óra után pár perccel a stúdióban, továbbra is Csáki Attila, ebben az órában is a legnagyobb slágerek közül válogatunk a vasárnapi pihenés mellé. Rosalind és a Snap Hessel már is elsőként, tartsanak velem ebben az órában is, számítok önökre.

0: Jó étvégét mindenkinek, a Sláger FM-et hallgatják. Folytatódik Kőbánya-Kispest vasútállomás felújítása. Augusztus végéig folytatódik a Kőbánya-Kispest vasútállomás felújítása a Budapest-Szeglit-Szolnok-Debrecen vonal fővárosi szakaszán. A munkálatok során szigetelik a perontetőket, átépítik a vágányokat, az állomás Városliget felől végén pedig váltókat cserélnek. A karbantartás július 19-én kezdődött az ország egyik legsűrűbb menetrendű vasútvonalán. A MÁV szerint a fejlesztés célja, hogy a munkák befejezése után gyorsabbá, biztonságosabbá és megbízhatóbbá váljon a vonatközlekedés. Úgyhogy ez egy szuper hír, itt a Sláger FM-en pedig egy biztos érkeznek a legnagyobb slágerek változatosan a vasárnap délelőtt mellé. Sabra Carpenter és a Tears, ez szamár is most nálunk, jó időtöltést!
1: Ez a Sláger FM, a legnagyobb slágerek változatosan.

0: Hey everyone, Ryan from One Republic here. Ryan. Yeah, when the will the sky might fall.
1: Schlager FM. A legnagyobb slágerek. Változatosak.

0: Ez a Sláger FM a legnagyobb slágerekkel változatosan. Jó hétvégét kívánok mindenkinek, és szóljon bele, hogy Misszonya játékunk zajlik értékes ajándékokért cserébe. Nincs más dolgok, mint kitölteni a zenei kvízünket a slágerfm.hu vagy az alkalmazásunkban, és hogyha kitöltötték, akkor már is esélyesek lehetnek arra, hogy elvigyék tőlünk a páros belépők egyikét. Tehát itt a slágeren pedig most szétnézzünk az utakon, illetve ejtünk egy pár szót az időjárásról, majd hozom Miles Smith slágerét, mindjárt jön nálunk a Stargazing. Ma is marad a napos, forró időjárás, az ország északi felé jelentkezhetnek gomoly felhők az égen. Egy kis eséllyel egy-egy zápor zivatal előfordulhat. Most nagyjából 15 és 24 fokot mérhetünk, délután pedig 35 és 40 fok között alakulnak majd a csúcsértékek. Vezessenek óvatosan, jó utat mindenkinek, lezárják Újpesten az Irányi Dániel utcát, a Baross utca és a Labdarúgó utca között várhatóan 14 óra 30-tól 19 óráig labdarúgó mérkőzés miatt. A 147-es autóbusz terelve közlekedik Újpest központ felé, nem érinti a Megyeri temető és a Mildenberger utca közötti megállókat. Vasárnap este 8 órától 22 óráig rendezvényt tartanak majd a Papp László sportarénában, és ezért a környéken a szokottabb erősebb forgalomra készüljenek. Labdarúgó mérkőzést tartanak majd szintén a mai nap folyamán 20 óra 15-től 22-10-ig a Grupama arénában is, ezért a Könyves Kálmán körült Ülőjócsomópont környékén a mérkőzés előtt és azt követően a szokottabb erősebb forgalomra számítsanak majd. A 11. kerületben az Egri József utcában egy szűk sáv járható a Karinti Frigyes út előtt, mert itt javítják a vízvezetéket. Lezárták a fél útpályát Soroksáron, a Tárcsás utcában, a Vasúti átjáró közelében, a Gyékény utca és a Lángendre utca között, mert itt vízvezetéket javítanak. 06 30 30 95 8-as pedig a hívható számunk, ide várom a legfontosabb közlekedési információkat. Jó utat kívánok mindenkinek, és nagyon-nagyon vigyázzanak magukra, hogyha útnak indulnának.
1: És most folytatódik egy újabb óra a legnagyobb slágerek változatos

Ez a Sláger FM, nálunk szólnak a legnagyobb slágerek változatosan. Jó hétvégét mindenkinek, nem sokára pedig majd délelőtt 10 óra lesz, jönnek a legfontosabb hírek és információk, viszont a következő órában is együtt rádiózhatunk. Most pedig jön az óra zárásaként a Republik slágere, csak a szívemen át, Hessza már is nálunk. Számítok önökre a következő órában is, tartsanak velem, én Csáky Attila vagyok, jó reggelt a késő népedüknek.

Ez a Sláger FM. A legnagyobb slágerek változatosan.

0: Műsorajánló. A nyár legnagyobb koncertélményei folytatódnak. Seal, Lenny Kravitz, Moby, most pedig irány a sziget. Faithless, Morcsiba, Zara Larsson, Natasha Bedingfield, Somber, Luis Capaldi. A sziget legnagyobb koncertjei egész nyáron a Sláger FM-en. Hallgassa minden nap,
1: mert bármikor öné lehet a következő koncertélmény.
0: Sláger FM. Mindenki, akit szeretünk. Műsorajánlót hallottak. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Igen, itthon is.
0: A Sláger FM-et hallgatja? Ha megkeresik telefonon vagy online, kérjük, mondja el. Sláger FM. Köszönjük.
3: Pihensz, Anna?
4: Igen, pihenek és álmodozom.
3: Kiről álmodozol, amikor itt vagyok melletted?
4: Nem kiről, hanem miről, drágám. A Mercury Market szórólapjában láttam a Zeden Cream Gres burkolatot szuperáron, és tudom, hogy tökéletes lenne a konyhánk padlójára.
3: Már megint felújítunk?
4: Laci, hiszen senki sem újít fel olyan jól, mint te.
5: Mercury Market. Otthon és kert berendezése. Építsd és újítsd fel olcsóbban. www.mercurymarket.hu.
6: Még nem késtél el? A nyár java csak most jön a Klub Tihany Resortban. Hatalmas saját strand, minden nap programok, wellness és megújult gasztronómia. Csapj le az augusztusra Tihanyban. Klub Tihany Resort. A te Balatonod. Foglalj most! Klubtihany.hu.
7: Chocolate Brown Solarium, a piacvezető újdonság. Ledes készülékek, fényterápia, ultra high-tech barnulás, a hagyományos szolárium üzemeltetés töredékéért. Kiváló befektetés, passzív jövedelem, kedvező bérletkonstrukciók. www.ledsolarium.hu.

0: A részletekért kattints a meleget.hu per játék oldalra.
1: Székre állok.
2: A Sláger FM műsora. Ortutai Dóri és Hajdú Steve kérdeznek.
3: A kicsik pedig elmondják.
4: Harry Potter múzeum van. Voltál benne végül is?
5: Igen, voltam.
4: Nem is mesélted.
5: Nagyon jó volt. A nővérem vett a csoki békát.
4: Ne! És nekünk elhoztad?
5: Nem, mert mi megettük. Na, itt van bent. Megcsinálták ugye az ebédlőt teljesen.
4: Az egészet?
5: Egészet. Láttam az egészet. Megcsinálták az egész Gringotts előterét.
4: Seprűvel lehetett menni?
5: Igen. Igazából...
6: És repült?
5: Nem repült, hanem ilyen videót vettünk fel rá, hogy ilyen...
4: Mintha ráülnél.
5: Igen, mi repültem volna.
1: Székre állok!
2: Szombaton reggel 6 órától a Sláger hétvégében a YouTube-on és minden podcast felületen. Sláger FM. A reklám után... A legfrissebb információk, hírek a Sláger FM-en.
7: Csökkenti villamos energia felhasználását a MOL. Már a felrobbantott Ferenc József híd maradványai is láthatók a Dunában. Nem áll meg a metró a határútnál Újpest központ felé. Molnár Róbert vagyok. A miniszterelnök bejelentette, hogy a MOL Magyarország egyik legnagyobb ipari fogyasztója 65 megawattal, mintegy 40%-kal csökkenti villamos energia felhasználását a kritikus időszakban. Magyar Péter hangsúlyozta, hogy további nagy fogyasztókat is önkéntes korlátozásra kérnek, és jelezte, hogy hamarosan jogszabályi alapja lesz annak, hogy szükség esetén teljes üzemeket kapcsoljanak le a rendszer egyensúlyának fenntartása érdekében. A miniszterelnök kitért az üzemanyagellátásra is. Magyar Péter elmondta, hogy az Adria vezeték logisztikai nehézségekkel küzdés hozzátette, hogy a nyári időszakban magas a fogyasztás, a Duna alacsony vízállása miatt pedig az uszályok nem tudnak közlekedni. A hétvégén akár teljes kapacitáson kell működtetni az Észak-Balatoni vízvezetékrendszert. Az üzemeltető Bakony-Karszt ZRT ezért azonnali és fokozott önmérsékletet kér a lakosságtól és a nyaralóktól, hogy ne kelljen vízkorlátozást bevezetni, közölte a cég vezérigazgató helyettese. Radács Attila elmondta, a Bakony-Karszt ZRT felhívást tett közzé a szolgáltatási területén, amelyben a locsolás beszüntetését kérik, valamint azt, hogy mellőzzék a medencék feltöltését, a feltöltötteket pedig ne eresszék le. Több mint 1,5 milliárd forintos kormányzati forrásból CT és MR berendezéssel bővült az Észak-Pesti Centrum Kórház Honvéd Kórház képalkotó diagnosztikája, közölte az Országos Kórházi Főigazgatóság. Azt írták, a koordinálásukkal megvalósult fejlesztés részeként a korszerű képalkotó diagnosztikai eszközök telepítése mellett a működtetésükhöz szükséges helyiségek kialakítása és felújítása is megvalósult. Az új készülékek jelentős előrelépést jelentenek a diagnosztikai ellátásban. Az eddig használt berendezéseknél korszerűbb technológiát képviselnek, részletesebb és nagyobb diagnosztikai értékű felvételek készítésére alkalmasak, ezáltal támogatják a gyorsabb és pontosabb diagnózis felállítását, közölték. Már a felrobbantott Ferenc József híd maradványai is láthatóak a Dunában. A folyó rekord alacsony vízállása több mint 80 éve elsüllyedt hídelemeket tett ismét láthatóvá Budapestnél. A Szabadsághíd alatt az egykori Ferenc József híd roncsai rajzolódtak ki a sekély vízben. Az átkelő középső része 1945. januárjában a híd felrobbantásakor zuhant a folyóba. A Fővám teret és a mai Szent Gellért teret összekötő hidat Feketeházi János tervei alapján építették, és 1896. október 4-én adták át. Az utolsó szegecset maga Ferenc József verte be, az új átkelőt az uralkodóról nevezték el. Karbantartás miatt az M3-as metró 2 augusztusi hétvégén nem áll meg a határútnál Újpest központ felé, közölte a Budapesti Közlekedési Központ. A tájékoztatás szerint a szerelvények a határút állomáson megállás nélkül haladnak át Újpest központ irányába most hétvégén, illetve augusztus 15-én és 16-án. Az érintett perront a polgári védelmi kapu karbantartása miatt zárják le. A munkálatok idején Újpest központ irányába pótlóbuszok közlekednek. Az M3-as jelzésű járat kőbánya Kispest és a Pöttyös utca között, az M3 A jelzésű pótlóbusz pedig a határút és a Pöttyös utca között szállítja az utasokat. Vasárnap is napos idő várható, általában kevés gomoly felhővel. Az északi és a dunántúli középhegységben néhol zápor, zivatar előfordulhat. Gyenge vagy mérsékelt marad a légmozgás. A legmagasabb nappali hőmérséklet kora délután 35 és 40 fok között alakul.
6: Az M1-es autópályán Budapest felé Bicske térségében a kiépített terelésben összeütközött három személyautó az átterelt sávban. A 36-os kilométernél irányonként egy-egy sáv járható, és mindkét irányban tud haladni a forgalom, azonban nagyjából 3 kilométeres torlódásra készülnek, fokozottan közlekedjenek itt is. Továbbá a fővárosból hétvégén az M3-as metró a határútállomáson nem áll meg Újpest központ felé karbantartás miatt. Kőbánya Kispest és a Pöttyös utca között a határút érintésével M3-as, illetve a határút és a Pöttyös utca között M3 a pótlóbusz közlekedik Újpest központ felé. A villamospálya karbantartása miatt a Könyves-Kálmán körúton a Rákóczi híd felé a Mester utca előtt sávlezárásra készüljenek, a Mester utca után pedig sávelhúzással a két belső sáv járható csak. A 13. kerületben a Lehel utcában befele a Róbert Károly körút előtt lezárták a két belső sávot a villamospálya karbantartása miatt. A Béke utcában a Tai utcától irányonként csak egy sáv járható, a Tai utcát pedig lezárták. 0-30-30-30-95-8-as pedig a hívható számunk. Vigyázzanak magukra és jó utat kívánok mindenkinek!
2: 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most indul egy újabb óra. A legnagyobb slágerek változatosan.
6: 10 óra után pár perccel pedig már is indítunk egy újabb órát, itt Csáky Attila vagyok, és ebben az órában is a legnagyobb slágerek közül válogatunk. Itt, ha már is elsőként a vasárnap délelőtt mellé, el a Henderson slágere, szalmas nálunk a Ghost, tartsanak velem ebben az órában is. Számítok önök.

Jó pihenést kívánok mindenkinek, a Sláger FM-et hallgatják, és ha kicsit kimozdulnának mondjuk az esti órákban, akkor ellátogathatnak a Zenél a Várp című programra, méghozzá Zenélő Budapest minikoncerttel várnak mindenkit a Budai Várban a mai nap folyamán, a Budavári Palota lovardájánál. A mai napon késő délután is mesés dallamokban fürdőzhetnek, hála egyébként a Capriccio vonos négyesnek, valamint Götz Nándor szaxofonművésznek. Ez lesz majd a Zenél a Vár, a Zenélő Budapest utolsó eseménye idén, úgyhogy ne maradjanak le róla, mindezt át ma délután még a Budai Várban, illetve a Budavári Palotában. Itt a Sláger FM-en pedig érkeznek a legnagyobb slágerek változatosan, méghozzá vasárnap délelőtt mellé. Jön most nálunk Big Ez és a Jó Végen, szól most itt a Sláger hétvégében.

0: Ez volt Damien Yo David és a The First Time, itt a Sláger FM-en. Jó pihenést kívánok mindenkinek és szép hétvégét. Nem sokára szétnézünk az utakon, és sejtünk egy pár szót a várható időjárásról is. Majd Pink érkezik nálunk, aki 4 és 12 éves kora között már versenyszerűen tornázott, ezért tud ma is elképesztő akrobatikus mutatványokat bemutatni a koncertjein. És az egyik védjegye a koncertjének, hogy több mint 10 méteres magasan repül a közönség felett, miközben végig élőben énekel. Az ötletet egy Cher koncerten látott légtornászok adták neki. Úgyhogy mindjárt a Trustful érkezik Pinktől itt a Slágeren. Jelenleg is piros figyelmeztetés van érvényben a hőségre. Marad a mai nap folyamán is a napos, forró időjárás, csak kevés gomoly és fátyol felhő lesz az égen. A délutáni órákban pedig nagyjából 40 fok körül alakul majd a hőmérséklet a térségben. Az UV-sugárzás 11 és 16 óra között nagyon erős lesz, a tehetik, kerüljék a tűző napfényt. Az M1-es autópályán Budapest felé Bicske térségében a kiépített terelésben összeütközött három személyautó az átterelt sávban. A 36-os kilométernél irányonként egy-egy sáv járható és mindkét irányban tud haladni a forgalom, azonban nagyjából 3 kilométeres torlódásra készülnek, fokozottan közlekedjenek itt is. Továbbá a fővárosból hétvégén az M3-as metró a határútállomáson nem áll meg Újpest központ felé karbantartás miatt. Kőbánya Kispest és a Pöttyös utca között a határút érintésével M3-as, illetve a határút és a Pöttyös utca között M3-a potlóbusz közlekedik Újpest központ felé. A villamospálya karbantartása miatt a Könyves-Kálmán körúton a Rákóczi híd felé a Mester utca előtt sávlezárásra készüljenek, a Mester utca után pedig sávelhúzással a két belső sáv járható csak. A 13. kerületben a Lehel utcában befele a Róbert Károly körút előtt lezárták a két belső sávot a villamospálya karbantartása miatt. A Béke utcában a Tai utcától irányonként csak egy sáv járható, a Tai utcát pedig lezárták. 06 30 30 95 8-as pedig a hívható számunk. Vigyázzanak magukra és jó utat kívánok mindenkinek!
1: A legnagyobb slágerek változatosan, megszakítás nélkül. A legnagyobb slágerek között a legújabbak is. Ez a Sláger FM.

Ez volt Kylie Minogue és a Spinning Around, szólt itt a Sláger hétvégében. Jó pihenést kívánok mindenkinek, nem sokára pedig majd 11 óra lesz, és jó készülődés az csacskán a vasárnapi ebédhez. Mi lesz a mai menünk, mi készül otthon, akár ezt is megírhatják. 0630 30 95 8-as, itt egyébként várom a legfontosabb közlekedési információkat. Számítok önökre, az utolsó órában is tartsanak velem, az Unisex és a Szep holnap szól már is most nálunk az órazárásaként.

0: legfrissebb információk, hírek a Sláger FM-en.
1: Budapest több díszkivilágított épületén is lekapcsolták a fényeket. A füvet nem, de a fákat locsolni kell a főtájépítés szerint. A 96. percben kapott potyagult a Honvéd. Molnár Róbert vagyok. Az energiaválság miatt Budapest több díszkivilágított épületén is lekapcsolták a fényeket. Karácsony Gergely főpolgármester korábban arra utasította a budapesti közműveket, hogy amennyiben szükségessé válik, a paksi atomerőmű leállása idején ne kapcsolják fel a város több mint 300 épületének díszkivilágítását. De nem csak Budapesten, hanem Szegeden is hasonló intézkedéseket vezettek be. A főpolgármester szerint a lépés átmenetileg szerényebb látványt jelent, ugyanakkor jelentős energiamegtakarítást eredményezhet. A közvilág A világítás korlátozása nem érinti a város működéséhez szükséges alapvető világítást. Magyar Péter miniszterelnök a rendkívüli energiaválság intézkedések között szintén bejelentette, minden állami intézmény díszkivilágítását lekapcsolják, és az önkormányzatoktól is hasonló energiatakarékossági intézkedéseket várnak el. Bardóczi Sándor Budapest főtájépítésze hosszú közösségi bejegyzésében reagált azokra a feltevésekre, amelyek azt kérik számon a mostani kormányon, hogy miért nincs már kész terv az idei asszály kezelésére. A HVG összefoglalója szerint Bardóczi Sándor azt írta, ilyen rendszerek megváltoztatása nem megy azonnal, a jó tervekhez évek, a megvalósításhoz pedig évtizedek kellenek. Az öntözésről azt írta, hogy a vízhiány miatt már a jövő árnyékát adó fiatal fák vízellátása is kérdésessé vált. Szerinte aszályos időszakban nincs létjogosultsága a vízpazarlással fenntartott pázsitnak vagy műfűnek, a városi fákat azonban továbbra is öntözni kell. A főváros egy halálos gázolás nyomán megvizsgálja, miként tehetnék kötelezővé, hogy a Budapest kijelölt vezeteibe behajtó valamennyi nehéz gépjármű rendelkezzen holtérfigyelő eszközzel vagy megfelelő közvetlen rálátással. Szerdán meghalt egy kerékpárjával közlekedő nő, akit teherautó gázolt el az Erzsébet körút és a Király utca kereszteződésében. Karácsony Gergely főpolgármester pénteken Facebook oldalán arról írt, hogy a halálos balesetet követően egyeztetett a budapesti közlekedési központtal és a Budapest közút vezetőivel. A főpolgármester közölte, a BKK soron kívüli tájékoztatást kért a rendőrségtől a gázolás részleteiről, hogy mielőbb feltárhassák annak körülményeit, és megtehessék a szükséges lépéseket a hasonló esetek megelőzésére. Az adóhivatal ügyfélszolgálatain jövő héten is intézhetőek az adóügyek, de a rendkívüli körülmények miatt a személyes ügyfélfogadást hétfőtől szerdáig a helyszínek adottságaihoz igazítják, közölte a NAV. A klimatizált központi ügyfélszolgálatok a normál rend szerint várják az ügyfeleket. Azokon a kirendeltségeken, ahol a légkondicionálás nem biztosított, rövidített nyitvatartás lép életbe. Ezek a hivatalok hétfőtől szerdáig csak 12 óráig tartanak nyitva. Az OTP Bank Liga második fordulójának szombati rangadójának Kispest Honvéd és az MTK Budapest 3-3-as döntetlent játszott. A két gólos hátrányból egyszer már felálló MTK az utolsó pillanatig küzdött. A hosszabbításban a 96. percben Baki szabálytalansága után a Honvéd védője piros lapot kapott. A középre a Léc alá tartó labda Tomás Tuivel kesztyűjéről a kapu bal oldalára pattant. A potyagól után a középkezdésre már nem is maradt idő, így a mérkőzés 3-3-as döntetlennel zárult. Ma is marad a napos, forró idő, csak kevés goma és fátyol felhő lesz az égen, csapadék nem valószínű. Délután 40 fok várható. Az UV-sugárzás 11 és 16 óra között nagyon erős lesz, ha tehetjük, kerüljük a tűző napfényt.
2: Hétvégén az M3-as metró a határútállomáson nem áll meg Újpest központ felé karbantartás miatt. Kőbánya Kispest és a Pöttyös utca között a határút érintésével M3-as, illetve a határút és a Pöttyös utca között M3 a pótlóbusz közlekedik Újpest központ felé. A villamospálya karbantartása miatt a Könyves Kálmán körúton a Rákóczi felé a Mester utca előtt sávlezárásra készüljenek, a Mester utca után pedig sávelhúzással a két belső sáv járható. Mától a 13. kerületben a Lehel utcában befele a Róbert Károly körút előtt lezárták a belső két sávot a villamospálya karbantartása miatt. A Béke utcában a Tai utcától irányonként csak egy sáv járható, a Tai utcát pedig lezárták. Vasárnap üzemzárásig az M4-es metró nem közlekedik a Szent Gellért tér Műegyetem és a Keleti pályaudvar között karbantartás miatt. A sűrűben induló 107-es autóbusz, illetve a 7-es, a 133 autóbusz igénybevételét ajánlják. A Kálvin tér, illetve a Fővám tér és a Szent Gellért tér Műegyetem között szintén sűrűben közlekedő 49-es villamossal, valamint a 47-es és a 48-es villamossal lehet utazni. Vasárnap napközben sávlezenesre készüljenek a 4. kerületben a Fóti úton, a Váci út előtt, mert itt javítják az útburkolatot. Jó utat mindenkinek!
0: 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most indul egy újabb óra. A legnagyobb slágerek változatosan.
2: 11 óra után pár perccel már is indítunk egy újabb órát itt a Sláger FM-en, én Csáki Attila vagyok, és ebben az órában is a legnagyobb slágerek közül válogatunk. Itt lesz majd Ed Sheeran, jön Dua Lipa is elsőként, pedig Teddy Sims, a terep, Mr. Know It All, ezt szól elsőként, tartsanak velem!
0: Sláger FM. A legnagyobb slágerek változatosan.

Ez volt Dua Lipa és a Training Season itt a Sláger FM-en. Jó hétvégét kívánok, és várnak mindenkit a múzeumi hűsölővel a Szépművészeti Múzeumban. Nincs is jobb, mint új élményeket szerezni a vakáció alatt. Ehhez pedig kedden és csütörtökön délelőttönként minden adott a Szépművészeti Múzeumban. 10:30-tól 50 perces exkluzív vezetést tartanak 7 és 12 év közötti gyerekek számára a múzeumban, melyhez természetesen a szülők is csatlakozhatnak mindezt. Tehát keddenként és csütörtökénként 10:30-tól a Szépművészeti Múzeumban, melyhez mindenkinek nagyon jó kikapcsolódást kívánok. A Sláger FM-en pedig jönnek a legnagyobb slágerek változatosan a pihenés mellé. Roxette és a Listen to Your Heart, ez szamár is most nálunk.

Üdvözöljük a legnagyobb slágerek birodalmában. Itt szól minden, amit már régóta szeretünk. És minden, amit éppen megszerettünk. Ez a Sláger FM és a legnagyobb slágerek változatosan.

0: Ez volt a Script és a Superheroes itt a Sláger FM-en. Jó pihenést mindenkinek! Ma is nagyon meleg lesz, mindjárt ejtünk majd egy pár szót az időjárásról, viszont duplán is megdőlt a meleg rekord. Július 31-én pénteken reggel 25,3 Celsius fokig csökkent a hőmérséklet, ezzel megdőlt az erre a napra vonatkozó fővárosi hajnali meleg rekord. Korábban 24,4 fok volt, ami 2018-ban mértek. Lágymányoson délután Újpesten 39,4 fokot regisztráltak, ezzel pedig megdőlt a fővárosi napi meleg rekord is. Úgyhogy ma is nagyon meleg lesz, már is mondom a részleteket. Ma is marad a napos, forró időjárás, az ország északi felén jelentkezhetnek gomoly felhők az égen. Egy kis eséllyel egy-egy zápor zivatal előfordulhat. Most nagyjából 15 és 24 fokot mérhetünk, délután pedig 35 és 40 fok között alakulnak majd a csúcsértékek. Vezessenek óvatosan, jó utat mindenkinek, lezárják Újpesten az Irányi Dániel utcát, a Baross utca és a Labdarúgó utca között, várhatóan 14 óra 30-tól 19 óráig labdarúgó mérkőzés miatt. A 147-es autóbusz terelve közlekedik Újpest központ felé, nem érinti a Megyeri temető és a Mildenberger utca közötti megállókat. Vasárnap este 8 órától 22 óráig rendezvényt tartanak majd a Papp László sportarénában, és ezért a környéken a szokottabb erősebb forgalomra készüljenek. Labdarúgó mérkőzést tartanak majd szintén a mai nap folyamán 20 óra 15-től 22:10-ig a Grupa Arénában is, ezért a Könyves Kálmán körült Ulajócsomópont környékén a mérkőzés előtt és azt követően a szokottabb erősebb forgalomra számítsanak majd. A 11. kerületben az Egri József utcában egy szűk sáv járható a Karinti Frigyes út előtt, mert itt javítják a vízvezetéket. Lezárták a fél útpályát Soroksáron, a Tárcsás utcában a Vasúti átjáró közelében, a Gyékeny utca és a Lángendre utca között, mert itt vízvezetéket javítanak. 06:30, 30:30, 95:8-as pedig a hívható számunk, ide várom a legfontosabb közlekedési információkat. Jó utat kívánok mindenkinek, és nagyon-nagyon vigyázzanak magukra, hogyha útnak indulnának.
1: A legnagyobb slágerek változatosan, megszakítva.

Sláger FM-en szólnak a legnagyobb slágerek a 80-as évektől kezdve. A 90-es éveken át. Egészen napjainkig. Sláger FM. Minden, amit szeretünk. Sláger FM. Minden, amit szeretünk.

0: Ez a Sláger FM a legnagyobb slágerekkel változatosan. Vasárnap dél lesz, nem sokára. Jó étvágyat kívánok mindenkinek az ebédhez. Karakas Balázs pedig a stúdióban nagy lendülettel. Mi újság, hogy vagy?
1: Szia, tökéletesen. Bízom benne, hogy te is.
0: Én meg vagyok, köszönöm szépen.
1: Szuper. Hát akkor javaslom neked is akár, hogy töltsd ki a Sláger FM zenei kvízét, ugye rengeteg mindent lehet nyerni. Kattasd a slágerfm.hu-ra, vagy töltsd le a mobil applikációnkat. Ez a tuti.
0: Igen, wellness hétvége többek között az Avar Hotel Mátracéget Superior van, ami nagyon szuperul hangzik, úgyhogy nézzék meg és töltsék ki. Kíváncsiak vagyunk a véleményükre, úgyhogy szóljanak bele, hogy mi szóljon nálunk. Balázs, jó munkát neked a délutáni órákban.
1: Köszönöm szépen, érdemes a Sláger FM-mel rádiózni. Attila, ciao, ciao.
0: Na viszont hallásra.

0: műsorajánló. Nyáron minden pillanatnak megvan a magas lágere. Egy dal a reggeli induláshoz.
1: Egy a hosszú utazásokhoz.
0: És egy, aminélkül nem kezdődhet el a nyár.
1: Töltse ki zenei kvízünket a Sláger FM applikációjában vagy weboldalán, és nyerjen pihenést a Velencei tónál, wellness hétvégét a Mátrában, vagy kikapcsolódást Siófokon.
0: A legnagyobb slágerek változatosan az önvéleménye alapján a Sláger FM-en.
1: A zenei kvíz támogatói a BMW Budapest Motors. Első az élmény. BMW kötőjel budapestmotors.hu. Az Avar Hotel Mátra Füred Superior, ahol az élmény újjáéled. avarhotel.hu. A Vitál Hotel Nautis Superior. Egy hajónyi élmény Gárdonyban. hotelnautis.hu. A Premium Hotel Panoráma Siófok. Az élmény új hulláma. premiumhotelpanoráma.hu.
0: Műsorajánlót hallottak. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Még szép, hogy a Sláger FM-et hallgatom.
0: Ha megkeresik online vagy telefonon, kérjük, mondja el. Sláger FM. Köszönjük.
3: Frissesség minden nap az Aldiban. Hétfőtől szerdáig a lapos barack kilója 41% kedvezménnyel csak 699 forint. Mindig Aldi.
4: Ez a dal ismerős, ugye?
5: Haj, rózsa volné.
4: Na és ez?
5: Nem tudtam hova, de hova, de hova, de hova.
4: Mi tudjuk. Ünnepeljük együtt Bródy János életművét egy egyszeri, soha nem látott volumenű nagy koncerten. Több mint 40 előadó, a magyar könnyűzene minden generációjából. Dalok az Illéstől, az István a királyon át, a legnagyobb slágerekig. Bródy dalok napja a Szigeten, augusztus 9-én.

0: Passzív jövedelemre vágysz? Chocolate Brown Solarium Franchise. Ledes készülékek, fényterápia, ultra high-tech barnulás. A hagyományos szolárium üzemeltetés töredékéért. Kiváló befektetés, passzív jövedelem, kedvező bérletkonstrukciók. www.ledsoli.hu.
1: Mozizz és nasizz a Cinema City-ben, hogy nyerhess! Költéseid most popcorn pontokat érnek, amiket garantált mozis ajándékokra válthatsz be. De megnyerheted a fődíjak egyikét. Egy stílusos Ford Kumát, hogy minden utazásod premier legyen. Egy Diego ajándékkártyát 1 000 000 forint értékben. Vagy egy Philips szépségápolási ajándékcsomagot. Részletek mitnyertem.cinemacity.hu.
2: A nyári melegben feltöltődésre vágyik?
3: Van megoldás!
2: Különleges családi ajánlatokkal, óriási gyermekkedvezménnyel várja Önt a Vital Hotel Nautis Budapesttől fél órányira a Velencei tó partján. Vízpart, élménymedencék, óriás csúszda kicsiknek és nagyoknak, nyári finomságok, hűsítő meglepetések, luxus, design, kényelem. Vital Hotel Nautis. Egy hajónyi élmény.
3: www.hotelnautis.hu.
4: Tudta, hogy egy speciális, szenzoros ruha segíthet az oxigénhiánnyal született babák mozgásfejlődésében? A mai lyukkötőjel HU projekt kutatói a családok otthonába viszik a diagnosztikát, hogy a gyerekek a saját tempójukban stresszmentesen fejlődhessenek. Mi a Runner Express futárszolgálatnál nem tehetünk hozzá az orvosok és a kishősök munkájához, de büszkék vagyunk arra, hogy mi lehetünk az a kapocs, akik térítésmentesen eljuttatják ezeknek a kishősöknek a szuperhős ruhájukat. Mert a gyerekek a szívügyünk. Runner futárszolgálat. +36 1 20 30 100 www.runnerkft.hu.
5: Sláger FM.
6: A reklám után.
5: A legfrissebb információk, hírek a Sláger FM-en.
7: Zárvatartást javasol a bölcsödék és óvodák számára a minisztérium. Ma reggel leállították a fővárosi szökőkutakat. Komoly kihívás elé néz a budapesti M1-es metró. Ezek a Sláger FM hírei, Molnár Róbert vagyok. Az energiafelhasználás optimalizálása érdekében a bölcsödék és óvodák számára is rendkívüli zárvatartást javasol a minisztérium jövő héttől, amilyen számíthatnak azokra a munkáltatókra is, akik lehetővé tudják tenni az otthoni munkavégzést. Kereki Judit kora gyermekkori jólétért felelős államtitkár a kritikus időjárásra való tekintettel valamennyi bölcsöde és óvoda számára levelet küldött, amelyben a hőségriadó idejére rendkívüli zárvatartás lehetőségét ajánlotta fel, mind a gyermekek, mind a dolgozók biztonságára. Érdekében, mivel a legtöbb intézményben a hűtés nem megoldott, közölte az oktatási és gyermekügyi miniszter. Lannert Judit jelzése szerint az államtitkár azt kérte az intézményvezetőktől, hogy egyeztessenek a dolgozó szülőkkel az esetleges intézkedés kapcsán. Ma reggel leállították a Főkert üzemeltetésében lévő fővárosi szökőkutakat és a Gellért-hegyi vízesést. Az intézkedéssel vizet és energiát takarítanak meg, és mindaddig érvényben marad, amíg a rendkívüli aszályhelyzet fennáll. Egyetlen kivétel lesz, a Feneketlen tó úszó szökőkutyát továbbra is működtetik, mert az a tó élővilágának megóvásában is szerepet játszik. A döntést Dezsényi Péter, a Budapesti Közművek Főkert kertészeti divíziójának főigazgatója jelentette be. Biztatóak a friss modellkutatások, a következő hétvégén várhatóan már nem lesz 40 fok közeli forróság, írja az Időkép. Az előrejelzés szerint hétfőn, kedden, szerdán és csütörtökön is extrém kánikulában lesz részünk. Olyannyira, hogy csütörtökön újra veszélybe kerülhet az abszolút meleg rekord, idén nyáron már másodjára. A jó hír viszont az, hogy péntektől egy északnyugat felül érkező lassú mozgású hidegfront szólhat bele időjárásunkba. Ennek köszönhetően elkezdhet mérséklődni az embert próbáló hőség. Elsőként az északi és nyugati tájakon, legkésőbb a délalföldön. Komoly kihívás elé nézhet a budapesti 1-es metró, vagyis a Kisföld alatti járműparkja. A jelenleg közlekedő szerelvények több mint 90%-a már meghaladta az 50 éves kort a Népszava cikke szerint. A járműpark cseréjét záros határidőn belül el kellene indítani, írják. Az 1896-ban átadott 4,5 km hosszú vonalon ma is nagyrészt az 1973-ban forgalomba állított GANZ szerelvények közlekednek. A 23 járműből álló flotta 91%-a már túllépte a tervezett, több mint 2 000 000 kilométeres futás teljesítményt. A BKV a Népszava megkeresésére hangsúlyozta, hogy az utasok biztonsága jelenleg nincs veszélyben. Ketten is meghaltak az Ozora Fesztiválon. Augusztus 1-én délután 4 óra környékén az Ozora Fesztivál arról értesítette a rendőrséget, hogy egy 45 éves amerikai állampolgárságú férfi a nagy színpadot övező díszletelemekre felmászott, majd leugrott és meghalt. Írja a Fejérvár megyei rendőrfőkapitányság a Telex megkeresésére. Hozzátették, hogy a rendőrség kizárta az idegenkezőség gyanúját, és az eddig beszerzett adatok alapján az öngyilkosságot valószínűsítik. A fesztivál Facebook oldalán azt írták, egy másik haláleset is történt az eseményen. Egy 39 éves nő hirtelen szívleállást kapott. A mentőszolgálat munkatársai perceken belül a helyszínre érkeztek, de már nem tudták újraéleszteni. Nagyrészt derült vagy gyengén felhős, száraz idő várható. Ugyanakkor az északi és a dunántúli középhegységben néhány zápor, zivatar előfordulhat. A zivatarokat átmenetileg erős, viharos széllökések is kísérhetik. A hőmérséklet 34 és 40 fok között alakul.
3: Hozom a közlekedési információkat. Baleset történt a Róbert Károly körúton a Kacsó-Pongrácz úti felüljáró felé a Váci út előtt a belső sávban, óvatosan arra felé. A hétvégi kikapcsolódás után ismét sokan veszik célba az otthonukat a Balaton felől, így az M7-esen a Budapest felé vezető oldalon a délutáni órákban jelentős forgalomra, időszakos torlódásra készüljenek. Vigyenek magukkal azért legalább egy fél literes vizet, meleg van odakint. Az M1-esen erősödő forgalomra kell készülni Budapest felé Tatabánya és Óbarok között a kiépített terelésben. Szakaszos torlódás alakult ki, hosszabb menetidőre számítsanak. Az M1-esen Hegyeshalom felé Óbarok térségében a kiépített terelésben összeütközött két személyautó. A 43-as kilométernél egy sáv járható, 3-4 kilométeres jelenleg a torlódás. A Budapest felé vezető oldalon is kialakult 1-2 kilométeres torlódás a bámészkodók miatt. Jelenlegi információink szerint a jelentősebb főbb budapesti körútakon átvezető útvonalakon torlódásról nincs információnk, a rakpartok is jól járhatóak. Kivétel ugye a pesti alsó rakpart az Erzsébet és a Margit híd között, hiszen az most a gyalogosoké.
8: 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
5: És most indul egy újabb óra. A legnagyobb slágerek változatosan.
3: Már el is múlt, Hello a stúdióban Karakas Balázs. Egy 1966-os dal érkezik, az ezredforduló után Sergio Mendez és a Black Eyed Peas közösen újra gondolták, és csináltak belőle egy világra szóló hatalmas slágert. A Más Kanádával kezdünk, hangerült a slágerre!

Sweet Child of Mine, Guns N' Roses. Ha valakik tudják, hogy mi az igazi rockzene, akkor azok ezek a srácok. Köszönöm, hogy a Sláger FM-et hallgatják. Jócskán elmúlt már délután 4:01 is a vasárnapi ebédhez. Persze jó étvágyat kívánok, odakint pedig tombol a kánikula. De mindezek mellett nem felejtjük el a legjobb Pest megyei program lehetőségeket sem. Ugyanis jön a Táncoljért. Egész augusztusban 4 alkalommal ingyenes szabadtéri programokat kínál, amivel a mozgás örömét kaphatjuk meg az érdi főtéren. Augusztus 4-én, 11-én, 18-án és 25-én lehet bekapcsolódni. Az első fél óra ezeken a napokon este 6 és fél hét között a gyermekeké, majd fél héttől fél 8-ig a felnőttek mozoghatnak. Közösségi részvételre hív ez a program. Kezdőknek, családoknak, rendszeresen táncolóknak egyaránt jó kis nyáresti lehetőség lehet ez. Kényelmes cipő hasznos lehet, és mivel meleg van, szerintem azért ivóvizet is fontos, hogy vigyenek magukkal. És persze ez is remek alkalom lehet arra, hogy új embereket ismerjünk meg. Ezek mellett pedig egy könnyed nyári estét aktívan tölthetünk. Én ehhez jó szórakozást kívánok, akárcsak a zenéinkhez is, hiszen itt van a folytatásban már a Nox együttes, a 2000-es évek magyar popzenéjének egyik jellegzetes derűs darabja. Itt a Szeretem!

Az Édes Erős az Always egy felejthetetlen dal a 80-as, 90-es évek fordulójáról, nálunk a Sláger FM-en. Shawn Mendes és Camila Cabello pedig egy ízig-vérig nyári dalt hoz. A klipben Mendes motorosként, Cabello pedig pincérnőként jelenik meg. A közös táncuk és a látványos összhangjuk pedig hát legalább akkora beszűtt téma lett, mint maga a dal. Shawn Mendes, Camila Cabello, Señorita, előtte nézzük, milyen idő lesz Budapesten. Ki van adva a piros figyelmeztetés a hőség miatt, ez azt jelenti, hogy a napi középhőmérséklet 29 fok felett alakul. Hát hajnalban sem volt valami frissítő, úgyhogy azt hiszem ezen nem lepődünk meg. Ma is marad a napos, forró időjárás, kevés fátyol felhő lehet az égen, csapadék ezekből a fővárosban nem valószínű. Mérsékelt, néhol viszont élénk lehet a légmozgás. Számoljanak arra, hogy az UV-sugárzás délután 4-ig a nagyon erős tartományban alakul Budapesten, ezért mindenképpen érdemes kerülni a tűző napfényt. A hajnal megint nem lesz hűvös, 25 fok a fővárosban, holnap pedig akár 41 fok a legmelegebb órákban. Korábban volt egy baleset a Róbert Károly körúton, most már ott megszűnt a forgalmi akadály. Egy baleset nehezíti viszont a közlekedést a Füredi utcában, kifelé a Vezér utca után a belső sávban, legyenek körültekintőek arra felé. Ne felejtjék, hogy a hétvégi kikapcsolódás után ismét sokan indulhatnak Budapest felé a Balaton, felől az M7-esen, így azért a délutáni órákban ott jelentősebb forgalomra számíthatnak. Volt egy balesetünk az M1-esen Hegyeshalom felé Óbarok térségében a kiépített terelésben, ott korábban két személyautó ütközött össze. A 43-as kilométer megszűnt a sávzárás, a torlódás is feloszlóban van, de még mindig 4 kilométert is meghaladja a hosszúsága, szóval nem egyszerű a helyzet. A 3-as főúton Aszód belterületén is karambolozott két személyautó, a 43-as kilométernél a forgalom ezen a részen félpályán halad. Az M1-esen az erős forgalom miatt szakaszos torlódás alakult ki mindkét irányban, Tatabánya és Szárliget között a kiépített terelésget között a kiépített terelésben. A határ felé vezető oldalon szakaszosan 7 kilométeres a torlódás, Budapest felé pedig

Sláger FM-en szólnak a legnagyobb slágerek a 80-as évekből. A 90-es évekből. És napjainkból. Sláger FM, minden, amit szeretünk.

0: Egy dal és egy énekesnő, akik nem nagyon tudnak öregedni. Beyoncé és a Single Ladies. Ez itt a Sláger FM a legnagyobb slágerekkel változatosan, és mindjárt Alex Warrennel, de közben ne feledjék, ez a koncertélmények nyara nálunk a Sláger FM-en. A nyár legnagyobb koncertjeire vihetjük el önöket, csak figyeljenek, amikor szólunk, akkor azonnal telefont kell ragadni, és harmadiként hívna 0630 30 30 95 8-as számunkat. Sunburn, Natasha Bedingfield, Luis Capaldi, Morcsiba, Florence and the Machine, és még sorolhatnám, hogy milyen hatalmas sztárok érkeznek Budapestre. És csak mondom, hogyha olyan előadó művésznek a koncertjére nyernek, aki a Szigeten lép fel, akkor megvan az adott napi jegy. Szóval mindenki érdemes folyamatosan figyelni a Sláger FM-et, és amikor szólunk, akkor telefonálni. A folytatásban pedig Alex Warren érzelmes hangja adja vissza a szerelem eufóriáját és persze nyugtalanságát. Itt az újdonság, Fever Dream!
1: Napjainkban ez a sláger. Ez a sláger. Sláger FM. A legnagyobb slágerek változatosan.

0: legnagyobb slágerek a Sláger FM-en szólnak.
1: Csak azok a zenék szólnak, amiket tényleg szeretek. Akár újabb, akár régebbi.
0: Hallgatóink szerint is.

0: legfrissebb információk, hírek a Sláger FM-en.
1: Stabilan működik hazánk energiarendszere, több száz településen kellett bevezetni vízkorlátozást. Egyeztetésre hívták a parlamenti pártok frakcióvezetőit. A Sláger FM híreivel Molnár Róbert köszönti Önöket. Hazánk energiarendszere stabilan működik. A szakemberek gyors beavatkozásának köszönhetően újra üzemel és teljes kapacitással termel 100 halombattán a Dunamenti erőmű, jelentette be Magyar Péter miniszterelnök vasárnap Facebook oldalán. A kormányfő a közösségi oldalára feltöltött videóban kiemelte, a 100 halombattai erőmű 380 megawatt áramot biztosít. Emellett szombaton a vádarati közületi önkormányzati és lakossági áramfelhasználás mintegy 500 megawattal maradt el a tervezettől. Bár több száz településen kellett bevezetni különböző fokú vízkorlátozást és sok településen locsolási tilalom van érvényben, az ivóvízellátás néhány kivételtől eltekintve zavartalan, jelentette ki Magyar Péter miniszterelnök Facebook oldalán. A kormányfő a közösségi oldalára feltöltött videóban közölte, ahol szükséges ott honvédségi tartálykocsikkal és zacskózott víz kiosztásával segítik a lakosságot. Arra kérte ugyanakkor az embereket, hogy mindenki tartsa be az önkormányzatok által elrendelt vízkorlátozást, mert a következő napokban is rendkívüli hőség és szárazság várható, ilyenkor pedig minden csepp víz számít. Sürgős és soron kívüli tájékoztatást kér a miniszterelnöktől a rendkívüli hőség miatt kialakult helyzetről, valamint annak kormányzati kezeléséről Forsthoffer Ágnes, aki a hétfői egyeztetésre a parlamenti pártok frakcióvezetőit is meghívta, közölte a Sándor Palota. A Magyarországot sújtó rendkívüli hőség, a Duna kritikusan alacsony vízállása, az atomerőmű emiatt szükségessé vált leállítása, valamint a több települést érintő harmadfokú vízkorlátozás olyan rendkívüli helyzetet idézett elő, amelynek kezelése összehangolt és haladéktalan cselekvést igényel, olvasható a közleményben. A következő napokban helyenként 40 fok is lehet, ezért komolyan kell venni a figyelmeztetéseket és vigyáznunk kell embertársainkra, hívta fel a figyelmet az egészségügyi miniszter vasárnap reggel Facebook oldalán. Hegedűs Zsolt bejegyzésében rámutatott, a hőség nem csupán kellemetlenség, hanem komoly egészségügyi kockázat. Magyarország egész területén pedig jelenleg harmadfokú hőségriasztás van érvényben, és a következő napokban helyenként 40 fokos hőmérsékletre is számítani kell. A tárca vezető arra kért mindenkit, hogy vegye komolyan a figyelmeztetéseket és vigyázzon a többi emberre is. Közölte, folyamatosan pótolni kell a folyadékot és elsősorban vizet érdemes fogyasztani, akkor is, ha még nem érzünk szomjúságot. Gyarapodott Budapest Pelikán csapata. A fővárosi állat és növénykert tájékoztatása szerint a nagy hőségben a vízparti pihenés mellett érdemes megfigyelni az intézmény vízi madarait is. A közel 40 egyedből álló Pelikán csapat idén összesen 5 fiókával gyarapodott. A március végén kikelt utódok közül 4 rózsás gödény, egy pedig borzas gödény. A fiatal madarak fejlődése látványos, hiszen már alig kisebbek a szüleiknél. Teljesen kiégett egy személyautó az M1-es autópálya Budapest felé vezető oldalán késő éjjel, Tatabánya közelében. Az utasoknak még időben sikerült elhagyniuk a lángoló járművet, amelyet végül minden holmiukkal együtt hátra kellett hagyniuk. Szemtanúk beszámolója szerint korábban több autós is megállt a szerencsétlenül jártak mellett, akik holmiukkal együtt hátra hagyták az égő kocsit. Ma is marad a napos, forró idő, csak kevés gomoly és fátyolfelhő lesz az égen, csapadék nem valószínű. Délután 40 fok várható. Az UV-sugárzás 11 és 16 óra között nagyon erős lesz, ha tehetjük, kerüljük a tűző napfényt.
2: Hozzuk a közlekedési híreket. Baleset történt korábban a Füredi utcában, kifelé a Vezér utca után a belső sávban. Korábban volt a Róbert Károly körúton is egy, ott szerencsére már megszűnt a forgalmi akadály, bátran lehet arra felé autózni. Volt egy balesetünk a 3-as főúton is Aszód belterületén, két személyautó karambolozott össze. A 43-as kilométernél a forgalom jelenleg félpályán halad ennek okán. Az M1-esen az erős forgalom miatt szakaszos torlódás alakult ki mindkét irányban, Tatabánya és Szárliget között a kiépített terelésben. A határ felé vezető oldalon szakaszosan 7 kilométeres már a torlódás, a Budapest felé vezető oldalon 3 kilométeres, nagyobb menetidőre kell számítani. Az M3-ason munkavégzés miatt a Vásárosnamény felé vezető oldalon lassulás, torlódás alakult ki Bag, valamint 60 térségében, ott is plusz menetidőre számítsanak azok, akik arra felé autóznának. A villamospálya karbantartása miatt a Könyves-Kálmán körúton a Rákóczi híd felé a Mester utca előtt sávlezárásra készülhetnek, a Mester utca után pedig sávelhúzással a két belső sáv járható. Jó utat kívánok!
3: 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: És most indul egy újabb óra. A legnagyobb slágerek változatosan.
2: Egy múlt Hello, Karakas Balázs vagyok. California Girls, Katy Perry érkezik 2010-ben, ez egy megkerülhetetlen nagy nyári sláger volt. Az egész korszak gondtalan napsütéses hangulatát hozza el ez a felvétel. Katy Perry, California Girls a slágeren.

0: it's just Capaldi here.
1: A Sláger FM, a legnagyobb slágerek. Változatosan.

a kivételes tehetségű és micsoda hangú Luis Capaldi. Ez volt a Forget Me, 4-2 után is a Sláger FM-et hallgatják. A most evidelőknek jó étvágyat, a többieknek pedig már jó kajakómát kívánok. Mondom is még David Bowie Let's Dance előtt a legizgalmasabb programokat, mert hogy Matuzsálemek címmel szabadtéri fotókiállítás nyílik. Magyarország legöregebb, legnagyobb és legkülönlegesebb fáit lehet majd megnézni augusztus 6-ától a Gödöllői Királyi Kastély parkjában. Kállai Márton fotográfus és Kovalik Máté szerkesztő 5 éve járják az országot, hogy ismert és rejtett természeti emlékeket dokumentáljanak. A sorozat gondolata még a járvány alatti bezártságban született, amikor az emberi lét törékenysége és a természet újrafelfedezése különösen hangsúlyossá vált. A képek a Gödöllői Királyi Kastély parkjában a madárbarát tanösvény mellett látogathatóak, így aztán séta közben is kényelmesen felfedezhető. Jó szórakozást kívánok hozzá, és ahogy ígértem a folytatásban, a legendás David Bowie énekel Let's Dance itt a Slágeren!

Sláger FM. Sláger FM. A legnagyobb slágerek változatosan.

0: Loi és a Get Lucky nálunk a Sláger FM-en. Tudják, itt a koncertélmények nyara. Luis Capaldi, Morcsiba, Natasha Bedingfield, Florence and the Machine, Summer. Ha valaki közülük énekel, akkor mindenképpen hívják azonnal a Sláger FM-et 0630 30 30 95 8, hiszen a harmadik telefonálónak lehetősége van játszani a páros belépőért ezen előadók koncertjére. Sőt, mi több, ha olyan előadóra nyernek, aki a Szigeten énekel, akkor megvan az egész napi egy, szóval elképesztő mód érdemes figyelni a Sláger FM-et, és amint őket hallják és szólunk, akkor harmadikként hívna a 0630 30 30 95 8-at. Most viszont jön mindjárt Summer, előtte viszont nézzük azt is, hogy milyen idő lesz Budapesten. Ma a hőség jelentősen megterheli még az egészséges emberek szervezetét is, hiszen Budapesten ma akár 37-38 fokot is mérhetünk a legmelegebb órákban. A szív- és érrendszeri betegséggel élőknél és az idősebbeknél fokozottan jelentkezhet vérnyomás ingadozás, rosszul lét. A trópusi éjszakák miatt romlik az alvás minőségünk is, ami tovább fokozhatja a kimerültségünket. Ennek okán sokaknál jelentkezhet tompaság, fáradékonyság, dekoncentráltság. Nem most kell barangolni jobbra-balra, hiszen aki huzamosabb ideig a tűző napon tartózkodik, növelheti a napszúrás hőg utának a kockázatát. Jó utat kívánok! A 3-as főúton volt egy baleset Aszót belterületén, két személyautó karambolozott össze, jelenleg ott félpályán halad a forgalom. Számítsanak arra, hogy az M1-esen is erős a forgalom, szakaszos torlódás alakult ki mindkét irányban, Tatabánya és Szárliget között a terelésben. Az M3-ason munkavégzés miatt lassul a haladás a Vásárosnamény felé vezető oldalon, Bag, valamint 60 térségében. Számoljanak rá, hogy a hétvégi kikapcsolódás után egyre többen térnek vissza majd Budapestre a Balaton felől, így az M7-es autópályán a délutáni órákban jelentősebb forgalomra, akár időszakos torlódásra is készülni kell. A lehető legbiztonságosabb hazajutás érdekében figyeljenek és vezessenek fokozott türelemmel és körültekintéssel ezeken a szakaszokon. Ma délután 5 óráig sávlezárásra készülhetnek a 4. kerületi Fóti úton a Váci út előtt az útburkolat javítása miatt, de tart az átépítés a Fehér úton is. Hétvégére a Gyógyszergyári utcában a Fehér út előtt lezárták a belső két sávot. A Fehér úton továbbra is sávlezárásra, sávelhúzásra számíthatnak a Gyógyszergyári utcánál mindkét irányban.
1: A legnagyobb slágerek változatosan, megszakítás nélkül.
0: És itt a Sláger FM-en Summer énekel, ami azt jelenti, hogy most kell telefonálni harmadikként 0630 30 30 95 8, hiszen ez a koncertélmények nyara a Sláger FM-en. Ha ott lennének Summer koncertjén, most hívjanak! Még egyszer 0630 30 30 95 8. Ez pedig már az Andrezda művész úrtól.

a 90-es éveken át. Egészen napjainkig. Sláger FM, minden, amit szeretünk.

0: about you now.
1: A Lánybanda Sugar Babes, About You Now. Itt a Sláger FM-en szólnak a legnagyobb slágerek változatosan, és igen, én is hallottam Summer dalát, mint nagyon sokan. Megvan a harmadik telefonáló, itt hamarosan visszahívom, és játszunk, hiszen neki van lehetősége a páros belépőkért ringbe szállni. Addig még a Magda Cum Laude is velünk, ez már a Gyerünk Tavasz!

0: hosszú utazásokhoz.
1: És egy, ami nélkül nem kezdődhet el a nyár.
0: Töltse ki zenei kvízünket a Sláger FM applikációjában vagy weboldalán, és nyerjen pihenést a Velencei tónál, wellness hétvégét a Mátrában, vagy kikapcsolódást Siófokon.
1: A legnagyobb slágerek változatosan az ön véleménye alapján a Sláger FM-en.
0: A zenei kvíz támogatói a BMW Budapest Motors. Első az élmény. BMW kötőjel budapestmotors.hu. Az Avar Hotel Mátra Füred Superior, ahol az élmény újjáéled. avarhotel.hu. A Vital Hotel Nautis Superior. Egy hajónyi élmény Gárdonyban. hotelnautis.hu. A Premium Hotel Panoráma Siófok. Az élmény új hulláma. premiumhotelpanorama.hu.
1: Műsorajánlót hallottak. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Igen, a munkahelyen is.
1: Ha megkeresik telefonon vagy online,
2: kérjük, mondja el.
0: Sláger FM.
1: Köszönjük.
3: Valahol épp most kattintanak a megrendelem gombra. Valahol épp egy márka mellett döntenek. Vajon ez a te ajánlatod?
4: Különböző történetek, egy közönség. A rádiók hetente közel 6 millió főbevásárlót érnek el. Hirdes rádióban, ismerd meg a rádió erejét. Miértrádió.hu.
5: Mozizz és nasizz a Cinema Cityben, hogy nyerhess! Költéseid most popcorn pontokat érnek, amiket garantált mozis ajándékokra válthatsz be. De megnyerheted a fődíjak egyikét. Egy stílusos Ford Pumát, hogy minden utazásod premier legyen. Egy Diego ajándékkártyát 1 millió forint értékben. Vagy egy Philips szépségápolási ajándékcsomagot. Részletek mitnyertem.cinemacity.hu.
6: A nyári melegben feltöltődésre vágyik.
7: Van megoldás.
6: Különleges családi ajánlatokkal, óriási gyermekkedvezménnyel várja Önt a Vital Hotel Nautis Budapesttől fél órányira a Velencei tó partján. Vízpart, élménymedencék, óriás csúszda kicsiknek és nagyoknak, nyári finomságok, hűsítő meglepetések, luxus, design, kényelem. Vital Hotel Nautis. Egy hajónyi élmény.
7: www.hotelnautis.hu.
8: Ne vesződj az otthoni mosás maratonnal. Gyere a Laundro önkiszolgáló mosodába, ahol akár 20 kg ruhát moshatsz és száríthatsz egyszerre, akár egy órán belül. Professzionális gépek, prémium bőrbarát mosószerek, kulturált környezet. Ha most Laundro kártyát vásárolsz, 5000 forint ajándékfeltöltést kapsz. Laundro. Gyorsabb, jobb, olcsóbb. Keresd minket a Váci és a Dunakeszi Tescóban, valamint Dunajvárosban az Interspárban.
9: Szélvédő sérülés? Bízd magad a 200 éves Pilkington szakértelmére! Szélvédőjavítás vagy csere? Keresd minket online a pilkington.hu-n, vagy hívd a 0680-200-200-at!
10: Autóüveg Pilkington!
11: Még keresed a helyed? Megtaláltad! A Budapesti Metropolitan Egyetem piacképes tudást, gyakorlati tapasztalatot és támogató közösséget kínál. Foglald el a helyed nálunk! Metu, a pótfelvételiben is!
12: Székre állok.
1: A Sláger FM műsora. Ortutai Dóri és Hajdu Steve kérdeznek.
0: A kicsik pedig elmondják.
13: Ki írta a Pinokkió történetét?
14: Egy francia művész vagy valami ilyesmi.
15: Nem olasz?
14: Ja, de olasz. Kolodéha.
15: Ő írta.
14: Megnyomott az orra, hazudott.
15: Igen, nektek nő, ne nagyon
13: nekem
15: az
13: nagyon orrotok. Nő. De nem azért, mert hazudok, de ez a korra nő, és borzasztó. Figyelj, borzasztó.
15: Én nem tudtam, azt hittem a fény miatt van.
13: Nem, nagyon.
15: Nem, ez kezd nőni, de hétről hétre.
13: Na, azért menj a francba.
12: Székre állok.
1: Szombaton reggel 6 órától a Sláger hétvégében, a YouTube-on és minden podcast felületen. Ez a Sláger FM. A reklám után. A legfrissebb információk, hírek a Sláger FM-en.
16: Megerősített készenléttel biztosítja a villamos energiaellátást az E.ON. Azonnali locsolási tilalom lép életbe a sportpályákon. Egy hónap múlva becsengetnek. Ezek a Sláger FM hírei, Molnár Róbert vagyok. Megerősített készenléttel biztosítja a villamos energiaellátás biztonságát az E.ON Hungária csoport a rendkívüli hőség okozta megnövekedett hálózati terhelés idején. A társaság növelte üzemirányítási, hibaelhárítási és ügyfélszolgálati kapacitásait, hogy az esetleges üzemzavarokra gyorsan reagálhasson, közölte a cégcsoport. A társaság, amely a Dunántúl-Pest vármegye és Budapest villamos energiahálózatának üzemeltetőjeként csak nem 3,5 millió ügyfél ellátásáért felelt. A tervezett hálózat fejlesztést szolgáló üzemszünetek egy részét átütemezte, és csak a biztonságos üzemeltetéshez szükséges munkákat végzi el, közölték. A kormány által megkeresett vállalatok jelentős része vállalta, hogy átszervezi a termelést és csökkenti az esti csúcsidőszak energiaigényét, közölte a gazdasági és energetikai miniszter szombaton Facebook oldalán. Kapitány István azt írta, hogy felelősségteljes és konstruktív hozzáállást tapasztaltak. A vállalatok döntő többsége már konkrét tervekkel várta a kormány kérését a fogyasztás átütemezésére. Hozzátette, a kereskedelem, a vendéglátás és más ipari szövetségek önként keresték meg a tárcát, felajánlva segítségüket. Az eddigi vállalások mintegy 240 megawattnyi, már mérhető terhelést vesznek le a hálózatról, és ez egy kisebb méretű erőmű termelésével egyenértékű, hangsúlyozta a politikus. A rendkívüli hőségre való tekintettel azonnali locsolási tilalom lép életbe a sportpályákon és a stadionokban, jelentette be az élő környezetért felelős miniszter szombaton. Gajdos László azt írta, hogy a döntés értelmében szigorúan tilos az ivóvíz használata fűlocsolásra, felületek mosására, valamint a látványelemek működtetésére a sportlétesítményekben. A tartós kánikula idején az ivóvíz készletek megóvása és a lakossági ellátás zavartalansága a legfontosabb közös feladatunk, hangsúlyozta a miniszter. A Magyar Honvédség zacskós vízzel és vízszállító járművekkel segíti a lakosságot a rendkívüli hőségben, mondta Ruszin Szendi Romulus honvédelmi miniszter Budapesten. A tárca vezető egy más témában tartott sajtótájékoztató után egy kérdésre válaszolva azt mondta, a lakosság számíthat a katonákra. Hozzátette, Szentendrére vízszállító járművel juttattak vizet, és folyamatosan állítják elő a zacskós vizet is. A honvédelmi minisztérium tájékoztatása szerint naponta több ezer zacskó vizet gyártanak le, amelyet elszállítanak a kijelölt helyszínekre. Egy hónap múlva becsengetnek. Megjelent a magyar közlönyben a 2026-27-es tanévrendjéről szóló miniszteri rendelet. Eszerint idén szeptember 1-én kedden lesz az első tanítási nap, az utolsó pedig 2027. június 18-án pénteken. Ez összesen 180 tanítási napot jelent. Az első fél év vége 2027. január 22-e péntek. Az őszi szünet október 23-a és november 1-e, a téli december 19-e és január 3-e, míg a tavaszi szünet március 25-e és április 4-e között lesz. A férfiaknál Nagy Nándor, a nőknél Békési Eszter volt a leggyorsabb a Balaton átúszáson. A viadalra 1190 hazai településről és 60 országból érkeztek sportemberek, akik közül a legidősebb 90 éves volt. Vasárnap is napos idő várható, általában kevés gomoly felhővel. Az északi és a dunántúli középhegységben néhol zápor, zivatar előfordulhat. A zivatarokat erős, viharos széllökések is kísérhetik. A legmagasabb nappali hőmérséklet kora délután 35 és 40 fok között alakul.
7: Hozom a közlekedési információkat, a Sláger FM-et hallgatják az autóban is, és ez jó ötlet, mert tőlünk hallhatnak arról, hogy az M7-esen baleset volt Budapest felé Érd térségében. A 16-os kilométernél ott most csak a belső sávon tudnak haladni, nagyjából 2-3 kilométeres a torlódás. A 3-as főúton is volt baleset, Aszód belterületén két személyautó karambolozott, a 43-as kilométernél még mindig félpályán haladhat a forgalom. Az M1-esen pedig erős a forgalom, ennek okán szakaszos torlódás alakult ki mindkét irányban, Tatabánya és Biatorbágy között a terelésben. Az M3-ason munkavégzés miatt a Vásárosnamény felé vezető oldalon találkozhatnak torlódással Bag és 60 között. Ne felejtjék, hőségriadó van, ennek okán ezen a hétvégén a kamionstop reggel 6 és este 10 óra között van érvényben. A szakályban dolgozóknak ez fontos. A villamospálya karbantartása miatt a Könyves Kálmán körúton a Rákóczi híd felé a Mester utca előtt sávlezárásra kell készülni. A Mester utca után sávelhúzással a két belső sávon tudnak haladni. Ma délután 5 óráig sávlezárásra számíthatnak a 4. kerületben a Fóti úton a Váci út előtt, mert javítják az útburkolatot. Vigyázzunk egymásra, jó utat kívánok!
17: 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most indul egy újabb óra, a legnagyobb slágerek változatosan.
7: Kettő múlt, hello, Karakas Balázs vagyok. Nem sokára kiderül, ki volt a harmadik telefonáló, és ki lehet az, aki ringbe szállhat a páros belépőért Summer koncertjére. Na, de még előtte itt vannak a legnagyobbak, Ray Dalton és a tavalyi dal, a Blood Running, erre kírom a hangot.

0: Az új Maroon 5 dal szólt, ez pedig a Sláger FM, jócskán 4:43 után járunk már. Ahogy ígértem, megvan a harmadik telefonálónk, aki ugye, mivel harmadik telefonáló, ringbe szállhat a páros belépőjegyért Summer budapesti koncertjére, amivel ugye egyben kap egy páros napi jegyet a Sziget Fesztivál keddi napjára, ahol Summeron kívül számos nagyvilágsztár fellép még. Itt van Nándi, ha minden igaz, ugye, ráadásul Nándi, harmadikként telefonáltál.
1: Szuper, örülök.
0: Honnan telefonálsz, melyik városból?
1: Diótról.
0: Szuper, hát akkor itt vagy Pest megyében. Nálatok is meleg van, gondolom, nem fáztok?
1: Ajaj, ne is mond, nagyon meleg van, hogy lehet
0: tűzni. Ja, van, akkor fűtést nem kellett bekapcsolni.
1: Na, hát gondolkodtam, hogy visszatekerjem ezt.
0: Na figyelj, én azt mondom, hogy játszunk egyet a tét, most egy páros napi egy a Sziget Fesztivál keddi napjára, többek között Summer nagy színpados koncertjére, de egyébként nagyon-nagyon sok világsztár fellép még azon a napon. Készen állsz-e a nagy kérdésekre?
1: Igen.
0: Na figyelj, hol kezdte készíteni saját zenét Summer? Az A válasz szerint a saját hálószobai házi stúdiójában, a B válasz szerint pedig egy Broadway színházban.
1: Saját hálószobában.
0: Bizonyám, bizonyám, úgyhogy az első kérdésre már helyesen válaszoltál. A második pedig az, hogy hány órakor kezdődik a Sláger reggel hétköznaponta?
1: 6 órakor.
0: Bizonyám, úgyhogy gratulálok, megvan a páros napi egy a Sziget Fesztivál keddi napjára, többek között Summer nagy színpados koncertjére is.
1: Váó, köszönöm szépen, nagyon örülök. Már régóta szerettem volna kijutni, még eddig nem sikerült. Más fesztiválokon voltam, de még megint nem sikerült sajnos.
0: Na, de hát örülök, hogy ez most már így összejön. Tudod-e, hogy kivel osztod meg az élményed?
1: Egyik legjobb barátommal fogok menni.
0: Ó, hát akkor ez jónak hangzik.
1: Igen, igen, igen.
0: Nándi, nagyon szépen köszönöm, hogy velünk játszottál. Neked is küldök egy jó dalt, egy igazi klasszikust a 80-as évek legvégéről. Itt az In Excess és a Need You Tonight. Ezzel kívánok csodaszép délután neked is, kitartást a kánikulához.
1: Köszönöm szépen, nagyon örültem. Igen.

0: frekvenciája. Sláger FM, a legnagyobb slágerek változatosan.
1: Enrique Iglesias. Pitbull.

0: és szerettük ezt annó, Enrique Iglesias, Pitbull, I Like It. Ez itt a Sláger FM, 2:30 után járunk már. Köszönöm szépen, hogy együtt töltjük ezt a mai délutánt, és nagyon remélem, hogy azért így a forró kánikulai időben leginkább mindenki lazulással, pihenéssel töltheti ezeket a pillanatokat. Mindezek mellett most Madison Beer érkezik hozzánk a folytatásban. Könnyed pop hangzás, nagyon látványos lett a videoklip is, úgyhogy pillanatok alatt meghozta neki a szakmai sikert. Itt a Bittersweet, előtte viszont nézzük, milyen időjárás várható. Marad a napos forró idő Budapesten, kevés gomoly felhő lehet, jelentős csapadék ebből nem valószínű. Délután 37-38 fok várható a fővárosban, az UV-sugárzás pedig délután 4-ig a nagyon erős fokozatot eléri, úgyhogy kerüljék el a tűző napfényt. A hajnal sem hoz valódi felfrissülést, hiszen 25 fok környékéig süllyednek a hőmérsékleti értékek, holnap napközben pedig már akár 41 fok is lehet, úgyhogy az biztos, hogy a nyár most úgy rendesen oda tekert a termosztátnak. Kedden szinte felhőmentes, derült idő van kilátás, aznap is 40-41 fok környéke. Így 2:30 után 3 perccel pedig egészen nyugisan lehet autózni a budapesti főbb körutakon, átvezető utakon. Nem kaptam arról jelzést, hogy bárhol jelentősebb fennakadás lenne. Hát kapogjuk le egyelőre. Az M7-esen viszont volt a Budapest felé vezető oldalon Érd térségében egy baleset. Megszűnt a sávzárás, de a 3-4 km hosszúságú torlódás lassan akar feloszlani. Az M1-esen az erős forgalom miatt szakaszos a torlódás mindkét irányban, Tatabánya és Biatorbágy között a kiépített terelésben. Az M3-ason munkavégzés miatt lassulással találkozhatnak a Vásárosnamény felé vezető oldalon Bag és 60 között. Legyenek körültekintőek, és hát persze számoljanak arra, hogyha valaki például az M7-esen szeretne közlekedni, hogy ugye a hétvégi kikapcsolódás után ma ismét sokan veszik célba majd Budapestet Balaton felől az M7-es autópályán, így a délutáni órákban azért majd jelentősebb forgalomra, akár időszakos torlódásokra is készülni kell. Számoljanak arra, hogy legalább egy kis vizet vigyenek magukkal mindenféleképpen. Ebben a hőségben ez bizony életet is menthet. Ma délután 5-ig sávlezárásra számíthatnak a 4. kerületben a Fóti úton, a Váci út előtt az útburkolat javítása miatt.
1: A legnagyobb slágerek változatosan megszakítás.

0: mint a moviba, anyuékkal ezt hallgattuk otthon. Az első Walkman-em csak előre tudott tekerni. A tini szerelmes éveim.
1: A 80-as, 90-es és már a 2000-es évek legnagyobb slágerei. Megszakítás nélkül. Sláger FM.

Elton John, Britney és Old Closer, ez itt a Sláger FM a legnagyobb slágerekkel változatosan. Odakint olyan forróság van, hogy én azon csodálkozom, hogy még az aszfalt nem olvadt meg, de ennek ellenére azért szerintem főképp az esti órákban érdemes lehet a lakásból kidugni az orrunkat, hiszen ahogy mondani szokták, a világ az bizony odakint van. És például lehet menni a Gödöllői Királyi Kastély parkjába kertmozizni egyet, hát nem ma, augusztus 9-én este 8:30-tól kezdődik majd ugyanis a Szépség és a Szörnyetegnek a vetítése. A klasszikus mese középpontjában egy elvarázsolt kastély, egy félelmetesnek látszó, titokzatos szörnyeteg is beleáll, aki képes a külső mögött meglátni az értéket. A film a szeretet, a bátorság és az elfogadás erejéről szól, ezért egyébként szerintem több generációnak is kellemes nyári kikapcsolódás lehet. Sötétedéshez igazodva este 8:30-kor kezdik majd, ahogy mondtam, augusztus 9-én. Jó szórakozást kívánok ehhez is! George Harrisonnal, kivel mással, mint a csendes Beatle-lel. Got my man's hit on you!

0: legfrissebb információk, hírek a Sláger FM-en.
1: Lekapcsolták az utolsó előtti termelőegységet a paksi atomerőműben. Újra üzemel 100 halombattán a Dunamenti erőmű. Megtűlt a hajnali országos és fővárosi melegrekord szombaton. Köszöntöm Önöket, Molnár Róbert vagyok. Lekapcsolták az utolsó előtti termelőgépegységet a paksi atomerőműben. A magyar áramtermelés 40%-át biztosító paksi atomerőmű 44 éves történelme során még soha nem volt szükség teljes leállításra. Az atomerőmű közleménye szerint a Duna víz szintjének csökkenése miatt 2026. augusztus 2-án hajnali 1:30-kor megkezdték a 4-es blokk még működő turbina generátorainak leállítását, ezzel pedig tovább csökken a paksi atomerőmű villamos energia termelése. Mostantól már csak a 2-es blokk működik 50%-os teljesítménnyel. Ez a termelési mennyiség addig tartható fenn, míg a vízszint lehetővé teszi a blokk hűtéséhez használt szivattyúi járókerekek biztonságos működtetését. A gyorsjavításnak köszönhetően 3 nap után újra üzemel 100 halombattán a Dunamenti erőmű, jelentette be Facebook oldalán a miniszterelnök szombaton délután. Kiemelte, hogy ez 360 megawatt plusz kapacitást jelent. A Dunamenti erőmű közösségi oldalán szombaton arról számolt be, hogy a műszaki ellenőrzések és a próbaüzem sikeres lezárás követően augusztus 1-én 16 óra 45 perctől ismét teljes kapacitással üzemel az erőmű G3-as blokkja. A közel 400 megawattos termelő kapacitás ezzel újra a magyar villamos energiarendszer rendelkezésére áll, jelezték. Az erőmű munkatársai és a szakmai partnerek gyors, összehangolt munkájának eredményeképpen az egység a lehető legrövidebb időn belül biztonságosan visszatérhetett a termelésbe, hangsúlyozta a Dunamenti erőmű. Megjelent a kormányrendelet, amely lehetővé teszi, hogy az ipari nagyfogyasztókat lekapcsolhassák az áramellátásról, amennyiben nem hajtják végre az elvárt fogyasztáscsökkentést, közölte Magyar Péter miniszterelnök Facebook oldalán szombaton este. A magyar közlönyben megjelent jogszabály 19 órakor lépett hatályba. Megkezdődtek a velencei tó vízterei közötti kapcsolat fenntartását szolgáló élőhelyvédelmi beavatkozások. Elsőként szombaton a Dinnyés térségében található névtelen tisztás és a Kis Mihály tisztás közötti átjárót kezdték mélyíteni, jelentette be az élő környezetért felelős miniszter. Gajdos László tájékoztatása szerint a munkálatok 10 helyszínt érintenek, céljuk az összekötő csatornák és átjárók mélyítése, a felhalmozódott lágy iszap eltávolítása, valamint a vízmozgás és a természetes élőhelyek közötti kapcsolat helyreállítása. Megdőlt a hajnali országos és fővárosi melegrekord szombaton. A Jánoshegyen csak 26 Celsius fokig csökkent a hőmérséklet, közölte a Hungaromet ZRT. Azt írták, az erre a napra vonatkozó korábbi fővárosi rekord 24,8 fok volt, amit még 2018-ban mértek a budapesti állatkert meteorológiai állomásán. A korábbi országos rekord pedig 23,9 fok volt, amit Fonyódon szintén 2018-ban mértek. A rendőrség nem tartja meg a jövő hétre tervezett sebességellenőrzést a rendkívüli időjárásra tekintettel, közölte az Országos Rendőrfőkapitányság. A közleményben emlékeztetnek, hogy a gyors hajtók kiszűrése érdekében egyhetes akciót szerveztek. Ennek keretein belül egész Magyarország területén végeztek volna sebességellenőrzést augusztus 3-a és 9-e között. Nagyrészt derült vagy gyengén felhős, száraz idő várható. Ugyanakkor az északi és a dunántúli középhegységben néhány zápor, zivatar előfordulhat. A zivatarokat átmenetileg erős, viharos széllökések is kísérhetik. A hőmérséklet 34 és 40 fok között alakul.
2: Az autóban jó ötlet a Sláger FM-et hallgatni, hiszen nálunk hallják a friss közlekedési információkat, még így a hétvégén is. Az M7-esen a Budapest felé vezető oldalon Érdnél korábban volt egy baleset, megszűnt a sávzárás, de még mindig találkozhatnak arrafelé torlódással. Legyenek figyelmesek és számoljanak plusz menetidőre. Az M1-esen erős a forgalom, emiatt szakaszos torlódással találkozhatnak mindkét irányban a Tatabánya és Biatorbágy közötti terelésben. Az M3-ason munkavégzés miatt a Vásárosnamény felé vezető oldalon lassulással találkozhatnak Bag és 60 között. Ezen túl a budapesti autósoknak készülni kell arra, hogy a 13. kerületi Lehel utcában befelé a Róbert Károly körút előtt lezárták a belső két sávot a villamospálya karbantartása miatt. Lezárás Újpesten az Irányi Dániel utcában a Baross utca és a Labdarúgó utca között ma várhatóan este 7 óráig labdarúgó mérkőzés miatt. Foci meccs lesz egyébként ma este 4:09-től 22 óra 10-ig a Grupama arénában, ezért előtte utána ott a Könyves Kálmán körút, Üllői út csomópont környékén nagyobb lehet a forgalom. És számítsanak arra, hogy útszűkület van a 6. kerületi Izabella utcában az Aradi és a Szondi utcák között.
0: 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most indul egy újabb óra. A legnagyobb slágerek változatosan.
2: Három után is Karakas Balázs a stúdióban, köszönöm, hogy együtt rádiózhatunk. Niall Horan érkezik, a dalban a jelen örömét és a kiszámíthatatlan szerelem szabadságát ünnepli. Egyszerre romantikus, önbizalom gerjesztő, elképesztően jól szól itt a Heaven!

I Want to Break Free, ők voltak a Queen, és a 80-as évek közepének egyik nagy zenéje nálunk a Sláger FM-en. Egy forró nyári délutánnal is együtt rádiózhatunk. És persze mindeközben mondom a legizgalmasabb program lehetőségeket is, még mielőtt a bociszemű szépségnek, Ariana Grande-nak adnám át a stafétát. Jön majd augusztus 15-től a Sziget-Szentmiklósi Summer Fest, itt 6 napon át kovácsolják össze a film, a néptánc, a világzene és a közösségi ünnep műfajait. Augusztus 15-én Kertmozi nyitja majd a sorozatot, aztán Magyar Gála és Tánc Panoráma előadások következnek. Augusztus 17-én a Parnograszt lép fel, 19-én a Csíkzenekar koncertje ad majd kellemes nyáresti hangulatot, de a fesztiválhoz még gyermekprogramokat is kapcsoltak, hagyományos játékokkal, táncházzal, családi foglalkozásokkal, úgyhogy valójában itt a kicsik, nagyok, mindenki megtalálhatja számítását. A jó szórakozáshoz pedig a Sláger FM-en is, hiszen most már Ariana Grande érkezik a következőkben. A 2010-es évek egyik meghatározó popikonjától itt a Weekend Be Friends.

legnagyobb magyar slágerek a Sláger FM-en. Sláger FM, a legnagyobb slágerek változatosan.

0: Az a Kert Gens dala a Love Full, ez itt a Sláger FM. Köszönöm, hogy a hosszú, forró nyári délutánokon is együtt rádiózhatunk. Legyen szó az otthoni rendrakásról, takarításról, családi kirándulásról. Mi itt vagyunk és nyomjuk a jó zenéket. Például Ray újdonságát. A tavaly megjelent dal Big Band fúvósokat, R&B-t, popot, gospel hangulatot kevert. Ellenállhatatlanul elképesztő ez a művészi világ. Itt a Where is my husband? Előtte viszont nézzük, milyen időjárás várható. Holnap marad a forróság, de egyébként előfordulhatnak kisebb záporok, zivatarok. Budapesten nem ez lesz a jellemző. A legmelegebb órákban 40-41 fok is lehet majd a hét első munkanapján. Kedden aztán szinte felhőmentes, derült időre van kilátás, csapadék nem lesz. Aznap is elképesztő meleg várható, 40-41 fokkal a magyar fővárosban. És ne felejtjék, a szerda sem alakul másképp. Napos idő, kevés gomoly felhővel, kisebb zápor nálunk nem valószínű, mérsékelt lehet a szél is. Aznap is elképesztő meleg, 40-42 fokkal Budapesten. És fél négy után másfél perccel a közlekedési híreket sem felejtjük el. Az M7-esen történt egy baleset a Budapest felé vezető oldalon, Érd térségében még korábban. Megszűnt a sávzárás, de azért még némi forgalmi lassulással találkozhatnak ezen a szakaszon. Az M1-esen az erős forgalom miatt szakaszos torlódás alakult ki Budapest irányába Tata és Biatorbágy között a kiépített terelésben. És ne felejtjék, hogy sokaknak véget ért a hétvégi vakáció, aztán célba veszik az M7-est Budapest felé, úgyhogy lehet arra számítani, hogy a Balaton felől érkezők miatt nagyobb lesz a délutáni órákban az autópályán a forgalom. És persze arra is lehet még készülni, hogy Budapesten tart az átépítés a Fehér úton. A hétvégére a Gyógyszergyári utcában a Fehér út előtt lezárták a belső két sávot. Lezárták Újpesten az Irányi Dániel utcát, a Baros utca és a Labdarúgó utca között foci meccs miatt várhatóan este 7 óráig. Rendezvény lesz majd a Papp László sportarénában, ezért a környéken erősebb forgalomra számíthatnak, a rendezvény 8 órakor kezdődik és este 10-ig tart. Foci meccs lesz a Grupama arénában 8:45-től, ezért előtte utána a Könyves Kálmán körút, Üllői út környékén szintén többen kóvályoghatnak. Jó utat!
1: A legnagyobb slágerek változatosan, megszakítás nélkül. Sláger! Sláger FM! A legnagyobb slágerek változatosan.

0: változatosság frekvenciája. Ez a Sláger FM.
1: Lotfi Begi, Kollányi Zsuzsi, Dr. Béres és a régi nyár.

percben. Semmit se változtál. Behunyom a szemem és ott leszek, ahogy a fröccsök bölcsön nálunk árvizet. Nincs kontroll, mindenki az emberünk, ahogy a fesztiválokon majd elveszünk. Úgy kerülünk elő, hogyha itt a reggel, mosolyogva, üres zsebbe. Újra

az, hogy Bruno Mars és az Ártatta a lendületet vasárnap délután itt a Sláger FM-en, amikor egyébként önök is beleszólhatnak abba, hogy mi szóljon a rádióban. Töltsék ki a zenei kvízünket a slágerfm.hu vagy a Sláger FM mobil applikációjában, és ezzel még nyerhetnek is. Pihenést a Vital Hotel Nautis Superiorban Gárdonyban, vagy wellness hétvégét az Avar Hotel Mátrafüred Superiorban, de van még kikapcsolódás is a Premium Hotel Panorámában Siófokon. Kattas slágerfm.hu-ra, és töltsék ki a zenei kvízünket. A folytatásban pedig a Groove Jet énekesnője, Sophie Alice Baxter generációk bulijain szóltak ezek a dalok. Itt a folytatásban a Murder on the Dance Floor. Oh, no.

0: hosszú utazásokhoz.
1: És egy, ami nélkül nem kezdődhet el a nyár.
0: Töltse ki zenei kvízünket a Sláger FM applikációjában vagy weboldalán, és nyerjen pihenést a Velencei tónál, wellness hétvégét a Mátrában, vagy kikapcsolódást Siófokon.
1: A legnagyobb slágerek változatosan az ön véleménye alapján a Sláger FM-en.
0: A zenei kvíz támogatói a BMW Budapest Motors. Első az élmény. BMW kötőjel budapestmotors.hu. Az Avar Hotel Mátra Füred Superior, ahol az élmény újjáéled. avarhotel.hu. A Vital Hotel Nautis Superior. Egy hajónyi élmény Gárdonyban. hotelnautis.hu. A Premium Hotel Panoráma Siófok. Az élmény új hulláma. premiumhotelpanoráma.hu.
1: Műsorajánlót hallottak. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Még szép, hogy a Sláger FM-et hallgatom.
1: Ha megkeresik online vagy telefonon, kérjük, mondja el. Sláger FM. Köszönjük.
3: Frissesség minden nap az Aldiban. Hétfőtől szerdáig a lapos barac kilója 41% kedvezménnyel csak 699 forint. Mindig Aldi.
4: Ez a dal ismerős, ugye?
5: Haj, rózsa volnék.
4: Na és ez?
5: Nem tudtam hova, de hova, de hova, de hova.
4: Mi tudjuk. Ünnepeljük együtt Bródy János életművét egy egyszeri, soha nem látott volumenű nagy koncerten. Több mint 40 előadó, a magyar könnyűzene minden generációjából. Dalok az Illéstől, az István a királyon át, a legnagyobb slágerekig. Bródy dalok napja a Szigeten, augusztus 9-én.

0: Passzív jövedelemre vágysz? Chocolate Brown Solarium Franchise. Ledes készülékek, fényterápia, ultra high-tech barnulás. A hagyományos szolárium üzemeltetés töredékéért. Kiváló befektetés, passzív jövedelem, kedvező bérletkonstrukciók. www.ledsoli.hu.
1: Mozizz és nasizz a Cinema City-ben, hogy nyerhess! Költéseid most popcorn pontokat érnek, amiket garantált mozis ajándékokra válthatsz be. De megnyerheted a fődíjak egyikét. Egy stílusos Ford Pumát, hogy minden utazásod premier legyen. Egy Diego ajándékkártyát 1 000 000 forint értékben. Vagy egy Philips szépségápolási ajándékcsomagot. Részletek mitnyertem.cinemacity.hu.
2: A nyári melegben feltöltődésre vágyik.
3: Van megoldás.
2: Különleges családi ajánlatokkal, óriási gyermekkedvezménnyel várja Önt a Vital Hotel Nautis Budapesttől fél órányira a Velencei tó partján. Vízpart, élménymedencék, óriás csúszda kicsiknek és nagyoknak, nyári finomságok, hűsítő meglepetések, luxus, design, kényelem. Vital Hotel Nautis. Egy hajónyi élmény.
3: www.hotelnautis.hu.
4: Tudta, hogy egy speciális szenzoros ruha segíthet az oxigén hiánnyal született babák mozgásfejlődésében? A mai lyukkötőjelhu projekt kutatói a családok otthonába viszik a diagnosztikát, hogy a gyerekek a saját tempójukban stresszmentesen fejlődhessenek. Mi a Runner Express futárszolgálatnál nem tehetünk hozzá az orvosok és a kishősök munkájához, de büszkék vagyunk arra, hogy mi lehetünk az a kapocs, akik térítésmentesen eljuttatják ezeknek a kishősöknek a szuperhős ruhájukat. Mert a gyerekek a szívügyünk. Runner futárszolgálat. Plusz 36 1 20 30 100 www.runnerkft.hu.
5: Schlager FM.
6: A reklám után.
5: A legfrissebb információk, hírek a Schlager FM-en.
7: Továbbra sem kerül veszélybe a lakossági ivóvízellátás. Új szintre lépett a vállalatok együttműködése a spórolásban. Klímavészhelyzeti forgatókönyvet dolgoz ki a Főkert. A Schlager FM híreit hallják, Molnár Róbert vagyok. A vízügyi szervezetek felkészültek a jelenlegi helyzet kezelésére. A lakossági ivóvízellátás a Duna ennél jóval alacsonyabb vízállása esetén sem kerül veszélybe, mondta Orbán Zoltán, az élő környezetért felelős minisztérium szóvivője a Facebookon közzétett vasárnapi videóban. A Köböl Anita kormány szóvivő által készített interjúban Orbán Zoltán a takarékosságra is felhívta a figyelmet, és példákat említett, ha minden magyar állampolgár napi szinten egy bögre vizet megspórol, akkor az több millió liter víz naponta. A kormány szóvivő közösségi oldalára feltöltött beszélgetésében Orbán Zoltán közölte, a Duna-Budapesti szakaszán a vízállás eddigi negatív rekordja 33 cm volt. A múlt héten ez megdőlt, kedden hajnalban 31 cm volt, jelenleg pedig 19. Az egész országban biztosított az ivóvízellátás, 10-20 településen lehetnek problémák, de azokat folyamatosan kezelik, közölte az élő környezetért felelős miniszter vasárnap Facebook oldalán. Gajdos László azt írta, a felhívásoknak, az önként vállalt vízhasználati korlátozásoknak és a locsolási tilalmak betartásának köszönhetően csökkent a vízfogyasztás. Ezt azután közölte, hogy vasárnap reggel vízügyi szakemberekkel egyeztetett. Kitért arra, hogy a korábbi napokban a rendkívüli hőség miatt több mint 25%-kal emelkedett meg a napi vízfogyasztás, ami jelentős terhelést rótt az ivóvízellátó rendszerre. Kapitány István közzétett egy listát a legjelentősebb energia megtakarítást vállaló cégekről. A vállalatok együttműködése új szintre lépett a gazdasági és energetikai miniszter szerint. Az első összesítés még mintegy 250 megawattnyi önkéntes fogyasztás csökkentési vállalást tartalmazott, de az újonnan érkező felajánlásokkal ez az érték már 4-500 megawatt közé emelkedett. A MOL 63 megawattos, a Samsung 33, a MÁV pályaműködtetési társasága és az Audi Hungária 22 megawattos csökkentést vállalt. Jelentős vállalást tett többek között a Nestlé, a JÁSZ Plastik, a Richter, a Mercedes, a BMW, az Aegis, a Tesco, a Bosch és a Magyar Telekom, valamint számos további magyarországi vállalat is. Klímavészhelyzeti forgatókönyvet dolgoz ki a Főkert a vízkorlátozástól szóló miniszteri rendelet megjelenése után. A társaság már leállította az által üzemeltetett 40 szökőkutat és vízesést, az öntözés során pedig a fiatal fák és a nagyértékű növényállomány megóvását helyeznék előtérbe, közölte Dezsényi Péter, a Főkert főigazgatója. A társaság vezetője szerint egy forró augusztusi időszakban a kertek és parkok öntözése a teljes városi ivóvíz felhasználás akár 10%-át is kiteheti. közben Budapest zöld vagyonát is védeni kell. Csak a fűkert kezelésében álló zöld felületek becsült értéke megközelíti a 400 milliárd forintot. Az elpusztuló növényállomány pótlása pedig sok esetben éveket vagy akár évtizedeket venne igénybe. Zuhanyzó konténerek telepítésével közintézmények megnyitásával segíti az atomerőmű leállítása miatt meleg víz nélkül maradó paksiakat az önkormányzat, közölte a Dunaparti város polgármestere. Heringes Anita közölte, Pakson az atomerőmű segítségével működik a távhőszolgáltatás és a távhős melegvíz szolgáltatás 2771 lakótelepi lakás és 181 intézmény esetében. Hétfőn is napos idő várható, általában kevés gomoly felhővel, néhol zápor, esetleg zivatar kialakulhat. A zivatarokat átmenetileg erős, viharos széllökések is kísérhetik. A legmagasabb nappali hőmérséklet nagyrészt 36 és 40 fok között alakul.
3: Baleset nehezíti a közlekedést a Bajcsy-Zsilinszky úton befelé a József Attila utcánál a középső sávban. Érdemes lehet szerintem elkerülni ezt a szakaszt. Az M7-esen Budapest felé Érd térségében korábban baleset történt, nincs más sávzárás, de még némi lassulás előfordulhat. A 4-es főúton Vecsés térségében az M4-es csomópontjánál is történt egy baleset, összeütközött ugyanis egy kis teherautó és egy személyautó. A 19-es kilométernél a főváros felé vezető oldalon sávzárásra számíthatnak. Az M1-esen erős a forgalom, szakaszos torlódás alakult ki emiatt Budapest irányában Tatai és Biatorbágy között a terelésben. És ne felejtjék el, hogy a hétvégi kikapcsolódás után sokan térnek vissza Budapestre az M7-es autópályán, így a délutáni órákban fel lehet arra készülni, hogy erősebb lesz ott a forgalom. Továbbá Budapesten érdemes tudni, hogy Újpesten lezárták az Irányi Dániel utcát a Baross utca és a Labdarúgó utca között várhatóan este 7-ig labdarúgó mérkőzés miatt. Lezárták a félútpályát a 4. kerületi Elem utcában az Ódri Árpád utca és a vasúti átjáró között karbantartás miatt. Hétfőn hajnali 5 óráig ez így marad, napközben a váltakozó irányú áthaladást jelzőrök segítik.
6: 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
5: És most indul egy újabb óra. A legnagyobb slágerek változatosan.
3: Így volt, hello! Egy forró nyári délutánon továbbra is Karakas Balázs a stúdióban. Egy dal, ami az önelfogadási küzdelemről szól, az önbizalomról, és arról, hogy milyen felszabadító nem rejtegetni önmagunkat. Itt a K-pop Demon Hunters zenéje, a Huntrix-től a Golden.
5: A legnagyobb slágerek között a legújabbak is. Ez a Sláger FM. Minden, amit szeretünk.

Ó, de jó volt ez, Olivia Dean. So easy to fall in love. Ez pedig itt a Sláger FM vasárnap délután is elképesztően jó zenékkel. Mindjárt a 80-as évekbe utazunk, ebben pedig Michael Sembello lesz hatalmas segítségünkre. Mindezek mellett ne felejtjék, hogy egyre közelebb az augusztus 20-ai hosszú hétvége, és rengeteg jó program lesz Pest megyében. Visegrád például már 19-én este ünnepelni fogja Szent István napját a Palotaházban és a Dunaparton. A program este 8 órakor a budafoki Big Band ünnepig áll a koncertjével kezdődik, amely nagy zenekari hangzással alapozza meg az estét, aztán majd 4:10-kor tűzijáték következik a Duna felett, így a folyó és a visegrádi hegyek különleges hátteret adnak majd a látványnak. Szerintem gyönyörű lesz. 15 órával később a közönség már visszatérhet a Palotaházhoz, ahol házi buli zenekar korbácsolja majd a hangulatot, és mindez ráadásul ingyenesen. Jó szórakozást kívánok hozzá, és ahogy mondtam, a 80-as évek egyik felejthetetlen zenéje most a Slágeren, Michael Sembello és a Maniac.

a nyomom se majd. Nem vagyok bolond, se vak, ezért nehéz, hogy az arcodban látom, mikor még az voltam. A percekből, amiket elvettünk, még próbálnék visszaadni, de nem tudom, hogy kell a hosszúra nyúlt ölelésekből.

A Top Gun Maverick betétele volt a One Republic-tól az Ain't Worried, ez pedig itt a Sláger FM, forró nyári délutánokon is hozzuk a legjobbakat, és természetesen Budapestre is eljönnek a legjobbak, igazi világsztárok koncerteznek a fővárosban, mint Louis Capaldi, Summer, Florence and the Machine, és még sorolhatnám Zara Larsson, Natasha Bedingfield. Ők mind-mind érkeznek, és az ő koncertjeikre is nyerhetnek páros belépőt a Sláger FM-en. Figyeljék, mikor énekelnek ezek a világsztárok, és amikor szólunk, akkor telefonálni kell 0630 30 30 95 8. Nem most, hanem majd, amikor szólunk. Addig pedig Rick Astley az éter. 87-ben robbant be, amikor a kazettás magnók, a diszkók és a zenetévék uralták a

0: legfrissebb információk, hírek a Sláger FM-en.
1: Budapest több díszkivilágított épületén is lekapcsolták a fényeket. A füvet nem, de a fákat locsolni kell a főtájépítés szerint. A 96. percben kapott potyagolt a Honvéd. Molnár Róbert vagyok. Az energiaválság miatt Budapest több díszkivilágított épületén is lekapcsolták a fényeket. Karácsony Gergely főpolgármester korábban arra utasította a budapesti közműveket, hogy amennyiben szükségessé válik, a paksi atomerőmű leállása idején ne kapcsolják fel a város több mint 300 épületének díszkivilágítását. De nem csak Budapesten, hanem Szegeden is hasonló intézkedéseket vezettek be. A főpolgármester szerint a lépés átmenetileg szerényebb látványt jelent, ugyanakkor jelentős energiamegtakarítást eredményezhet. A közvilágítás korlátozása nem érinti a város működéséhez szükséges alapvető világítást. Magyar Péter miniszterelnök a rendkívüli energiaválsági intézkedések között szintén bejelentette, minden állami intézmény díszkivilágítását lekapcsolják, és az önkormányzatoktól is hasonló energiatakarékossági intézkedéseket várnak el. Bardóczi Sándor Budapest főtájépítésze hosszú közösségi bejegyzésében reagált azokra a feltevésekre, amelyek azt kérik számon a mostani kormányon, hogy miért nincs már kész terv az idei asszály kezelésére. A HVG összefoglalója szerint Bardóczi Sándor azt írta, ilyen rendszerek megváltoztatása nem megy azonnal, a jó tervekhez évek, a megvalósításhoz pedig évtizedek kellenek. Az öntözésről azt írta, hogy a vízhiány miatt már a jövő árnyékát adó fiatal fák vízellátása is kérdésessé vált. Szerinte aszályos időszakban nincs létjogosultsága a vízpazarlással fenntartott pázsitnak vagy műfűnek, a városi fákat azonban továbbra is öntözni kell. A főváros egy halálos gázolás nyomán megvizsgálja, miként tehetnék kötelezővé, hogy a Budapest kijelölt övezeteibe behajtó valamennyi nehéz gépjármű rendelkezzen holtérfigyelő eszközzel vagy megfelelő közvetlen rálátással. Szerdán meghalt egy kerékpárjával közlekedő nő, akit teherautó gázolt el az Erzsébet körút és a Király utca kereszteződésében. Karácsony Gergely főpolgármester pénteken Facebook oldalán arról írt, hogy a halálos balesetet követően egyeztetett a budapesti közlekedési központtal és a Budapest közút vezetőivel. A főpolgármester közölte, a BKK soron kívüli tájékoztatást kért a rendőrségtől a gázolás részleteiről, hogy mielőbb feltárhassák annak körülményeit, és megtehessék a szükséges lépéseket a hasonló esetek megelőzésére. Az adóhivatal ügyfélszolgálatain jövő héten is intézhetőek az adóügyek, de a rendkívüli körülmények miatt a személyes ügyfélfogadást hétfőtől szerdáig a helyszínek adottságaihoz igazítják, közölte a NAV. A klimatizált központi ügyfélszolgálatok a normál rend szerint várják az ügyfeleket. Azokon a kirendeltségeken, ahol a légkondicionálás nem biztosított, rövidített nyitvatartás lép életbe. Ezek a hivatalok hétfőtől szerdáig csak 12 óráig tartanak nyitva. Az OTP Bankliga második fordulójának szombati rangadóján a Kispest Honvéd és az MTK Budapest 3-3-as döntetlent játszott. A két gólos hátrányból egyszer már felálló MTK az utolsó pillanatig küzdött. A hosszabbításban a 96. percben Baki szabálytalansága után a Honvéd védője piros lapot kapott. A középre a léc alá tartó labda Tomás Tuivel kesztyűjéről a kapu bal oldalára pattant. A potyagól után a középkezdésre már nem is maradt idő, így a mérkőzés 3-3-as döntetlennel zárult. Hétfőn is napos idő várható, általában kevés gomoly felhővel, néhol zápor, esetleg zivatar kialakulhat. A zivatarokat átmenetileg erős, viharos széllökések is kísérhetik. A legmagasabb nappali hőmérséklet nagyrészt 36 és 40 fok között alakul.
2: Jó utat, mondom a friss közlekedési infókat. Baleset történt a Dózsa-György úton a Váci út felé a Városligeti fasornál a külső sávban, ha arra lenne dolguk, csak figyelmesen. Az M7-esen Budapest felé Érdnél korábban volt egy baleset, nincs sávzárás, de még némi lassulással találkozhatnak az arra autózók. Az M1-esen az erős forgalom miatt szakaszos torlódás alakult ki Budapest irányába Tata és Biatorbágy között a terelésben. Számoljanak arra, hogy ma üzemzárásig az M4-es metró nem közlekedik a Szent Gellért tér, Műegyetem és Keleti pályaudvar között karbantartás miatt. A sűrűben induló 107-es autóbusz, illetve a 7-es és a 133E autóbusz lehet jó alternatíva. Tudjanak róla, hogy a villamospálya karbantartása miatt a Könyves Kálmán körúton a Rákóczi híd felé a Mester utca előtt sávlezárás van, a Mester utca után pedig sávelhúzással a két belső sáv járható. A Mester utca kifelé vezető oldaláról nem lehet a Könyves Kálmán körútra jobbra kanyarodni. Tart az átépítés a Fehér úton, a hétvégére a Gyógyszergyári utcában a Fehér út előtt lezárták a belső két sávot.
3: 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: És most indul egy újabb óra. A legnagyobb slágerek változatosan.
2: Hello, 5 óra után is Karakas Balázs a stúdióban. Könnyel, de szólva hajló ritmusok érkeznek. Olyanok, amik napfényes autózást idéznek és csodálatos hangulatot. Végig az M7-esen szágultva, amíg kint tombol a 40 fok ilyenekkel kényeztetjük magunkat. Revillinétől a Love Minát.
0: A legnagyobb slágerek között a legújabbak is. Ez a Sláger FM. A legnagyobb slágerek. Változatosan.

0: Amikor már készülünk a jövő hét megpróbáltatásaira, vagy éppen csak úton vagyunk hazafelé a Balatonpartról, George Michael kápráztatott el minket. Ez itt a Sláger FM, ahol hamarosan Harry Styles is hasonló műveletbe fog, de még előtte mondom a legizgalmasabb programokat. Képzeljék el, augusztus 30-áig megtekinthető a Mi Gödöllünk fotókiállítás a Gödöllői Művészetek Házában. Ez a helyi fotópályázatból rendezett kiállítás, amely a várost az alkotók személyes nézőpontjain keresztül mutatja be. A képek Gödöllő jellegzetes helyszíneit, hétköznapi pillanatait, közösségeit és kevésbé észrevehető részleteit idézik meg. Így a tárlatot akár a helyi lakosoknak is egyaránt érdemes lehet megnézni, hiszen egy különleges oldaláról láthatják a várost. Érdemes lehet betervezni, csellengeni egyet, és hát a fotózás iránt érdeklődőknek különösen találó lehet. Jó szórakozást kívánok hozzá! Kivel mással, mint ahogy megígértem, Harry Styles felvételével most a folytatásban. Idén januárban jelent meg ez a dal. Elképesztő, könnyed, nagyon-nagyon jó, és mégis van benne egy picike kis elektronikus ütem. Nagyon jó érzés meghallgatni. Harry Styles-ra és az Aperture-re kérem a hangot! Sláger!
1: Ez a Sláger FM. A legnagyobb slágerek változatosan.

0: micsoda dal, Iglai Sher és a Safe Tonight. Hát egyáltalán nem csodálkozunk rajta, hogy belőle is művész lett, hiszen zenész családba született. Mindenki, a legutolsó nagynéni is valamilyen zenei karriert futott be. Köszönöm szépen, hogy a Sláger FM-et hallgatják. Beleszólhatnak ám, hogy mi szóljon. Tudják, slagerfm.hu, mondják el a véleményüket, töltsék ki a zenei kvízünket és nyerjenek vele. Pianista Vital Hotel Nauti Superiorban, Gárdonyban, wellness hétvégét az Avar Hotel Mátrafüred Superiorban, vagy kikapcsolódást a Premium Hotel Panorámában Siófokon. Slagerfm.hu. Nálunk pedig a Kátsze Gabriellája, előtte viszont nézzük, milyen idő lesz. Hajnalban nem hűl le a levegő, nagy felfrissülésre nem kell számítani, 25 fok lesz a leghidegebb pillanatokban, holnap napközben pedig már a 41 fokot is elérhetjük itt a fővárosban. Helyenként lehet némi szél, de hát mire megyünk vele, csak a meleget keringeti, ugyebár. Kedden szinte felhőmentes, derült időre van kilátás, csapadék nem lesz, azért a kett sem lesz hűvös, hajnalban 25-26, napközben pedig 40 fok a fővárosban. Szerdán is odacsűrnek a kánikulának, aznap hajnalban sem hűl le a levegő, 26 fok lesz a leghidegebb pillanatokban, nappal pedig 41-et is mérhetünk. Baleset nehezíti a közlekedést a Dózsa-György úton, a Váci út felé a Városligeti fasornál a külső sávban, legyenek óvatosak, ha arra felé járnának. Az M7-esen Budapest felé korábban volt baleset Érd térségében, nem tudom azóta mi a helyzet, a legutóbbi hírek még arról szóltak, hogy van ott némi torlódás, írjanak SMS-t, ha önök más tapasztaltak. 0630 30 30 95 8, ami számunk. Fontos tudni arról, hogy tart az átépítés a Fehér úton, a hétvégére a Gyógyszergyári utcában a Fehér út előtt lezárták a két belső sávot. A Fehér úton továbbra is sávlezárásra, sávelhúzásra számíthatnak a Gyógyszergyári utcánál mindkét irányban, illetve az Éles sarok felé a Gyakorló utca után. Most is le van zárva a pesti alsórakpart az Erzsébet és a Margit híd között, mert átadták a gyalogos és a kerékpáros forgalomnak. Soroksáron a Tárcsás utcában, a vasúti átjáró közelében, a Gyékény utca és a Lángendre utca között a forgalom egy sávon váltakozva halad, mert javítják a vízvezetéket. A 11. kerületi Egri József utcában csak egy szűk sáv járható a Karinti-Frügyes út előtt, mert ott is vízvezetéket javítanak. Útszűkületen kell áthajtani a 6. kerületi Izabella utcában, az Aradi utca és a Szondi utca között, mert beszakadt az útpálya. Vigyázzunk egymásra, jó utat kívánok mindenkinek!
1: A legnagyobb slágerek változatosan, megszakítás nélkül. A legnagyobb slágerek változatosan, csak a Sláger FM.

0: amikor nem mentem moviba, anyuékkal ezt hallgattuk otthon. Az első Walkman-em csak előre tudott tekerni. A Dini szerelmes éveim.
1: A 80-as, 90-es és már a 2000-es évek legnagyobb slágerei. Megszakítás nélkül. Slágere.

Benson Boone zenéje a Mystical Magical nálunk a Sláger FM-en. Pár perc és 6 óra lesz, én megnyugtatok mindenkit, a rádiókészülékek energiafogyasztása nem egy jelentős dolog, úgyhogy nyugodtan érdemes este 6 óra után is rádiót hallgatni, hiszen érkezik Kovács Áron és Kisó a slágerlistával, én pedig már megköszönöm a figyelmet, velem legközelebb majd a jövő hét második felében találkozhatnak. Búcsúzom a Daft Punk-kal, itt a Get Lucky, Karakas Balázs kicsekkol, szép vasárnap délutánt!

0: műsorajánló. Nyáron minden pillanatnak megvan a maga slágere. Egy dal a reggeli induláshoz.
1: Egy hosszú utazásokhoz.
0: És egy, aminélkül nem kezdődhet el a nyár.
1: Töltse ki zenei kvízünket a Sláger FM applikációjában vagy weboldalán, és nyerjen pihenést a Velencei tónál, wellness hétvégét a Mátrában, vagy kikapcsolódást Siófokon.
0: A legnagyobb slágerek változatosan az ön véleménye alapján a Sláger FM-en.
1: A zenei kvíz támogatói a BMW Budapest Motors, első az élmény, BMW kötőjel budapestmotors.hu, az Avar Hotel Mátra Füred Superior, ahol az élmény újjáélet, avarhotel.hu, a Vitál Hotel Nautis Superior, egy hajónyi élmény Gárdonyban, hotelnautis.hu, a Premium Hotel Panoráma Siófok, az élmény új hulláma, premiumhotelpanorama.hu.
0: Műsorajánlót hallottak. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Igen, a munkahelyen is.
0: Ha megkeresik telefonon vagy online,
2: kérjük, mondja el.
1: Sláger FM.
0: Köszönjük.
3: Valahol épp most kattintanak a megrendelem gombra. Valahol épp egy márka mellett döntenek. Vajon ez a te ajánlatod?
4: Különböző történetek, egy közönség. A rádiók hetente közel 6 millió főbevásárlót érnek el. Hirdess rádióban, ismerd meg a rádió erejét. Miértrádió.hu.
5: Mozizz és nasizz a Cinema City-ben, hogy nyerhess! Költéseid most popcorn pontokat érnek, amiket garantált mozis ajándékokra válthatsz be. De megnyerheted a fődíjak egyikét. Egy stílusos Ford Pumát, hogy minden utazásod premier legyen. Egy Diego ajándékkártyát 1 millió forint értékben. Vagy egy Philips szépségápolási ajándékcsomagot. Részletek mitnyertem.cinemacity.hu.
6: A nyári melegben feltöltődésre vágyik?
7: Van megoldás!
6: Különleges családi ajánlatokkal, óriási gyermekkedvezménnyel várja Önt a Vitál Hotel Nautis Budapesttől fél órányira a Velencei tó partján. Vízpart, élménymedencék, óriás csúszda kicsiknek és nagyoknak, nyári finomságok, hűsítő meglepetések, luxus, dizájn, kényelem. Vitál Hotel Nautis. Egy hajónyi élmény.
7: www.hotelnautis.hu.
8: Ne vesződj az otthoni mosás maratonnal. Gyere a Laundro önkiszolgáló mosodába, ahol akár 20 kg ruhát moshatsz és száríthatsz egyszerre, akár egy órán belül. Professzionális gépek, prémium bőrbarát mosószerek, kulturált környezet. Ha most Laundro kártyát vásárolsz, 5000 forint ajándékfeltöltést kapsz. Laundro. Gyorsabb, jobb, olcsóbb. Keresd minket a Váci és a Dunakeszi Tescóban, valamint Dunajvárosban az Interspárban.
9: Szélvédő sérülés? Bízd magad a 200 éves Pilkington szakértelmére. Szélvédőjavítás vagy csere? Keresd minket online a pilkington.hu-n, vagy hívd a 0680 200 200-at.
10: Autóüveg Pilkington.
11: Még keresed a helyed? Megtaláltad! A Budapesti Metropolitan Egyetem piacképes tudást, gyakorlati tapasztalatot és támogató közösséget kínál. Foglald el a helyed nálunk. Metu a pótfelvételiben is.
12: Székre állok.
0: A Sláger FM műsora. Ortutai Dóri és Hajdú Sztív kérdeznek.
13: A kicsik pedig elmondják.
14: Ki írta a Pinokkió történetét?
15: Egy francia művész vagy valami ilyesmi.
16: Nem olasz?
15: Ja, de olasz. Kolodéha.
16: Ő írta.
15: Megnyomott az orra, hazudott.
16: Igen, nektek nőne nagyon
14: nekem
16: az orrotok.
14: Nagyon nő. De nem azért, mert hazudok, ez a korral nő, és borzasztó. Figyelj, borzasztó.
16: Én nem tudtam, azt hittem, a fény miatt van.
14: Nem, nagyon.
16: Nem, ez nem kezd nőni, de hétről hétre.
14: Na, azért menj a francba.
12: Székre állok.
0: Szombaton reggel 6 órától a Sláger hétvégében, a YouTube-on és minden podcast felületen. Sláger FM. A reklám után. Legfrissebb információk, hírek a Sláger FM-en.
17: Zárvatartást javasol a bölcsödék és óvodák számára a minisztérium. Leállították a fővárosi szökőkutakat. Komoly kihívás elé néz a budapesti M1-es metró. Ezek a Sláger FM hírei. Molnár Róbert vagyok.
18: A
17: Az energiafelhasználás optimalizálása érdekében a bölcsödék és óvodák számára is rendkívüli zárvatartást javasol a minisztérium jövő héttől, amilyen számíthatnak azokra a munkáltatókra is, akik lehetővé tudják tenni az otthoni munkavégzést. Kereki Judit kora gyermekkori jólétért felelős államtitkár a kritikus időjárásra való tekintettel valamennyi bölcsöde és óvoda számára levelet küldött, amelyben a hőségriadó idejére rendkívüli zárvatartás lehetőségét ajánlotta fel, mind a gyermekek, mind a dolgozók biztonsága érdekében, mivel a legtöbb intézményben a hűtés nem megoldott, közölte az oktatási és gyermekügyi miniszter. Lannert Judit jelzése szerint az államtitkár azt kérte az intézményvezetőktől, hogy egyeztessenek a dolgozó szülőkkel az esetleges intézkedés kapcsán. Ma reggel leállították a Főkert üzemeltetésében lévő fővárosi szökőkutakat és a Gellért-hegyi vízesést. Az intézkedéssel vizet és energiát takarítanak meg, és mindaddig érvényben marad, amíg a rendkívüli aszályhelyzet fennáll. Egyetlen kivétel lesz, a Feneketlen tó úszó szökőkutját továbbra is működtetik, mert az a tó élővilágának megóvásában is szerepet játszik. A döntést Dezsényi Péter, a Budapesti Közművek Főkert kertészeti divíziójának főigazgatója jelentette be. Biztatóak a friss modellkutatások, a következő hétvégén várhatóan már nem lesz 40 fok közeli forróság, írja az Időkép. Az előrejelzés szerint hétfőn, kedden, szerdán és csütörtökön is extrém kánikulában lesz részünk. Olyannyira, hogy csütörtökön újra veszélybe kerülhet az abszolút meleg rekord, idén nyáron már másodjára. A jó hír viszont az, hogy péntektől egy északnyugat felül érkező lassú mozgású hidegfront szólhat bele időjárásunkba. Ennek köszönhetően elkezdhet mérséklődni az embert próbáló hőség. Elsőként az északi és nyugati tájakon, legkésőbb a délalföldön. Komoly kihívás elé nézhet a budapesti egyes metró, vagyis a Kisföld alatti járműparkja. A jelenleg közlekedő szerelvények több mint 90%-a már meghaladta az 50 éves kort a Népszava cikke szerint. A járműpark cseréjét záros határidőn belül el kellene indítani, írják. Az 1896-ban átadott 4,5 km hosszú vonalon ma is nagyrészt az 1973-ban forgalomba állított GANZ szerelvények közlekednek. A 23 járműből álló flotta 91%-a már túllépte a tervezett, több mint 2 millió kilométeres futás teljesítményt. A BKV a Népszava megkeresésére hangsúlyozta, hogy az utasok biztonsága jelenleg nincs veszélyben. Ketten is meghaltak az Ozora Fesztiválon. Augusztus 1-én délután 4 óra környékén az Ozora Fesztivál arról értesítette a rendőrséget, hogy egy 45 éves amerikai állampolgárságú férfi a nagy színpadot övező díszletelemekre felmászott, majd leugrott és meghalt. Írja a Fehérvár megyei rendőrfőkapitányság a Telex megkeresésére. Hozzátették, hogy a rendőrség kizárta az idegenkezőség gyanúját, és az eddig beszerzett adatok alapján az öngyilkosságot valószínűsítik. A fesztivál Facebook oldalán azt írták, egy másik haláleset is történt az eseményen. Egy 39 éves nő hirtelen szívleállást kapott. A mentőszolgálat munkatársai perceken belül a helyszínre érkeztek, de már nem tudták újraéleszteni. Hétfőn is napos idő várható, általában kevés gomoly felhővel, néhol zápor, esetleg zivatar kialakulhat. A légmozgás helyenként megélénkül, a zivatarokat átmenetileg erős, viharos széllökések is kísérhetik. A legmagasabb nappali hőmérséklet nagyrészt 36 és 40 fok között alakul. A villamospálya karbantartása miatt a Könyves Kálmán körúton a Rákóczi híd felé a Mester utca előtt sávlezárásra kell készülni. A Mester utca után pedig sávelhúzással a két belső sáv járható. A Mester utca kifelé vezető oldaláról nem lehet a Könyves Kálmán körútra jobbra kihajtani. A Lehel utcában befelé a Róbert Károly körút előtt lezárták a belső két sávot a villamospálya karbantartása miatt. A Béke utcában a Tahi utcánál irányonként csak egy sáv járható, a Tahi utcát pedig lezárták. A Fehér úton továbbra is sávlezárásra és sávelhúzásra kell készülni a Gyógyszergyári utcánál mindkét irányban, illetve az Éles sarok felé a Gyakorló utca után. Ma este 8-tól 10-ig rendezvényt tartanak a Pap László sportarénában, ezért a környéken a szokottnál erősebb forgalomra, torlódásra készüljenek. Labdarúgó mérkőzést tartanak ma este a Grupama arénában, ezért a Könyves Kálmán körút Üllői út csomópont környékén a mérkőzés előtt és azt követően a szokottnál erősebb lesz a forgalom. Vezessenek óvatosan, vigyázzanak magukra és a többi közlekedőre is.
7: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Az adásban hallható állinterjúk fiktív történeteken alapulnak. A történetek szereplői kitalált alakok, mindennemű egyezésük a valósággal csupán a véletlen műve. És most... Folytatódik az Opel Valli slágerlista. Slágerlista. A legnagyobb slágerek változatosan. Sláger FM.
18: Hello Los Angeles! Ez a hivatalos magyar slágerlista a kereskedelmi rádiók összesítés alapján. Orsi a múltból dalokat hoz, a hét sztárja pedig James Hetfield!
19: Engem meggyőzött.
18: Gyűlöli a technológiát és az okostelefonokat. Nem használt közösségi médiát, sokáig mobiltelefonja sem volt. Ó, hol hallottam ilyet? Országot is vezethetett volna. Na mind, lehet, hogy mindenki jobban jár. A digitális világot elszemélytelenítőnek tartja. Most mindenki gyorsan mondja el háromszor gyorsan azt a szót, hogy elszemélytelenítő.
20: Ez most komoly?
18: És ha megy, akkor büszke lett magára. Folytatjuk az Opel-val is legellistát. Accent, Szeramis, a Miller, Don't Leave, Kylie-a, a 20.

0: Lady Gaga és a Dance a 18. Szigala Giacomni Illichidron Riptide-ja a 19. Orsi pedig hoz egy olyan dalt végre a múltból, amit még szeretek is. Jó, kellett várnom rá 3 órát, de megérkezett.
1: Visszapillantó.
2: Pontosan 40 évvel ezelőtt Peter Gabriel vezette az amerikai kislemezlistát Sledgehammer című dalával. A sláger és a hozzákészült videoklip is rengeteg díjat, elismerést hozott az énekesnek. Peter Gabriel következik itt a Sláger FM-en.

0: Peter Gabriel és a Sledgehammer, köszönjük szépen! És hogy egy másik rocker, aki nem annyira jól öltözött, mint Peter Gabriel, de viszont a hét sztárja, jön hozzánk, James Hetfield! Már a szimbadi baleseteiről meséltem, úgy, amikor leégette magát teljesen. Mármint nem úgy, hogy már többen megtettük ezt a színpadon, hanem ő tényleg a szószoros értelmében kigyulladt az ember, de a világot jelentő deszkákon kívül is gyakran összetöri magát. Hát nem, most, na, hát most nem egy matek tanár otthon. Például többször eltörte a karját, gördeszkázás közben. Orsival kezet is foghattok, mert Ors is gördeszkázás közben tölte el azt a könyökét ráadásul, tehát hogy édes jó Istenem, mi van ezzel a lányjal. Ilyenkor egyébként szintén nem gitározott a színpadon, csak énekelt. De milyen zenekar az, nem, ahol így próbál mindenki azon imádkozik, hogy nehogy gördeszkázni menjen a hülye, mert másnap koncertjük van. A hülye meg elmegy gördeszkázni. Na mindegy. A Saint Anger album felvételei közben elvonóra is kellett mennie, mert hogy alkohol problémái is voltak.
1: Már csak ez hiányzott.
0: Na ez meg a másik, mert a szadján, hogy gördeszkázik valaki, de akinek alkohol problémái vannak és úgy gördeszkázik...
1: Csak óvatosan, ha meg nem sértem.
0: Nem egy életbiztosítás. Ezt a korszakát egyébként egy dokumentumfilm is feldolgozta. Meg a család is, előbb-utóbb. Ami nem volt könnyű, higgyétek el, de feldolgozták. 2009-ben beiktatták a rock and roll hírességek csarnokába, természetesen a többi Metallica taggal egyetemben. Ám mondjuk teljes joggal teszem hozzá. Fastboy és a Good Life a 17.

0: Kató néni, Jani bácsi a Turn the Lights Off-val három helyet javítva 15. Taylor Swift és az Apple Light pedig a 9-ről leesett 16-ra, úgyhogy Taylor Swift egy kicsit laposabb, mint amilyen volt az elmúlt héten.
1: Tiltakozom!
0: Érkezik Orsi!
2: Visszapillantó!
3: 27 évvel ezelőtt is slágerlistáról válogatok magyar dalokat, ezek a dalok bizony kiállták az időpróbáját, ma is slágerek. 1999-ből jön a Kockahas a Vénusztól.

0: Klaus és a Kockahas. Köszönjük szépen, mekkora sláger volt, Atya úristen. Volt egy időszak, amikor nyilván, amikor ez a dal ment, minden karaoke bárban minden lány ezt énekelte. És közben nézte a szép fiúkat, és így mondta, hogy üres fej, kirakat bábú vagy, és akkor ott minden csaj bosszút állt azokon a srácokon, akik soha nem kérték fel őket táncolni. Köszönjük a Vénusznak azért, hogy a nők is levezethették a frusztrációjukat rajtunk.
1: Köszönjük szépen.
2: Tiltakozom.
0: Most akkor ne köszönjen?
3: Nem tudom.
0: Szerintem is kellene olyan dolog, ahol a nők levezetik a frusztrációjukat a férfiakon. Nem, ez tök okés.
3: Valóban.
0: Meg persze mi is levezetjük a nőkön. Nem sokkal jobb zenében, mint bármi másban.
3: Hát kezdetnek elég ennyi.
0: Ez itt a Hivatalos Magyar Slágerlista a Kereskedelmi Rádió összesítés alapján. Érkezik a hésztárja, James Hetfield! Amikor nem ír, akkor sem angol, hanem énekel vagy hangszereken játszik, a kedvenc hobbiának is hódol, tehát ami nem zene, az a következő az életében. Vadászat. Nem a hobo album, gyerekek, nem. A vad úgy maga, tehát ő szeret vadászni. A gördeszkázás, snowboardozás és jetskizés. Ha megunja ezeket külön-külön, akkor érdemes ebből valami kombót csinálni. Tehát el tudjátok képzelni mondjuk a gördeszkás vadászt?
4: Igen, azt hiszem.
0: Micsoda vadász balesetek lehetnének ebből, édes jó Istenem. Meg hát ilyen cirkuszi szám, tehát amikor a gördeszkás vadász rámegy a bicikliző medvére.
2: Tiltakozom.
0: Jó, hát ez ellen én is szegény medve. Na mindegy, ezek mellett rajzol és a garázsban bütyköli a kocsiját, meg a motorjait. A kedvenc foci csapata az Oakland Raiders, és ezek meccseit folyamatosan nézegeti. Tehát nem unatkozik a srácna. És gyakran jár autókiállításokra, gyűjti a gitárokat, meg a régi autókat. Ennél egyébként tényleg olcsóbb, amikor az ember a régi gitárokat gyűjti és az új autókat, vagy lehet, hogy pont ugyanannyira drága mind a kettő.
3: Aha.
0: Ne, igen, autók, gitárok gyűjtése évszámtól függetlenül nem olcsó, Múri. Minden esetre itt van velünk Martin Garrix, Mathis, Szatko és Barbs, akik négyen csináltak egy dalt, tehát nekik még azért sokat kell dolgozni, hogy autókat és gitárokat gyűjtessenek. Ez a Butterfly, a 14.

0: A 12. a kamerával, Switch Disco, meg Rehab, meg és még sokan mások, Sleep Tonight-ja a 13. helyen volt. Orsi jön egy kiadóst visszapillantóval a múltból.
1: Visszapillantó.
2: Pontosan 27 évvel ezelőtt, tehát 1999-ben a mai napon Christina Aguilera vezette az amerikai és a brit kislemezlistát méghozzá bemutatkozó dalával. Ez volt a Genie in a Bottle. A dal 5 hétig volt listavezető az Egyesült Államokban, és meghozta első Grammy győzelmét is az énekesnőnek. Jöjjön ez a 27 éves sláger, Genie in a Bottle, Christina.

0: az első a Krisztinának?
1: De igen.
0: Hello, Jeannie, the battle vagyok.
2: Jó, belépőnek nem rossz, azért ezt ismerjük el.
1: Miért is nem?
2: Na, de akkor nézzük a nagy kortársát, Christina Aguilera, ugye konkurenciája abban az időben Britney Spears volt, aki most egyetlen Instagram bejegyzéssel teljesen összezavarta a rajongóit.
1: Jó!
2: Ugyanis Britney egy babaruháról készült fotót osztott meg, és azt írta, hogy van valaki, akit remélhetőleg még az idén szeretne bemutatni a követőinek. Hoho! A posztban egy régi kép is szerepelt az egyik fiával, valamint egy csecsemőt tartó nőt ábrázoló műalkotás.
0: Ez a Britney, ez mennyire titokzatos.
3: Volt már ilyen.
2: Alig egy hónappal korábban már arról beszélt, hogy szeretne még egy gyereket, sokan arra gyarakodnak, hogy újra anya lesz.
1: Van ilyen.
2: Egyelőre azonban ezt nem tudni, mert terhességről, örökbefogadásról vagy jelképes üzenetről van szó, fogalmunk sincs, és a képviselője se kommentálta a találgatásokat. Ő gondolom csak a képet kommentelte.
0: Kusolj, Britney!
2: Na de se baj, azt, hogy milyen anya Britney Spears, senki nem tudja, én legalábbis nem tudom, de sosem késő felrántani a zuhanógép orrát. Tehát a harmadik lehet, hogy összejön. Tóth Abigail, Ex on the Sugar Daddy, a 11. Az egyik ebből a dalcímból.

0: Abigail és a Sugar Daddy cukros bácsi a 11. és ezzel elérkeztünk a top 10-hez, de ez csak a szünet után, tudjátok, időjárás közlekedés, és jönnek a legjobbak, a top 10. Folytatjuk az Opel-val is legerlistát azonnal.
1: A műsorszám termék megjelenítés tartalmazott. A legfrissebb információk, hírek a Sláger FM-en.
2: Stabilan működik hazánk energiarendszere, több száz településen kellett bevezetni vízkorlátozást. Egyeztetésre hívták a parlamenti pártok frakcióvezetőit. A Sláger FM híreivel Molnár Róbert köszönti Önöket. Hazánk energiarendszere stabilan működik. A szakemberek gyors beavatkozásának köszönhetően újra üzemel és teljes kapacitással termel 100 halombattán a Dunamenti erőmű, jelentette be Magyar Péter miniszterelnök vasárnap Facebook oldalán. A kormányfő a közösségi oldalára feltöltött videóban kiemelte, a 100 halombattai erőmű 380 megawatt áramot biztosít, emellett szombaton a vádarati közületi önkormányzati és lakossági áramfelhasználás mintegy 500 megawattal maradt el a tervezettől. Bár több száz településen kellett bevezetni különböző fokú vízkorlátozást és sok településen locsolási tilalom van érvényben, az ivóvízellátás néhány kivételtől eltekintve zavartalan, jelentette ki Magyar Péter miniszterelnök Facebook oldalán. A kormányfő a közösségi oldalára feltöltött videóban közölte, ahol szükséges ott honvédségi tartálykocsikkal és zacskózott víz kiosztásával segítik a lakosságot. Arra kérte ugyanakkor az embereket, hogy mindenki tartsa be az önkormányzatok által elrendelt vízkorlátozást, mert a következő napokban is rendkívüli hőség és szárazság várható, ilyenkor pedig minden csepp víz számít. Sürgős és soron kívüli tájékoztatást kér a miniszterelnöktől a rendkívüli hőség miatt kialakult helyzetről, valamint annak kormányzati kezeléséről Forsthoffer Ágnes, aki a hétfői egyeztetésre a parlamenti pártok frakcióvezetőit is meghívta, közölte a Sándor Palota. A Magyarországot sújtó rendkívüli hőség, a Duna kritikusan alacsony vízállása, az atomerőmű emiatt szükségessé vált leállítása, valamint a több települést érintő harmadfokú vízkorlátozás olyan rendkívüli helyzetet idézett elő, amelynek kezelése összehangolt és haladéktalan cselekvést igényel, olvasható a közleményben. A következő napokban helyenként 40 fok is lehet, ezért komolyan kell venni a figyelmeztetéseket és vigyáznunk kell embertársainkra, hívta fel a figyelmet az egészségügyi miniszter vasárnap reggel Facebook oldalán. Hegedűs Zsolt bejegyzésében rámutatott, a hőség nem csupán kellemetlenség, hanem komoly egészségügyi kockázat. Magyarország egész területén pedig jelenleg harmadfokú hőségriasztás van érvényben, és a következő napokban helyenként 40 fokos hőmérsékletre is számítani kell. A tárca vezető arra kért mindenkit, hogy vegye komolyan a figyelmeztetéseket és vigyázzon a többi emberre is. Közölte, folyamatosan pótolni kell a folyadékot és elsősorban vizet érdemes fogyasztani, akkor is, ha még nem érzünk szomjúságot. Gyarapodott Budapest Pelikán csapata. A fővárosi állat és növénykert tájékoztatása szerint a nagy hőségben a vízparti pihenés mellett érdemes megfigyelni az intézmény vízi madarait is. A közel 40 egyedből álló Pelikán csapat idén összesen 5 fiókával gyarapodott. A március végén kikelt utódok közül 4 rózsás gödény, egy pedig borzas gödény. A fiatal madarak fejlődése látványos, hiszen már alig kisebbek a szüleiknél. Teljesen kiégett egy személyautó az M1-es autópálya Budapest felé vezető oldalán késő éjjel, Tatabánya közelében. Az utasoknak még időben sikerült elhagyniuk a lángoló járművet, amelyet végül minden holmiukkal együtt hátra kellett hagyniuk. Szemtanúk beszámolója szerint korábban több autós is megállt a szerencsétlenül jártak mellett, akik holmiukkal együtt hátrahagyták az égő kocsit. Hétfőn is napos idő várható, általában kevés gomoly felhővel, néhol zápor, esetleg zivatar kialakulhat. A légmozgás helyenként megélénkül, a zivatarokat átmenetileg erős, viharos széllökések is kísérhetik. A legmagasabb nappali hőmérséklet nagyrészt 36 és 40 fok között alakul. A villamospálya karbantartása miatt a Könyves-Kálmán körúton a Rákóczi híd felé a Mester utca előtt sávlezárásra kell készülni. A Mester utca után pedig sávelhúzással a két belső sáv járható. A Mester utca kifelé vezető oldaláról nem lehet a Könyves-Kálmán körútra jobbra kihajtani. A Lehel utcában befelé a Róbert Károly körút előtt lezárták a belső két sávot a villamospálya karbantartása miatt. A Béke utcában a Tahi utcánál irányonként csak egy sáv járható, a Tahi utcát pedig lezárták. A Fehér körúton továbbra is sávlezárásra és sávelhúzásra kell készülni a Gyógyszergyári utcánál mindkét irányban, illetve az Illes sarok felé a Gyakorló utca után. Ma este 8-tól 10-ig rendezvényt tartanak a Pap László sportarénában, ezért a környéken a szokottnál erősebb forgalomra, torlódásra készüljenek. Labdarúgó mérkőzést tartanak ma este a Grupama arénában, ezért a Könyves Kálmán körút, Üllői út csomópont környékén a mérkőzés előtt és azt követően a szokottnál erősebb lesz a forgalom. Vezessenek óvatosan, vigyázzanak magukra és a többi közlekedőre is.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Az adásban hallható állinterjúk fiktív történeteken alapulnak. A történetek szereplői kitalált alakok, minden nemű egyezésük a valósággal csupán a véletlen műve. Folytatódik a vasárnapi visszaszámlálás. Itt a Sláger FM-en. Minden, amit szeretünk.
0: Los Angeles! Ez a hivatalos magyar slágerlista a kereskedelmi rádiók összesítés alapján, különös tekintettel a Sláger FM listájára, mert azért abból dolgozunk mi is, illetve nyilván ezek a lejátszási listák. Tudjátok, hallgatjátok, jelzitek, hogyha valami nem jó, meg azt is, ha jó, nyugodtan tegyétek, megtegyetek ajánlatokat, nekem is jöhetnek az ajánlatok, tök nyugodtan. Mert hogy jön a top 10 is, Orsi a múltbolos dalokat, a hétsztárja pedig James Hetfield! Szenvedélyes autóépítő, veterán járműgyűjtő, saját kezűleg épít és restaurál klasszikus hot rodokat, és több általa épített autó is múzeumba került. Ő meg többször kórházba, tehát hogy van ez a klasszikus játék. Az autók múzeumba, ő kórházba. Folytatjuk az Opelval és Legendlistát Luckyval, mármint a Get Luckyval, mert hogy Loy maradt a 11.

0: Ray Dalton és a Blood Running a 8. Hip Patton és Norma Jean Martin, valamint Henry Out of My Head-je a 9. helyen szólt, Orsi pedig megint előásott valamit a múlt homofjából.
1: Visszapillantó.
2: 14 évvel ezelőtt, 2012 nyarán kezdte meg hódító útját az amerikai indie rockbanda, a Gossip, méghozzá 5. albumuk 2. kislemezével. A Move in the Right Direction minden korábbi sikerüket felülmúlta, Európában, így hazánkban is a listák élén szerepelt. A Gossip következik a Sláger FM-en.

0: gossip és a move the right direction. Köszönjük szépen, mi is a jó irányba megyünk, a legjobbak felé, mert hogy ez itt az Opel Valli slágerlista, ahol érkezik a hisztárja, James Hetfield! Van egy csomó tetoválása, ami egy rockénekesnél talán nem annyira kirívó eset. Az egyik négy kártyát ábrázol, van egy ász, ez egyetér, aztán jön a 9-es, 6-os, 3-as. Nyilván a születési évét rakta ki kártyából.
1: Aha.
0: Nagyon jó. Fölmaradta volna magára esetleg tényleg a 1963-as meztelen fali naptárt az autóműhelyből, mert nem tudom, hogy valaki tegye fel a kezét, aki volt úgy már autóműhelyben, hogy nem volt a falon egy régi naptár meztelen csajokkal.
2: Előfordul.
0: Én még soha. Tehát valahogy az autó oda nem is szabad menni. Tehát egy olyan műhelyben mész autót csináltat, hogy nincsen egy fali naptár meztelen nőkkel, rossz helyen jársz, az valami múzeum, vagy valami átverés. Nem szabad. Na, hát azt is felvaradta volna.
1: Értem.
0: A januárt, a szeptembert, a júniust, meg a márciust. Sokkal nagyobb rejté lett volna négy mellből kitalálni az évszámot.
3: Tiltakozom!
0: Igaz, nyolc mellből.
4: Úgy van.
3: Gyuri!
0: Vannak neki lángtetoválásai, a 92-es balesetének a történéseit szimbolizálják, meg hát lehet, hogy így lehetett eltüntetni az égési sérülést. Ezt sokan csinálják egyébként sajnos, hogy akik így megégnek, azok tetováltatnak, mert az úgy eltakarja valamelyest.
1: Erre varják gombot.
0: A jobb karján található egy M betű, ami a Metallicát jelképezi, vagy a Matyi és a Hegedűs, ezt nem tudhatjuk. A bal karján pedig egy F betű, ami a családot, family, vagy a Futrinka utcák, mert ott lakott. Mindegy, 97 óta házasságban élt Francesca Tomasszal. Tomasz?
3: Mi a baj?
0: Hűha. Jó, de legalább Francesca. Hát, hallottunk már ilyenről transvertikulárisan.
3: Tiltakozom.
0: Jó, van, hűlök, három gyerekük van. 2022-ben aztán 25 év házasság után elváltak.
1: Oh. Jobb is emmi van.
0: Aztán egy évvel később kapcsolatot kezdett Adriana Gillettel. Egyszerűen vágott a nő. Egyszerűen vágott az esze a nőnek. Adriana Gillett. Egyébként ő egy fitness szakember volt, tehát hogy igen, értjük. Idén márciusban búvárkodás közben a víz alatt megkérte a kezét.
5: Na tessék.
0: Nyilván azért a víz alatt, mert nem lehet hallani, hogyha nemet mond.
2: Valóban.
0: Vagy legalábbis néhány ollomöv az asszonyra, és hát elsüllyed a problémával együtt.
3: Tiltakozom!
0: Mi van már, ma megszólalni se, már ötletelni se lehet?
2: Ne!
0: Taylor Swift és a Fade of...
2: Menni fog az.
0: És a Fade of Ophelia a hetedik.

0: Ed Sheeran azt hiszem az ötödik, Cameron a B-Mine-nal pedig a hatodik. Köszönjük szépen, Orsi pedig jön, és hozza valamit a múltból.
1: Visszapillantó.
2: 1999-ből válogatok magyar dalokat, volt már TNT, Splash, Vénusz, a folytatásban egy szóló előadó érkezik. 27 évvel ezelőtt imádtuk ezt a dalt, és most is jó. Vagyis most jó. Ágnes Vanilla következik.

0: Ágnes Vanília a Most Jóval. Köszönjük szépen, most tényleg jó.
1: Akkor jó.
0: És azért jó az idén nyáron, mert az Opel-val is Slágerlista elárulja nektek, hogy élményekhez is hozzájuthattok, nem csak a zenehallgatás élményéhez, amit ugye naponta tolunk nektek, hanem például a szigetjegyeket lehet nyerni, ahol Luis Capaldi Morcsiba vagy Ibzara Lawson lép fel, és tudjátok, ezek a jegyek elég korán elkelnek, de mi félretettünk, hogy nyerhessetek. Nem egyszeri alkalom, folyamatos játékélmény, meg folyamatos koncertélmény, hogy játszatok, nyerjetek, azt menjetek csápolni. Ha esetleg küldtök nekünk egy képet, hogy köszi, nagyon jól fog nekünk esni. Addig pedig Bibi Rixa és a Faithless New Religion-je a negyedik.

0: Lyrics a Faithless és a New Religion a negyedik helyen, köztük szépen, Orsi pedig jön és hoz valamit a hét sztárjától. Na vajon mit? Na vajon mit?
1: Visszapillantó.
2: Augusztus 3-án ünnepli 63. születésnapját James Hetfield, gitáros, énekes, a Metallica alapító tagja, frontembere. Zenei tehetségét édesanyjától örökölte, aki opera énekesnő volt. James 9 évesen vett először zongora leckéket, majd dobolt, 14 évesen pedig gitározni kezdett az Aerosmith hatására. 1981-ben alapította a Metallicát Lars Ulrichal. Az utóbbi évtizedek egyik legsikeresebb együttese. 1991-es slágerük szól most, ez az Enter Sandman.

out of my head. Ray Dalton és a Blood Running a nyolcadik. Taylor Swift beúszta a hetest a Pedophiliával. A B minor Cameron a hatodik. Ed Sheeran ötödik helyen az Assisemmel. És nemrég hallgattuk a negyediken Bibi Rixet és a Faithless-t a New Religion-nál. A bronzérem pedig ezen a héten a Bamboleo, Bambolea, Alex Kendrick.

0: Alex Kenji és a Bambolé a 30. helyen, köszönjük szépen. És akkor egy kis pulvár.
1: Új hírek.
0: 6 évvel Chadwick Boseman halála után csúnya jogi vita robbant ki a színész özvegye és a családja között. Tudjátok, ő volt a Fekete Pártucnak a sztárja. Szemtelenül fiatalok, tehát tényleg azért ezt kikérem magamnak, hogy ilyen idősen is halnak meg emberek. Na mindegy, tehát ez... Ilyenkor mindig magam alá kerülök. Miért kell a Fekete Pártuc sztárjának meghalni?
2: Elnézést, tőlem kérdezi?
0: Annyira fiatal volt nyilván, hogy végrendelet nélkül hunyt el, több mint 3,8 millió dolláros, vagyis 1,2 milliárd forintos hagyatékot hagyva maga után. A bíróság korábban úgy döntött, hogy a vagyon fele az özvegyé, a másik felét pedig egyenlő arányban a színész szüleinek kell megkapniuk. Chadwick két bátyja azonban azt állítja, hogy a szülők 4 év alatt egyetlen fillért sem láttak az örökségből. Ezért most azt követelik, hogy Taylor Simon Ledwardot fosszák meg a hagyaték kezelőinek szerepétől, mert hogy azzal vádolják, hogy eltitkolja jogdíjakat, és kisajátította férje szellemi tulajdonát.
3: Ez most komoly?
0: Tehát jött az asszony, és úgy gondolta, hogy az 1,2 milliárdból minden az övé. Legalábbis ezt állítják a testvérek. És akkor itt van egy jó tanácsom mindenkinek.

0: 50-en túl. Ha tényleg, sőt, lehet, hogy 30-on túl. Hát nézzek a Fekete Párduc sztárját. Szóval, na mindegy, kikérem magamnak, de hogy végrendelkezzen mindenki.
1: Miért?
0: De tényleg, én magam is mindjárt abba hagyom a műsort, és megmondom, hogy kire fogom hagyni a 67-es Fender Stratocasteremet.
2: Számíthat rám.
0: Jó, hát nincs is olyanom sajnos. De minden esetre hagyjatok magatok után tiszta a terepet, meg tiszta jogi helyzetet, mert ez annyira csúnya, mikor marakodnak a vagyonon. Gyűlölöm.
3: Tudom, hogy az.
0: Gyűlölöm. 1,2 milliárd forintnak megfelelő dollár. Nem lehetne ezt úgy elosztani tényleg, hogy mindenki fogja be a pofáját, mert nem is az övé.
4: Sajnos nem.
0: Azt egy olyan ember szedte össze, aki ez semmi közű. Az, hogy a testvére vagy valakinek, vagy hogy a felesége vagy valakinek, az nem jelenti azt, hogy te a vagyonhoz bármi között van. Az ő tehetségével, az ő kitartásával, és az, hogy te letetted mellé a levest, vagy néha elmentél neki segíteni autót szerelni, az tök mindegy, mert azt megteszi az is, akinek nem vagyonos az elhuntja.
4: Jogi.
0: Szóval, nagyon földultam magam?
1: Jogi, semmi baj.
0: Oké, leikkadok. Na, ének örüljön a kap valamit egy olyan embertől, aki elhuny. És hagyja a másikat is hozzáférni.
1: Így ne figyeljen, fogja be a száját, mert őrizetbe veszem.
0: Szenfeld és Rosalind Hard Like Mania a második. Én meg addig leikkadok.

0: Lagerfeld és Rosalind Hard Like Mine-ja a második. És akkor most egy jó hír, jó hír!
1: Jó!
0: Az 52 éves Mel C, ezt a nevet sose fogom megszokni, kimondta a boldogító igen.
2: Igen.
0: Így ő lett az utolsó férjhez menő Spice tag a Spice Girls-ök közül. Uh-huh. Ez csodálatos! Az énekesnő a Lake District Nemzeti Parkban házasodott össze modell szerelmével Chris Tingwall-lal. A nagy napon Mel B.
2: Legyen óvatos.
0: Ezt hogy adták ezeket a neveket, hogy volt a B-kos aras nagy mellű nő, meg a C-kos aras, és akkor akinek nagyobb volt a melle, az lett a Mel C, és a Mel B volt a ez, hogy az ő meg a kisebb.
2: Pontosan.
0: Emma Bunton és Gary Horner is jelen voltak, Victoria Beckham azonban nem tudott elmenni.
2: Sajnos nem.
0: Boy Spice mégis kulcsszerepet kapott az esküvőn, ugyanis ő tervezte Mel C menyasszonyi ruháját, amelyet ajándékba készített a barátnőjének. Az esküvő különösen szép lezárása egy nehéz életútnak, hiszen Mel C korábban depresszióval, evészavarral és kényszeres edzéssel is küzdött.
3: Ugyan már.
0: De már elnézést, de ez az egész nem egy házasságprogram ajánlója?
1: De igen.
0: Depresszió, evészavar, kényszeres edzés. Szóval nem biztos, hogy kim vagy a vízből, Mel.
2: Hogy érted ezt?
0: Na ennyi volt már az Opel-val is lágerlista. Gyerekek, mondjatok, ami okosat, ha nekem nem sikerült volna.
2: Én is rájöttem. Igen.
0: Mindig többet vár az ember. Hurt is a Purple Disco Machine Wonderful Life-ja ismét lista vezető. Hogy történhetett?
2: És tudod, hogy miért?
0: Nem tudom, de ez van. A héten tehát a Hurts a győztes. Találkozunk nem sokára, addig is szavaztak.
4: Ne vegye szó szerint. Ismétlem, ne vegye szó szerint.

0: héten pénteken 16 órakor jön a friss slágerlista Kovács Áronnal és Kisóval. Opel Valli slágerlista. Csak a Sláger FM-en. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Igen, itthon is.
0: A Sláger FM-et hallgatja. Ha megkeresik telefonon vagy online, kérjük, mondja el. Sláger FM. Köszönjük.
2: Pihensz, Anna?
3: Igen, pihenek és álmodozom.
2: Kiről álmodozol, amikor itt vagyok melletted?
3: Nem kiről, hanem miről, drágám. A Mercury Market szórólapjában láttam a Zeden Cream gresburkolatot szuperáron, és tudom, hogy tökéletes lenne a konyhánk padlójára.
2: Már megint felújítunk?
3: Laci, hiszen senki sem újít fel olyan jól, mint te.
4: Mercury Market. Otthon és kertberendezése. Építsd és újítsd fel olcsóbban. www.mercurymarket.hu.
5: Még nem késtél el? A nyár java csak most jön a Klub Tihany Resortban. Hatalmas saját strand, minden nap programok, wellness és megújult gasztronómia. Csapj le az augusztusra Tihanyban. Klub Tihany Resort. A te Balatonod. Foglalj most! Klubtihany.hu.
6: Chocolate Brown Solarium, a piacvezető újdonság. Ledes készülékek, fényterápia, ultra high-tech barnulás, a hagyományos szolárium üzemeltetés töredékéért. Kiváló befektetés, passzív jövedelem, kedvező bérletkonstrukciók.

0: A részletekért kattints a meleget.hu per játék oldalra.
1: Székre állok.
2: A Sláger FM műsora.
3: Ortutai Dóri és Hajdú Steve kérdeznek.
4: A kicsik pedig elmondják.
5: Harry Potter múzeum van. Voltál benne végül is?
6: Igen, voltam.
5: Nem is mesélted.
6: Nagyon jó volt. A nővérem vette a csoki békát.
5: Ne! És nekünk elhoztad?
6: Nem, mert mi megettük. Na, itt van bent. Meg megcsinálták ugye az ebédlőt teljesen.
5: Az egészet?
6: Egészet. Láttam az egészet. Megcsinálták az egész Gringotts előterét.
5: Seprűvel lehetett menni?
6: Igen. Igazából...
7: És repült?
6: Nem repült, hanem ilyen videót vettünk fel rá, hogy ilyen...
5: Mintha ráülnél.
6: Igen, hogy repültem volna.
1: Székre állok!
2: Szombaton reggel 6 órától a Sláger hétvégében a YouTube-on és minden podcast felületen. Sláger FM.
8: A reklám után...
2: legfrissebb információk, hírek a Sláger FM-en.
9: Lekapcsolták az utolsó előtti termelőegységet a Paksi atomerőműben, újra üzemel 100 halomwattán a Dunamenti erőmű. Megtűlt a hajnali országos és fővárosi melegrekord szombaton. Köszöntöm Önöket, Molnár Róbert vagyok. Lekapcsolták az utolsó előtti termelőgépegységet a Paksi atomerőműben. A magyar áramtermelés 40%-át biztosító Paksi atomerőmű 44 éves történelme során még soha nem volt szükség teljes leállításra. Az atomerőmű közleménye szerint a Duna vízszintjének csökkenése miatt 2026. augusztus 2-án hajnali 1:30-kor megkezdték a 4-es blokk még működő turbina generátorainak leállítását, ezzel pedig tovább csökken a Paksi atomerőmű villamos energia termelése. Mostantól már csak a 2-es blokk működik 50%-os teljesítménnyel. Ez a termelési mennyiség addig tartható fenn, míg a vízszint lehetővé teszi a blokk hűtéséhez használt szivattyúi járókerekek biztonságos működtetését. A gyors javításnak köszönhetően 3 nap után újra üzemel 100 halomwattán a Dunamenti erőmű, jelentette be Facebook oldalán a miniszterelnök szombaton délután. Kiemelte, hogy ez 360 megawatt plusz kapacitást jelent. A Dunamenti erőmű közösségi oldalán szombaton arról számolt be, hogy a műszaki ellenőrzések és a próbaüzem sikeres lezárás követően augusztus 1-én 16 óra 45 perctől ismét teljes kapacitással üzemel az erőmű G3-as blokkja. A közel 400 megawattos termelő kapacitás ezzel újra a magyar villamos energiarendszer rendelkezésére áll, jelezték. Az erőmű munkatársai és a szakmai partnerek gyors, összehangolt munkájának eredményeképpen az egység a lehető legrövidebb időn belül biztonságosan visszatérhetett a termelésbe, hangsúlyozta a Dunamenti erőmű. Megjelent a kormányrendelet, amely lehetővé teszi, hogy az ipari nagyfogyasztókat lekapcsolhassák az áramellátásról, amennyiben nem hajtják végre az elvárt fogyasztás csökkentést, közölte Magyar Péter miniszterelnök Facebook oldalán szombaton este. A magyar közlönyben megjelent jogszabály 19 órakor lépett hatályba. Megkezdődtek a velencei tó vízterei közötti kapcsolat fenntartását szolgáló élőhelyvédelmi beavatkozások. Elsőként szombaton a Dinnyés és térségében található névtelen tisztás és a Kis Mihály tisztás közötti átjárót kezdték mélyíteni, jelentette be az élő környezetért felelős miniszter. Gajdos László tájékoztatása szerint a munkálatok 10 helyszínt érintenek. Céljuk az összekötő csatornák és átjárók mélyítése, a felhalmozódott lágy iszap eltávolítása, valamint a vízmozgás és a természetes élőhelyek közötti kapcsolat helyreállítása. Megdőlt a hajnali országos és fővárosi melegrekord szombaton. A Jánoshegyen csak 26 Celsius fokig csökkent a hőmérséklet, közölte a Hungarometer ZRT. Azt írták, az erre a napra vonatkozó korábbi fővárosi rekord 24,8 fok volt, amit még 2018-ban mértek a budapesti állatkert meteorológiai állomásán. A korábbi országos rekord pedig 23,9 fok volt, amit Fonyódon szintén 2018-ban mértek. A rendőrség nem tartja meg a jövő hétre tervezett sebességellenőrzést a rendkívüli időjárásra tekintettel, közölte az Országos Rendőrfőkapitányság. A közleményben emlékeztetnek, hogy a gyorshajtók kiszűrése érdekében egyhetes akciót szerveztek. Ennek keretein belül egész Magyarország területén végeztek volna sebességellenőrzést augusztus 3-a és 9-e között. Nagyrészt derült vagy gyengén felhős, száraz idő várható. Ugyanakkor az északi és a dunántúli középhegységben néhány zápor, zivatar előfordulhat. A zivatarokat átmenetileg erős, viharos széllökések is kísérhetik. A hőmérséklet 34 és 40 fok között alakul.
7: 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: És most indul egy újabb óra a legnagyobb slágerek változatosan.

0: Ez a Sláger FM.
1: Vállad a pár, nem sokáig várt rám, már sehova se rohanok. A tegnap az álmom, a csengő hang, mint mozaik darabok.

Sláger FM-en szól minden, amit már régóta szeretünk. És minden, amit napjainkban szerettünk meg igazán. Ez a Sláger FM. Minden, amit szeretünk.

imádsz. Szóval, hogy a kis puszinyuszikádnak úgy elkapod,

0: legfrissebb információk, hírek a Sláger FM-en.
1: Továbbra sem kerül veszélybe a lakossági ivóvízellátás. Új szintre lépett a vállalatok együttműködése a spórolásban. Klímavészhelyzeti forgatókönyvet dolgoz ki a Főkert. A Sláger FM híreit hallják, Molnár Róbert vagyok. A vízügyi szervezetek felkészültek a jelenlegi helyzet kezelésére. A lakossági ivóvízellátás a Duna ennél jóval alacsonyabb vízállása esetén sem kerül veszélybe, mondta Orbán Zoltán, az élő környezetért felelős minisztérium szóvivője a Facebookon közzétett vasárnapi videóban. A Köböl Anita kormány szóvivő által készített interjúban Orbán Zoltán a takarékosságra is felhívta a figyelmet, és példákat említett, ha minden magyar állampolgár napi szinten egy bögre vizet megspórol, akkor az több millió liter víz naponta. A kormány szóvivő közösségi oldalára feltöltött beszélgetésében Orbán Zoltán közölte, a Duna-Budapesti szakaszán a vízállás eddigi negatív rekordja 33 cm volt. A múlt héten ez megdőlt, kedden hajnalban 31 cm volt, jelenleg pedig 19. Az egész országban biztosított az ivóvízellátás, 10-20 településen lehetnek problémák, de azokat folyamatosan kezelik, közölte az élő környezetért felelős miniszter vasárnap Facebook oldalán. Gajdos László azt írta, a felhívásoknak, az önként vállalt vízhasználati korlátozásoknak és a locsolási tilalmak betartásának köszönhetően csökkent a vízfogyasztás. Ezt azután közölte, hogy vasárnap reggel vízügyi szakemberekkel egyeztetett. Kitért arra, hogy a korábbi napokban a rendkívüli hőség miatt több mint 25%-kal emelkedett meg a napi vízfogyasztás, ami jelentős terhelést rótt az ivóvízellátó rendszerre. Kapitány István közzétett egy listát a legjelentősebb energia megtakarítást vállaló cégekről. A vállalatok együttműködése új szintre lépett a gazdasági és energetikai miniszter szerint. Az első összesítés még mintegy 250 megawattnyi önkéntes fogyasztás csökkentési vállalást tartalmazott, de az újonnan érkező felajánlásokkal ez az érték már 4-500 megawatt közé emelkedett. A MOL 63 megawattos, a Samsung 33, a MÁV pályaműködtetési társasága és az Audi Hungária 22 megawattos csökkentést vállalt. Jelentős vállalást tett többek között a Nestlé, a JÁSZ Plastik, a Richter, a Mercedes, a BMW, az Aegis, a Tesco, a Bosch és a Magyar Telekom, valamint számos további magyarországi vállalat is. Klímavészhelyzeti forgatókönyvet dolgoz ki a Főkert a vízkorlátozástól szóló miniszteri rendelet megjelenése után. A társaság már leállította az által üzemeltetett 40 szökőkutat és vízesést, az öntözés során pedig a fiatal fák és a nagyértékű növényállomány megóvását helyeznék előtérbe, közölte Dezsényi Péter, a Főkert főigazgatója. A társaság vezetője szerint egy forró augusztusi időszakban a kertek és parkok öntözése a teljes városi ivóvíz felhasználás akár 10%-át is kiteheti. Közben Budapest zöld vagyonát is védeni kell. Csak a Főkert kezelésében álló zöld felületek becsült értéke megközelíti a 400 milliárd forintot. Az elpusztuló növényállomány pótlása pedig sok esetben éveket vagy akár évtizedeket venne igénybe. Zuhanyzó konténerek telepítésével, közintézmények megnyitásával segíti az atomerőmű leállítása miatt meleg víz nélkül maradó paksiakat az önkormányzat, közölte a Dunaparti város polgármestere. Heringes Anita közölte, Pakson az atomerőmű segítségével működik a távhőszolgáltatás és a távhős melegvízszolgáltatás 2771 lakótelepi lakás és 181 intézmény esetében. Hétfőn is napos idő várható, általában kevés gomoly felhővel, néhol zápor, esetleg zivatar kialakulhat. A zivatarokat átmenetileg erős, viharos széllökések is kísérhetik. A legmagasabb nappali hőmérséklet nagyrészt 36 és 40 fok között alakul.
2: 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: És most indul egy újabb óra a legnagyobb slágerek változatosan.

0: akarsz-e lenni? Csillag az égen, vakító napsütés, éjjel a sötétben.
1: Sláger FM, a legnagyobb slágerek változatosan. Budapesten 95.8, Veszprémben a 103.1.

0: egy helyen a legnagyobb kedvencei. A legnagyobb slágerek változatosan. Sláger FM. A legfrissebb információk, hírek a Sláger FM-en.
1: Budapest több díszkivilágított épületén is lekapcsolták a fényeket. A füvet nem, de a fákat locsolni kell a főtájépítés szerint. A 96. percben kapott potyagolt a Honvéd. Molnár Róbert vagyok. Az energiaválság miatt Budapest több díszkivilágított épületén is lekapcsolták a fényeket. Karácsony Gergely főpolgármester korábban arra utasította a budapesti közműveket, hogy amennyiben szükségessé válik, a paksi atomerőmű leállása idején ne kapcsolják fel a város több mint 300 épületének díszkivilágítását. De nem csak Budapesten, hanem Szegeden is hasonló intézkedéseket vezettek be. A főpolgármester szerint a lépés átmenetileg szerényebb látványt jelent, ugyanakkor jelentős energia megtakarítást eredményezhet. A közvilág A világítás korlátozása nem érinti a város működéséhez szükséges alapvető világítást. Magyar Péter miniszterelnök a rendkívüli energiaválság intézkedések között szintén bejelentette, minden állami intézmény díszkivilágítását lekapcsolják, és az önkormányzatoktól is hasonló energiatakarékossági intézkedéseket várnak el. Bardóczi Sándor, Budapest főtájépítésze hosszú közösségi bejegyzésében reagált azokra a feltevésekre, amelyek azt kérik számon a mostani kormányon, hogy miért nincs már kész terv az idei asszály kezelésére. A HVG összefoglalója szerint Bardóczi Sándor azt írta, ilyen rendszerek megváltoztatása nem megy azonnal, a jó tervekhez évek, a megvalósításhoz pedig évtizedek kellenek. Az öntözésről azt írta, hogy a vízhiány miatt már a jövő árnyékát adó fiatal fák vízellátása is kérdésessé vált. Szerinte aszályos időszakban nincs létjogosultsága a vízpazarlással fenntartott pázsitnak vagy műfűnek, a városi fákat azonban továbbra is öntözni kell. A főváros egy halálos gázolás nyomán megvizsgálja, miként tehetnék kötelezővé, hogy a Budapest kijelölt vezeteibe behajtó valamennyi nehéz gépjármű rendelkezzen holtérfigyelő eszközzel vagy megfelelő közvetlen rálátással. Szerdán meghalt egy kerékpárjával közlekedő nő, akit teherautó gázolt el az Erzsébet körút és a Király utca kereszteződésében. Karácsony Gergely főpolgármester pénteken Facebook oldalán arról írt, hogy a halálos balesetet követően egyeztetett a budapesti közlekedési központtal és a Budapest közút vezetőivel. A főpolgármester közölte, a BKK soron kívüli tájékoztatást kért a rendőrségtől a gázolás részleteiről, hogy mielőbb feltárhassák annak körülményeit, és megtehessék a szükséges lépéseket a hasonló esetek megelőzésére. Az adóhivatal ügyfélszolgálatain jövő héten is intézhetőek az adóügyek, de a rendkívüli körülmények miatt a személyes ügyfélfogadást hétfőtől szerdáig a helyszínek adottságaihoz igazítják, közölte a NAV. A klimatizált központi ügyfélszolgálatok a normál rend szerint várják az ügyfeleket. Azokon a kirendeltségeken, ahol a légkondicionálás nem biztosított, rövidített nyitvatartás lép életbe. Ezek a hivatalok hétfőtől szerdáig csak 12 óráig tartanak nyitva. Az OTP Bank Liga második fordulójának szombati rangadóján a Kispest Honvéd és az MTK Budapest 3-3-as döntetlent játszott. A két gólos hátrányból egyszer már felálló MTK az utolsó pillanatig küzdött. A hosszabbításban a 96. percben Baki szabálytalansága után a Honvéd védője piros lapot kapott. A középre a Léc alá tartó labda Tomás Tuivel kesztyűjéről a kapu bal oldalára pattant. A potyagól után a középkezdésre már nem is maradt idő, így a mérkőzés 3-3-as döntetlennel zárult. Hétfőn is napos idő várható, általában kevés gomoly felhővel, néhol zápor, esetleg zivatar kialakulhat. A zivatarokat átmenetileg erős, viharos széllökések is kísérhetik. A legmagasabb nappali hőmérséklet nagyrészt 36 és 40 fok között alakul.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: És most... Indul a Slágerkult, a legnagyobb slágerek változatos.

0: Ez a Slágerkult.
1: Sláger FM a legnagyobb slágerekkel változatosan, ez pedig már a Slágerkult című magazinműsorunkkal, ma is inspiráló beszélgetéssel, valódi értékkel. Érkeztünk Budapest és a Vétel körzet, mindig mondom, pezsgő kulturális életének a legjavával. Kedves hallgatóink, üdvözlöm Önöket, Esmiller András vagyok, örülök, hogy itt vannak. Igen, ismét elhoztam a Vétel körzet kulturális aktualitásait, és pontosan tudják, hogy olyan alkotókkal beszélgetek estéről estére, akik így vagy úgy, de hatással vannak a kulturális életre, és az a három nagyon kedves úriember, aki most itt minket meglátogatott, hát egyenként is hatással képesek lenni a kulturális életre, de akkor hadd adjam meg a tiszteletet először, mert mindenkit mindjárt bemutatok, de Meződi Józsefet nagy szeretettel.
2: Nagyon szépen köszönöm, hogy meghívtál.
1: Hát már régóta terveztem ezt a találkozást, úgyhogy örülök neki. Én fel tudom sorolni álmomból az apostol összes diszkográfiát, még a kislány vigyázt is, mindent tudok.
2: De azért van, amit nem tudsz.
1: Biztos, hogy van olyan, mert miért ne lenne, de szívesen tanulok. Örülök a találkozásnak. Igen, az apostol együttes ikonját köszöntöm nagy szeretettel, és hát ha már ikonokról beszélünk, akkor hadd köszöntsem azt a két úriembert is, akik most nem először vannak ebben a műsorban, valószínűleg nem is utoljára. Lehocki Erik és Kecskés Gábor, nagy szeretettel örülök nektek. Köszönjük, akik szépen szintén a kultúrára esküdtetek fel, meg arra, hogy közösséget építetek mindenhol, ahol erre igény van, és azt gondolom, hogy hát a fővárosban aztán nagy igény van erre, főleg a mai világban, amikor ugye minden, már ott van a telefonunk, az információs stráda, mindenfajta információ jön, nem nagyon tudjuk eldönteni, hogy kinek higgyünk, mit csináljunk, de lassan már a barátainkkal is ott tartjuk a kapcsolatot, ezért fontosak olyan kulturális események, ahol azonos gondolkodású emberek együtt tudnak lenni, például egy apostol koncerten.
2: Hát ugye? Igen, egy apostol koncert az egész izgalmas tud lenni.
1: Hát évtizedek óta.
2: Igen, az 55 éve.
1: Szívből gratulálok.
2: Éppen most az 56-at töltjük. Hál' Istennek rátaláltunk a fiatalokra, akik nekiálltak és elkezdték istápolni az együttest, úgyhogy végre nem nekem kell szervezni a fellépéseket, hanem most már csak megmondják, hová kell menni, és akkor csak oda.
1: De most az apostolnak valaha volt menedzsere?
2: Nem nagyon. Mi voltunk a Németh Zolival ketten, és
1: igen, így tudtam én is.
2: Mi vettük fel a telefont, igen.
1: Aha. Na most a két úriember, most először is akkor a bizalmat nézzük, jó? Hogy, hogy alakul ki a bizalom ennyi évtized után? Hát hogy jött ez a két fiatal ember?
2: Én a papáját ismertem meg, az Eriknek tulajdonképpen, és akkor egyszer csak valahogy az történt, hogy ők ilyen szervezéseket végeztek, és felajánlották, hogy nem akarjuk, hogy legyünk társak, és akkor persze azt mondtuk, hogy igen. Legalábbis én azt mondtam, hogy igen, a többiek meg nem tudtak mit csinálni, mert ha én azt mondom, hogy igen,
1: akkor a főnök, jó,
2: akkor igen.
1: No, majd egy picit közelebb, legyetek kedvesek a mikrofonhoz, mondom a két fiatal embernek, hogy a hallgatók is halljanak mindent, ami nekem nagyon szimpatikus volt, hogy kimentem itt a stúdió elé, értetek, és mind a két fiatal fatternak hívott.
2: Hát elég régóta
1: hív. Tudom, hogy mindenki így hív, de hogy például az, hogy ők így hívhatnak, az egy bizalmi?
2: Igen.
1: Lépés volt a részedről?
2: Hát vannak még olyanok, akik még bizalmasabb neveket is kaphatna, engedélyeznek. Tehát gyakorlatilag öregnek meg faternak hívnak Pesten, mert mikor én az apostol együtteshez kerültem, akkor én már 32 éves voltam, úgyhogy ő hozzájuk képest én egy mély hülye voltam.
1: 32 már évesen megkaptad a fater?
2: Igen.
1: Neve? Na, oké. Okay. Időben. Ennyi idő alatt hozzá lehetett szokni.
2: Há, hogy ne.
1: Ti is hozzászoktatok ahhoz, kérdezem a két fiatal embert, hogy megvan a bizalom?
3: A bizalom abszolút. Tehát én úgy gondolom, hogy ha szabad ilyet fogalmazni, vagy mondani, hogy a kémia az egyből megvolt, a jó értelembe vett kémia, és igazából az első másodperctől gördülékenyen megy a munka. Most az, hogy faternak hívjuk-e a fatert, az igazából picit ilyen fura volt, hogy Józsi, itt is mondták,
2: persze,
3: hogy nem, ő az nem a Józsi.
2: Józsi bácsi, azzal kedvencem. Ja, okay.
1: Nincs Józsi bácsi.
2: Nincs.
1: Oké. Okay. No, de azt a hallgatóknak mondom, amikor Erik és Gábor legutoljára itt jártak, idol vagy idol management, kinek hogy tetszik, ugye a ti cégetek, arra tettétek fel a hát ha nem is az életeteket, de egy szeletét, hogy mindenfajta kulturális programot szerveztek. Igen, itt Budapesten is. Elhozzátok meg, vagy megmutatjátok a kultúrának azt a részét, ami minőségibb, ami szerethetőbb, és akkor ebbe kapcsolódott az Apostol együttes. Biztosra lehet menni az Apostollal? Kérdezem tőletek. Tehát ez egy jó márka név?
2: Hát ezt én tőlem ne kérdez.
1: Nem, ezt tőlük kérdezem. Ja. Aztán majd mondod te is.
2: Én dicsérem magamat.
1: Ha kell is. Az ön marketing a legfontosabb a mai világban. Szóval Gábor?
4: Teljes mértékben így gondoljuk, hogy az Apostol az egy nagyon jó márkanév, nagyon jó brand. Azért is álltunk bele teljes mellszélességgel, válszélességgel a projektbe, mert mi is hiszünk bennük. Uh-huh. Nyilván én is ezen nőttem föl, tehát az Apostol uh-huh. zenéken nőttem föl, de szerintem ezt Erik is elmondhatja magáról, és azt vesszük észre, hogy reneszánszát éli az együttes, tehát annyira van igény az Apostol koncertekre, hál' Istennek, hogy valahova vissza kell mennünk jövőre, akár vidéki várost is említhetnék, de azt vesszük észre, hogy tényleg van igény rá, szeretik őket, és egyre több fiatal jön el a koncertre. Nyilván a célközönségünk nem feltétlen a fiatalság, de azt vesszük észre, hogy nyitottak a új generációk is a minőségi zenére.
1: Na, nem véletlenül jöttetek így együtt, mert hogy itt nem messze a rádiótól lesz egy nagy koncert.
2: Igen.
1: Hamomot.
3: Székesfehérváron.
1: Ott is lehet. De. Ott is szól a rádió.
2: Hát nézd, az igazság az, hogy valamilyen okból kifolyólag a rádiók ilyen nem nagyon játszanak az Apostol együttes nótáit, hál' Istennek. Így a közönség nagyon kíváncsi rá, hogy mi
1: el
2: tudjuk.
1: El kell, okay.
2: És akkor így könnyű.
3: Ami a hátrány, az az előnye.
2: Így okay. van, pontosan. És ez tulajdonképpen úgy alakult ki, hogy részünkről, hogy csináltunk egy nagy koncertet a sportarénán, Paplászló,
1: igen.
2: És ott egy csomó ember nem fért be, volt ugye tele lett a nézőtér, és volt egy csomó ember, és írták nekünk ilyen e-maileken, hogy mikor fogunk játszani megint Pesten, és akkor Erikék felvetették ezt a MOM történetet, és akkor mondtuk, hogy hát egy kicsit tudod, az ember ilyen félősen csinálja Pesten ezeket a dolgokat.
1: Na de miért? Hát egyszer bementek az arénába, ami egy jóval nagyobb, itt a momkultot, azt tudom, hogy a momkultot azért szeretik nagyon, mert elérhető.
2: Igen.
1: Mármint abban, hogy a közönség létszámát tekintve. Tehát, hogy azzal olyan nagyon sokat nem kockáztattok.
2: Nem kockáztatásról beszélek, hanem arról, hogy az ember úgy áll hozzá, hogy most csináltunk egymás után két nagy koncertet, és akkor...
1: Ja, értem, oké.
2: Most, hogy akkor hogy kíváncsi-e, de úgy tűnik, hogy kíváncsiak
1: hát,
2: rá.
1: Ha 55 éve kíváncsiak, gondolom most nem marad abba. Tehát, hogy tényleg az ember ezzel hogy van, hogy megszületik egy sláger, ami bizonyít, évtizedek múltán is minden korszakban, de ahogy megkérdeztem őket, hogy mármint a fiatal embereket, akik most egyengetik az Apostol útját, hogy lehet-e biztosra menni az Apostol névvel, például az Apostol slágerekkel lehet biztosra menni?
2: Egész biztos. Egész uh-huh. biztos, hogy biztosra lehet menni. Mert én ugye látom, hogy a fiatalok is, meg az idősek is éneklik azokat a nótákat, amiket a mama, meg a nagymama, meg a család énekelt, meg meghallotta, és automatikusan megtanulják ezeket a nótákat, úgyhogy nekünk ezzel nincsen semmi baj, a koncertnek az utolsó 10 nótájából nincs olyan, egy van, amit nem énekelnek, de az egy ilyen lírai produkció, és az...
1: Ott szemérmesek. Nem akartam sírni, nem?
2: Igazán az egy pozánszólósos történet, ja, hát okay. Úgyhogy okay. nem fér bele.
1: Oké. Okay.
2: De ha nagyon akarnám, akkor meg tudnám őket énekeltetni már, hogy a közönséget, csak hát ez itt nem illik oda.
1: Oké, okay. Megértettem. Erik, te is ismerted az Apostol dalokat?
3: Persze.
1: Na,
3: okay. Hát nálunk igazából ilyen családi olyan szintű kötődés alakult ki, hogy hát anyának a kedvencei. Uh-huh. Tehát a mai napig is hát megy veletek az összes koncertet, tehát legutóbb is Gödöllőn volt veletek, meg nyilván ahová mi szervezzük, meg ami olyan is neki is elérhető távolságban van, ő megy. Tehát ő,
1: na de látjátok, hogy tényleg ez, ugye Gábor kezdte mondani, hogy a fiatalok is szeretik a dalaitokat, de hogy ezért tettetek ti tudatosan lépéseket, vagy ez megy magától, ez automatikus, hogy generáció. Hát
2: igazándiból nagyon tenni nem lehet. Érte, ha valami tetszik. Nézd, én úgy veszem észre, hogy ez az fajta zene, ami most uralkodik a médiában, meg mindenhol, ez egy nagyon jó dolog, ezt meg lehet tanulni, és akkor később elfelejtjük az egészet, de az, hogy ilyen szerelmes nótákat mondjuk, amiket mi játszunk, azok mindig emberségről szólnak, tehát embereknek a kapcsolatairól, barátságról, ilyesmiről. Tehát most a mostani stílus az ehhez messze van, ettől nagyon messze van, és időnként az embereknek előbb-utóbb előjön az, hogy hát megfognám a feleségem kezét, vagy valami. Na, éppen tegnap haragszom rá, és én azt szoktam figyelni, hogy azok az emberek, akik azért mennek el, mert az asszony azt mondja, hogy ma pedig most megyünk koncertre, és látom, hogy karba tett kézzel néz így kifele, hogy inkább a kocsmában lettem volna, hogy minek kell nekem itt lenni, a végén meg megfogja a felesége kezét, és együtt mennek haza. Tehát azért, ha ezt el tudom érni, akkor ennél nagyobb öröm nincs.
1: És ez a legtöbb, így van. Amit lehet, ez meg úgyis öröklődik.
3: Meg amit ugye Gábor is mondott, hogy meglepő módon, tehát amire te is most reflektáltál, hogy meglepő módon ilyen 16-18 éves kortól fölfelé jönnek, és nem egy koncerten, nem egy koncert képünkön látjuk azt, hogy tele van fiatallal. Van, aki a nagymamát kíséri el, van, aki a szüleivel jön, de volt olyan is, aki ugye párban, tehát szerelmes, ahogy Fater mondta, szerelmes párként jönnek el. Trendi lett, úgy látjuk, hogy trendi lett megint a régi szép szerelmes daloknak a hallgatása, fogyasztása.
2: Hála Istennek.
1: Hála Istennek, persze. Na de hogy milyen jó, hogy ezért nem kell görcsölni. Az ember teszi a dolgát, aztán ez egyszer csak felfedezik a kincset.
2: Így van, csak itt az egyetlen egy probléma nekünk, a mi részünkről, hogy hogyan rakjuk össze a programot, hogy benne legyenek az, ami biztos nyerő nóta, és hogyan lehet, ugye, mert azért másfél órát játszunk, azért ott van olyan nóta, amit esetleg nem ismernek.
1: Kislány, vigyázz, benne van?
2: Az most már nincs.
1: Na miért? Legjobb dalotok. Tele van jó fúvós megoldásokkal.
2: Igen.
1: Tegyétek igen. Vissza.
2: Jó.
1: A setlistbe. Ki találta ki a momot egyébként? A Momkultban legyen koncert.
2: Gábor.
4: Te? Az én ötletem volt, igen. Mindenféleképpen szerettünk volna egy budapesti helyszínt. Úgy éreztük, hogy az együttes megérdemli a fővárosi jelenlétet, és rengeteg vidéki nagyvárosba eljutunk.
1: Mindenhova ti viszitek az apostolt?
4: Hát a vidéki turnék alkalmával így igaz, igen. Van még egy-kettő olyan fellépés, amit a Faterék leszerveztek előttünk, a megjelenésünk előtt, de igyekszünk teljes körűen az együttes mögött állni, úgyhogy mondhatjuk azt, hogy igen, mindenbe picit bele.
1: Tehát az apostol a zászlós hajó most a vállalkozásotokban, meg a...
2: Erre nem fognak misszióban válaszolni, mert akkor én majd visszakérdezek.
3: Most már azért is válaszolunk. A Faternak mondom, hogy igen. Egyébként igen, tehát most ugye a vidéki turné alkalmával azt hiszem most 52 helyszínnél tartunk.
1: Komolyan?
3: Aha.
1: Az óriás.
2: Fizikálisan azért ez az megterhelő.
1: Elhiszem.
3: Így van, volt olyan, ahol volt olyan. Hát igen, tehát a 90% az telt ház, hát volt, ahol dupláztunk is, tehát igazából az a szeretet, ez tényleg minden városban kivétel nélkül, és folyamatosan jönnek a social médiára az üzenetek, az e-mailek.
1: De akkor a Gödöllőt is ti szerveztétek?
3: Mondjad?
1: A Gödöllőt
3: nem,
1: is,
3: az egy másik. Az még Fater, tehát ahogy a Gabi is mondta, tehát az előttünk azért lett kötve.
1: Láttam pont egy óriás plakáton az M3-oson.
2: Ja, ilyen kiszúrtak. Ők tették ki.
1: Aha.
2: Nagyon.
1: De ott vagytok mindenhol, ez a lényeg.
2: Hát nem mindenhol, mert például a pesti viszonylatban mondjuk a Szigeten még egyszer se játszottunk.
1: De az hiányzik?
2: Nem tudom. Mert kordáigtuk kezdve mindenki volt már a szigeten, és nem tudom, most új vezetőség van a Gerendai, aki volt valamikor, hát most nem tudom.
1: Na, hát majd a két
3: akkor ez a felkérés volt, tehát ezt ilyen burkolt célzásnak
1: érezzük. Ezt a műsort a szakma hallgatja, igen. Ezt csak mondom.
2: Igen, így... csak az egy, én szerintem az egy olyan mérföldkőszerűség történet, hogy mondjuk az, hogy a Barba Negrába nem hívnak meg, azt én meg tudom érteni, de nem is nagyon biztos, hogy én szeretnék oda menni, de teljesen más közönség. De azért egy ilyen szigetfesztiválon azért vegyes a fölvágott, tehát sokféle fajta ember van, és azért ott az érdekes megmutatni az emberek magát, hogy le tudja vonni azt, hogy hol van hiba, vagy hol van luk, vagy hol kéne valami más csinálni.
1: Ugye itt mindenki vidéki a stúdióban, hogyha jól tudom. Tehát mindenki vidékről származik. Igen. Akkor most talán adekvált a kérdés, tehát nem ördögtől való, ha azt kérdezem, hogy amikor elmentek egy-egy apostol koncerten, mindenhova elmentek a két fiatalt kérdezem, persze. Tehát kíséritek a zenekart. Meg lehet az ország részeket különböztetni a közönség reakcióját illetően? Van különbség a pesti reakciók meg a vidéki reakciók között?
2: Hát nekünk igazándiból, ha ezt jó kérdés egyébként. Tulajdonképpen két dolog van, ami nekünk nem nagyon megy. Az egyik az a Pest, tehát a budapesti fellépések.
1: De senkinek.
2: Valahogy nagyon nem akar ez összejönni. Ugyan csináltunk már egy 6 nagy koncertet, a legnagyobbat azt 99-ben csináltunk.
1: Hát abból lemez is volt.
2: Abból lemez is volt, meg TV felvétel is volt, meg a Demisussos is volt, meg én is voltam. Úgyhogy az egy nagyon nagy sikerű előadás volt. Aztán még egy hely van, Pécs, ott születtem, és azt az Istenek nem lehet, én nem tudom.
1: Ja, hogy a proféta, nem igen, tudsz profétával válni.
2: Igen, saját, igen. De hát ez van, ez így.
1: Na, akkor mi volt Salgó Tarjánban? Volt már apostol?
4: Persze volt, igen. Hatalmas teltház.
1: Mert ugye a két fiatal ember Salgó Tarjánból jött, csak ezért.
4: Így igaz. Mi azt tapasztaljuk, hogy bárhová megyünk, az a szeretet, ami övezi, amiről már beszéltünk is, az együttest, és ezáltal minket is, mert mit hozzájuk csatolnak, úgyhogy nekünk is jól esik az a hatalmas szeretet, amit kapunk a faterékon keresztül. Tehát mindenhol azt tapasztaljuk, hogy hatalmas a szeretet. Ez viszont minden ország részben picikét másabbul élik meg az emberek. Tehát van, ahol hatalmas buli van, állóvastaps, ahol olyan a közönség, van, ahol kicsikét szolidabbak, máshogy fejezik ki az elégedettségüket, de mi az alap mindenhol az, hogy hatalmas szeretet, és alig bírjuk a fatert elrángatni már a koncert utáni dedikálás, fotózkodásról.
2: Én megszoktam annak idején már, de 50 éve megszoktam.
1: Na de azt szoktad meg, hogy autogramot kell?
2: Igen, hogy lemegyek a közönséghez. Vannak emberek, akik ilyen védőőrizetbe mennek lefele, és akkor nem
1: meg elszaladnak.
3: Most már most te is, tehát kőkemény szekus melót is vállalunk olyankor,
2: igen,
3: amikor
2: igen, ott szoktak állni, de...
1: De tényleg ilyenkor a női rajongók is ugyanúgy ott vannak, és...
2: Persze.
1: És ugyanazok a félmondatok is megvannak?
2: Mindenféle félmondat van.
1: Aha, gondoltam, oké.
2: Okay. Visszatérő félmondatok is van. De igazániból...
1: Ezért akartam mindig rockstar lenni.
2: Igen, nem olyan nagy... Lenne nehézséged az innek, azért van ebben egy kis munka is, nem elég sok. Tehát gyakorlatilag én mindig lemegyek és beszélgetek a közönséggel, ezért gyakorlatilag napra kész vagyok a környezetbe is, tehát hogy tudom, hogy egy városban vagy egy faluban mi történt, meg elmondják, meg mit tudom én is. Ott állok, van gyerekek már mennének, én még mindig ott állok, aztán írkálom alá, meg fényképezek.
1: De megszoktad a fotókat és a szelfiket?
2: Persze.
1: Hogy most gondolom
2: az... Hát az a dolgom.
1: Ah, oké, na, látod, milyen szépen mondod, tanulhatnának tőled a kollégák. Sláger FM a legnagyobb slágerekkel változatosan, ez továbbra is a slágerkult, amit hallgatnak. Örülök, hogy itt vannak velünk, ennek a három úriembernek, akik egy ügyet képviselnek, meg még inkább örülök. Meződi József Fatert, az apostol ikonját köszöntöm nagy szeretettel, és az Idol vagy Idol Management két fiatal vezetőjét, Lehoz Kérdiket és Kecskés Gábor, örülök nektek is. Közös az az ügy, hogy közösséget építsetek az apostol rajongokból, még nagyobb közösséget, eddig is volt nagy közösség, de most ugye próbáljátok ezt az új generációnak is átadni. Lesz egy koncert, de mondjuk már, hogy mikor.
3: Ha már így együgyűek vagyunk.
1: Hogy eddig nem mondtuk el.
3: Igen. Szeptember 12-én jövünk a Momkódba, 5 órai kezdettel csapjuk meg az első koncertet. Bízunk benne, hogy első koncertet, tehát azért is viszonylag korai az időpont, tehát az 5 óra.
1: Ja, akkor duplázni.
3: Így van, hogy megnézzük, hogy tudunk-e duplázni Budapesten. Ez igazából az együttesnek is, illetve nekünk is egy visszacsatolás lenne magáról, a fővárosról, hogy tudunk egyet összehozni. Vidéki városban már volt dupla.
1: Ugyanígy, úgy néz ki. Volt egy első, és aztán
3: ott Egerben azt hiszem, hogy 6 órakor kezdtük az elsőt, és 8:30-kor a másodikat, úgyhogy közte volt egy 15 perc huszonás.
2: A nagy halál. Ez a nagy halál.
1: De főleg az énekesnek, nem?
2: De igen, ez a nagy halál, akkor már mikor mondják, hogy lesz még egy előadó, Jézus Mária.
3: Hát akkor látod a személy, hogy ilyen vérbe forog.
1: Hát oké, de hallom a pályatársaitól, hogy akik mondjuk ilyen csinálnak hasonló nagy arénákat, amiket ti is csináltatok, hogy ott a próbán le kell énekelni ugyanazt a koncertet. Persze. Tehát két koncertet kell leénekelni.
2: Így van.
1: Tehát akkor neked most ugyanez van ezeken a dupla
2: előadásokon. Igen, csak ezek gyakorlatilag, hát van amelyik rövidebb, van amelyik hosszabb, ezek általában ilyen másfél órás, 90 perces.
1: De például ilyenkor, amikor első koncert van, akkor neked figyelni kell arra, hogy ne használd el minden energiát.
2: Hát ez egy technika. Az énekesnek kell lenni egy olyan technikájának, hogy főkészül arra, hogy végig tudja fizikálisan is végig tudja állni, meg mozogni, mert azért valamit kell. Én nekem most, hogy egyébként fáj a csípőm, de az nem jelent semmit.
1: Csak akkor mi, beveszed a gyógyszert rá, vagy
2: igen,
1: koncert előtt? Tényleg?
2: Igen. Muszáj, mert ez egy ilyen műtét előtti pillanat, amikor meg akarják csinálni a csípő, protézist akarnak betenni. De
1: hát az idő, nem?
2: De mostan nem lehet.
3: Elkészülünk a következő 10 évre.
1: Na, látod milyen? Ezért kellene.
2: Igen,
1: pozitív fiatal emberek.
2: Hát fiatalok még, hát figyelj, hát nekik még előttük az élet.
1: Na, kérdezem őket, akkor Gábor most hozzád, hogy sokat mesél a régmúltról?
4: Igen, isszuk a szavait, mondhatom azt, nagyon sok
1: esetben. Már lassan könyvet tudnátok írni.
4: Igen, nagyon sok esetben leülünk és beszélgetünk, és nem is kell őt kérdezni, mert ugye annyira szeret mesélni, és mi örömmel hallgatjuk, hogy olyan sztorik, olyan dolgok történtek meg velük, hogy tényleg... Van, ami hat fül között marad, van, ami pedig publikus, de sokat nevettünk, meg nagyon sok mesét hallunk tőle, úgyhogy mi nagyon szeretjük, igen.
2: Majd egyszer csinálunk egy könyvet, de én nem biztos, hogy én fogom megírni. Én majd csak elkezdem mondani. Aztán valaki majd kiválogatja, hogy mi az, ami fontos.
3: Én tudok ajánlani egy nagyon jó írót egyébként neked.
2: Igen?
1: Jó, majd András. Ezt külön megbeszéljük.
3: Igen, most a reklámhelyét így bevetett.
2: Nincs elég bajom most még.
1: Na látod, még ez is.
2: Még ez is.
1: De az legyen a legnagyobb baj, hogy a közönséggel találkozunk. Nem te mondtad?
2: Igen.
1: Ez a dolgod.
2: Az a dolgom.
1: Erre esküdtél fel.
2: Igen, annak én annak idején, amikor Pécsen még zenekarom volt ott a Rózsakertben, meg a Pannonia bárban, meg mit tudom én, ott én arra jöttem rá, hogy nekem az a dolgom, hogy szórakoztassam a közönséget, ahogy tudom, és lehetőleg a legjobban.
1: De ez egész jól bejött.
2: És kész, és azóta is.
1: Nem?
2: Én ezzel nem...
3: Igen, letolt egy pár bulit azóta.
1: Tehát, hogy most oké, értem, hogy nem lett proféta az ember a saját hazájában, de nem is érzed, hogy büszkék rád? Vagy menet közben se érezted, hogy büszkék
2: nem,
1: rád?
2: Nem, Pécs az egy érdekes, ez egy tükeváros, ahol az emberek máshogy élnek, az ott lakó emberek. És ott rengeteg egyetem van, meg minden, úgyhogy ott az fiatalok, azok meg csak a fiataloknak a helyére járnak.
1: Ez csak onnan származol.
2: Így van, tehát igen, de...
1: Most én is hallgottanámban éreztem mindig ezt.
2: Jó, de olyan régen eljöttem már onnan, hogy már régen elfelejtettem.
3: De érdekes egyébként pont a Pécs, hogy bárhová.
1: Tehát próbálkoztatok bevinni a postolt Pécsre?
3: Persze, ezt most vagy kivágod, vagy nem, majd ezt eldöntöd.
1: Én semmit nem vágok ki ebből.
3: Köszönöm szépen. Innen is csókoltatjuk a pécsieket.
1: Nem baj az, ha eljut
3: hozzá. Nem, tehát igazából, tehát bármelyik városban oda csörgünk, küldünk egy e-mailt, hogy figyelj, vinnénk az apostolt, persze, milyen időpontra szeretnétek, tehát mindenki ilyen tárt karokkal, ragyogó szemekkel vár minket, Pécset kijöjjel, tehát oda nem kapunk időpontot, úgyhogy az ilyen furi, de
1: na jó, tehát összességében, tehát,
3: de például nézd meg Győr, tehát igazából egy fiatal pezsgő város az is, és hát igazából megszóltak minket, hogy hát nem a Richterbe kellett volna 600 nem tudom hány főnek szervezni, ami 2 hét alatt csonteltház lett, ráadásul karácsonyi időszak előtt lett teltház, hanem hát az Audi arénába kellett volna, úgyhogy most egy Audi arénával azért már nem próbálkozunk, de visszamegyünk össze megint Győrbe, ugyanúgy a Richterbe.
1: De előtte még itt lesz a szeptember.
3: Szeptember 12-e. Jövünk 5 órakor, vegyétek nagyon a jegyeket, hát tudunk egy jó duplázást
1: csinálni. Monkult apostol. Ezt majd néhányszor még el fogom mondani, hadd maradjon meg. Hát majd kiposztolom. Segítek a misszióban.
2: Én már felejtek, tudod. Nekem van egy naptárom, ezt itt így fogom, és akkor, hogyha valami van, azt mindig beírom, és akkor innen tudom, hogy mi van. De ha ez nincs nálam,
1: akkor nem
2: van.
1: Tudom. Na jó, de arra emlékszel, hogy Pestet meg kell hódítani. Azt mondtad, az egy feladat, meg Pécset is. Úgyhogy megvannak a célok, a hármas, a triumvirátusnak.
2: Igen, ez még a bakacs listán ott van.
3: És közben belökött nekünk egy szigetet.
1: Ja, meg a sziget is, bocs, hát azért mondom, mert hát itt vannak a pesti, mik ezek ilyen megmászandó hegyek, de milyen jó, hogy még 55 év után is arról tudunk beszélni, hogy még meg kell mászni bizonyos hegyeket.
2: Hát az élteti az embert, én szerintem, hogyha nem tudsz magadnak föltenni elérendő célokat, akkor az egész nem működik. Tehát akkor az ember nem tud működni. Akkor tud működni, hogyha mondjuk tüdőgyulladásra fekszel a kórházba, és ott azon agy az, hogy a 2 hét múlva nem tudom én, hol Nyíregyházán lesz egy koncert, hogy azt meg kéne csinálni valahogy akárhogy. És akkor máshogy állsz az egészhez hozzá. És akkor valószínű, hogy meg is fogod tudni csinálni.
1: Abszolút. Ezt. Ha itt lennének a többiek, az Oliék, akkor ugyanezt mondanák, mint te?
2: Azt nem tudom. Figyelj, emberek válogatják. Az Oli az most a legyező kiállításokkal van elfoglalva. Ugye van neki egy fantasztikus legyező gyűjteménye, és most volt egy bemutató először Pápán, aztán Pesten, most azt hiszem Kecskeméten vagy valahol, és most egy ilyen országra viszik
1: el. Hát van szívügye mindenkinek.
2: Igen, mindenkinek van valami.
1: De a közös szívügy az meg az apostol.
2: Hát igen.
1: Na, ami most már tiétek is, a nézek Gáborra meg Erikre. Van kedvenc dalotok? A zenekartól?
2: A vége.
1: Ja, a finálé.
4: Számomra nincs, mert én azért szeretem elsősorban az apostolnótákat, mert mindegyiknek van mély mondani valója. Tehát nem bántva a mostani kor zenéit, de azért régebben sokkal mélyebb dalokat írtak, sokkal nagyobb mondani valóval, és nagyon nehéz lenne kiemelni szerintem egyet abból a sok remek műből, amit a Faterék énekelnek, de szerintem ezzel bárkit
1: megkérdezett. Komplett az életmű.
4: Így igaz.
1: A diszkográfia.
4: Bár kaptunk tőle egy felajánlást, hogyha esetleg lesz egy szabad 5 percünk, nézzük már meg azokat a dalokat, amit esetleg még nem annyira hype-oltak fel, vagy nem annyira koncerteznek vele, hogy nézzük már át, hogy melyikből lehetne csipegetni. Úgyhogy az a hány órás anyag, az még átnézésre van.
2: Hát az, amiket nem játszunk.
1: És hogy azt visszahozni a...
2: Most egy nagy divat az, hogy olyan régi nótákat nézd meg, hát a kordáiknak is elővettek egy olyan nótát, amit soha nem játszottak gyakorlatilag, csak fölvettek.
1: És azt senki nem tudja, hogy azt nekem köszönheti.
2: Igen?
1: Én ezt elmondtam már sokszor, hogy volt.
2: Hát meg a Máté Péternek.
1: Hát a Máté Péter, tehát az az alap. Na de ugyanaz volt, mint az apostol lemezek, hogy én ezt otthon hallgattam gyerekként. Aha. Pontosabban édesanyám hallgatta. Igen. Ezért mindent tudtam, hogy melyik lemezem mi szerepel. Igen. És amikor én ezt a Fábinak mondtam annak idején, mentek a Megasztárok. Uh-huh. Még akkor egy másik médiumnál dolgoztam, és én voltam a Megasztár felelős. Tehát ott kellett lennem a Megasztáron minden héten, és nagyon untam, hogy külföldi dalokat énekelnek. És mondtam egyszer a Svábinak, hogy ezek mind bűn rosszak, miért nem magyar dalokat nyomatnak? Uh-huh. Szóval, na majd, ha egyszer mutatsz nekem olyan dalt, mint a Zene nélkül mit érek én, majd akkor dumálj. Mondom, tudok egyet. 1980 szeptember volt lemez, a fekete borítós, ott találod a B oldalon a repteret. Mondom, ugyanaz az ember írta Máté Péter, csak éppen Korda énekli. Meghallgatta, fú, azt mondja, ez nagyon jó. És aztán ez a dal lett, a Kordáik a föld világ körül volt egy ilyen műsor. Igen. Annak a főcindulója, és onnantól indult el.
2: Hát igen.
1: Ez az egész.
2: Igen.
1: Na, de ahhoz kellett valaki, persze, aki emlékezett rá.
2: Így van, azért mondtam, mert én nem tudom kiválasztani, ugyanis
1: de mi a létráról választunk egyet, ami nem jött be?
2: Nem csak a létráról, ez úgy van, hogy én nem tudok erre mit mondani, mert én mindegyiket szeretem. Aha. De nekem kellett fölénekelni, és én a nótákat általában Szenes Iván írta a szövegeket, igen, igen, igen. És az Iván, amikor írta a szövegeket, azt nekem magamévá kellett tenni, és föl kellett énekelni azt, amit én érzek. Uh-huh. Tehát ez egy érdekes dolog. Most ez gyakorlatilag minden nóta, 2-3 nóta van, ami nem nőtt a szívemhez, de a többi mind.
1: Értem.
2: Tehát én nem tudok kiválasztani azt, hogy mi lenne az. A kívülállóknak könnyebb ez az eset, mert ugye először hallja, és abból könnyebben ki tudja mondani.
1: Na, tehát itt van ez a két abszolút mai gondolkodású fiatalember, Erik és Gábor, úgyhogy akkor megvan a feladat, valami koprodukcióban összehozni a faterékat, feldolgozni egy régi.
3: Hát, mindenféleképpen, de hát van mai feldolgozás a Pixával.
2: Ja.
3: Bizony.
1: Ja, tényleg.
3: Bizony.
1: Látod, a régieket fel tudom sorolni azonnal, már az újakban már én is elbukom, de akkor van ilyen.
2: Igen, van.
1: Okay. Hát akkor csinálni kell még egyet. Legyen addig, amíg még valami be nem robban megint. No, majd tehát akkor szeptember 12-e?
2: Igen,
1: Momkult, 17 órai előadásokra még kaphatók jegyet, úgyhogy éljenek vele, kedves hallgatóink, és hát akkor igyekezzenek, hogy megtöltődjön a második is, hadd legyen, de arra akkor edzened kell. Menni fog?
2: Szerintem igen.
1: Oké. Mert hogy kellenek a mérföldkövek.
2: Hát persze, hogy kellenek.
1: Egy zenekar 55. évében
2: így
1: is.
2: Van, mert azok visznek előre. Hát, ha nincsenek előre kitűzött célok, akkor a zenekarnak nem sok.
1: Ti minden héten van. Találkoztok? Csak kérdezem.
3: Hát valamikor virtuálisan, uh-huh. személyesen, de változó.
1: Mióta tart ez a...
2: Ez?
1: A kooperáció.
3: Éve kezdtünk el erről beszélgetni első körben. Azt
1: és mindenki elégedett beszéltünk. Az elmúlt egy évben?
2: Bárhogy ki mindenki. Én
1: hát
2: igen.
1: A hárman, akik hát itt vagytok.
3: Szerintünk ja, ők igen, mi igen, a közönség igen.
2: Többi meg...
1: Nem számít.
3: Hát első körben 10 vidéki helyszínnel szerettünk volna elindulni, igen. És amit
1: most
3: mondtam is...
1: 52.
3: Igen, és hogy jöttek be hogy innen, és akkor mértük fel az igényeket, hogy melyik városból jött
1: de
3: be a legtöbb.
1: De sejtettétek, hogy ez lesz?
2: Igazándiból nem. Uh-huh. Tulajdonképpen az a helyzet, hogy amikor az 55 éves koncertet megcsináltuk, akkor aki csinálta a koncertet, tehát aki létrehozta a koncertet, az elkérte a mi listánkat, hová kellett volna menni játszani. Aha. És mi azt leadtuk, azt a listát, amiből aztán nem lett semmi, úgyhogy megcsináltuk a koncertet, és akkor jöttek az Erikék, akik fölajánlották, hogy ők segítenek nekünk ebbe a történetbe, és onnantól kezdődött az egész, és ott lett ez egy ilyen szuper barátság is, mert ők tudják, hogy tudták, hogy minek, most ebben nagyon szarba vagyunk, bocsánat.
1: Uh-huh. Értem, és, köszönöm az őszintesség.
2: Hát ez van, és akkor abból kellett előhozni valamit, hogy a zenekar legyen játszva, mert az összeszervező, akikkel mi kapcsolatba álltunk, azok mind azt mondták, hát azt mondtátok, hogy utolsó koncert, mert ugye az volt
1: emlékszem.
2: Az utolsó cirkusz. Tehát ez nem értették, hogy mi csak azt akartuk ezzel jelezni, hogy a nagy csarnok
1: világos.
2: Okay. Nem játszunk többet, de ezt félreértették, mert gondolom voltak egy csomóan, akik ezt direkt félreértették uh-huh. mindenkivel, és innentől kezdve ott álltunk üres.
1: Megrekedve.
2: Úgyhogy visszamondtam.
1: De ez a generációs különbség, ez jót tesz nektek?
2: Nem tudom, hogy
1: Ezt, nincs ezzel ezt, probléma. Lenni,
2: nekem semmi probléma. Okay.
4: Abszolút hát
2: a
4: nincs.
2: Gyerekeim abszolút lehetnének.
1: Hát ezért kérdezem, akkor jó így.
2: De nem.
4: De nem.
1: Na jó, nagyon örültem nektek. Hát jó társaságban repül az idő, a végén vagyunk. Sok csillogó szempárt szeptember 12-én a Momkultban is, itt Budapesten, nem messze a rádiótól, kedves hallgatóink. És aztán mindenhol, ahol az apostol feltűnik az országban, azt keressék az Idol vagy Idol menedzsmenten keresztül. Meződi Józsefnek nagyon köszönöm.
2: Én Fatelnek is köszönöm, hogy meghívtál.
1: Az apostol ikonjának, Kecskés Gábornak és Lehocki Eriknek.
4: Köszönjük szépen.
1: Úgyhogy tőlük most köszönjük, elköszönök. Megyünk tovább, jönnek a legnagyobb slágerek változatosan, és egy búcsú erejéig még vissza fogok térni.
0: Ez a Slágerkult.

hiszed, hogy mindent tudsz már róla, pedig a rímek mögött általában gond van. Minden szóval tört forgattam önmagamban, amíg a bánatomból felépült egy dallam. Most már tudod, ezért nem beszélek róla, ez jobb, ha csak az én szívemet nyomja. Így

0: Sláger FM a legnagyobb slágerekkel változatosan. Kedves hallgatóink, köszönöm, hogy velünk tartottak a slágerkultban. Remélem, önök is úgy gondolják, hogy ma is színes és tartalmas beszélgetéseink voltak. Mezüti Józsefnek, Lehocki Eriknek és Kecskés Gábornak. Nagyon köszönöm az inspiráló gondolatokat. Holnap ugyanekkor ugyanitt ismét találkozunk újabb meghatározó alkotókkal Budapest és a Vétel körzet kulturális életének a legjavával. Maradjanak velünk a hírek után is, hiszen újra forognak a legnagyobb slágerek változatosan. Engem Esmiller Andrásnak hívnak. Vigyázzanak magukra!
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A legfrissebb információk, hírek a Sláger FM-en.
2: Zárvatartást javasol a bölcsödék és óvodák számára a minisztérium. Leállították a fővárosi szökőkutakat. Komoly kihívás elé néz a budapesti M1-es metró. Ezek a Sláger FM hírei. Molnár Róbert vagyok. Az energiafelhasználás optimalizálása érdekében a bölcsödék és óvodák számára is rendkívüli zárvatartást javasol a minisztérium jövő héttől, amilyen számíthatnak azokra a munkáltatókra is, akik lehetővé tudják tenni az otthoni munkavégzést. Kereki Judit koragyermekkori jólétért felelős államtitkár a kritikus időjárásra való tekintettel valamennyi bölcsöde és óvoda számára levelet küldött, amelyben a hőségriadó idejére rendkívüli zárvatartás lehetőségét ajánlotta fel, mind a gyermekek, mind a dolgozók biztonsága érdekében, mivel a legtöbb intézményben a hűtés nem megoldott, közölte az oktatási és gyermekügyi miniszter. Lannert Judit jelzése szerint az államtitkár azt kérte az intézményvezetőktől, hogy egyeztessenek a dolgozó szülőkkel az esetleges intézkedés kapcsán. Ma reggel leállították a Főkert üzemeltetésében lévő fővárosi szökőkutakat és a Gellért-hegyi vízesést. Az intézkedéssel vizet és energiát takarítanak meg, és mindaddig érvényben marad, amíg a rendkívüli aszályhelyzet fennáll. Egyetlen kivétel lesz, a Feneketlen tó úszó szökőkutyát továbbra is működtetik, mert az a tó élővilágának megóvásában is szerepet játszik. A döntést Dezsényi Péter, a Budapesti Közművek Főkert kertészeti divíziójának főigazgatója jelentette be. Biztatóak a friss modellkutatások, a következő hétvégén várhatóan már nem lesz 40 fok közeli forróság, írja az Időkép. Az előrejelzés szerint hétfőn, kedden, szerdán és csütörtökön is extrém kánikulában lesz részünk. Olyannyira, hogy csütörtökön újra veszélybe kerülhet az abszolút meleg rekord, idén nyáron már másodjára. A jó hír viszont az, hogy péntektől egy északnyugat felül érkező lassú mozgású hidegfront szólhat bele időjárásunkba. Ennek köszönhetően elkezdhet mérséklődni az embert próbáló hőség. Elsőként az északi és nyugati tájakon, legkésőbb a délalföldön. Komoly kihívás elé nézhet a budapesti 1-es metró, vagyis a Kisföld alatti járműparkja. A jelenleg közlekedő szerelvények több mint 90%-a már meghaladta az 50 éves kort a Népszava cikke szerint. A járműpark cseréjét záros határidőn belül el kellene indítani, írják. Az 1896-ban átadott 4,5 km hosszú vonalon ma is nagyrészt az 1973-ban forgalomba állított GANZ szerelvények közlekednek. A 23 járműből álló flotta 91%-a már túllépte a tervezett, több mint 2 millió kilométeres futás teljesítményt. A BKV a Népszava megkeresésére hangsúlyozta, hogy az utasok biztonsága jelenleg nincs veszélyben. Ketten is meghaltak az Ozora Fesztiválon. Augusztus 1-én délután 4 óra környékén az Ozora Fesztivál arról értesítette a rendőrséget, hogy egy 45 éves amerikai állampolgárságú férfi a nagy színpadot övező díszletelemekre felmászott, majd leugrott és meghalt. Írja a Fehérvár megyei rendőrfőkapitányság a Telex megkeresésére. Hozzátették, hogy a rendőrség kizárta az idegenkezőség gyanúját, és az eddig beszerzett adatok alapján az öngyilkosságot valószínűsítik. A fesztivál Facebook oldalán azt írták, egy másik haláleset is történt az eseményen. Egy 39 éves nő hirtelen szívleállást kapott. A mentőszolgálat munkatársai perceken belül a helyszínre érkeztek, de már nem tudták újraéleszteni. Hétfőn is napos idő várható, általában kevés gomoly felhővel, néhol zápor, esetleg zivatar kialakulhat. A légmozgás helyenként megélénkül, a zivatarokat átmenetileg erős, viharos széllökések is kísérhetik. A legmagasabb nappali hőmérséklet nagyrészt 36 és 40 fok között alakul.
1: És most indul a Sláger éjszaka. A legnagyobb slágerek változatosan.

0: Sláger FM. A legfrissebb információk, hírek a Sláger FM-en.
1: Budapest több díszkivilágított épületén is lekapcsolták a fényeket. A füvet nem, de a fákat locsolni kell a főtájépítés szerint. A 96. percben kapott potyagolt a Honvéd. Molnár Róbert vagyok. Az energiaválság miatt Budapest több díszkivilágított épületén is lekapcsolták a fényeket. Karácsony Gergely főpolgármester korábban arra utasította a budapesti közműveket, hogy amennyiben szükségessé válik, a paksi atomerőmű leállása idején ne kapcsolják fel a város több mint 300 épületének díszkivilágítását. De nem csak Budapesten, hanem Szegeden is hasonló intézkedéseket vezettek be. A főpolgármester szerint a lépés átmenetileg szerényebb látványt jelent, ugyanakkor jelentős energiamegtakarítást eredményezhet. A közvilág A világítás korlátozása nem érinti a város működéséhez szükséges alapvető világítást. Magyar Péter miniszterelnök a rendkívüli energiaválsági intézkedések között szintén bejelentette, minden állami intézmény díszkivilágítását lekapcsolják, és az önkormányzatoktól is hasonló energiatakarékossági intézkedéseket várnak el. Bardóczi Sándor Budapest főtájépítésze hosszú közösségi bejegyzésében reagált azokra a feltevésekre, amelyek azt kérik számon a mostani kormányon, hogy miért nincs már kész terv az idei asszály kezelésére. A HVG összefoglalója szerint Bardóczi Sándor azt írta, ilyen rendszerek megváltoztatása nem megy azonnal, a jó tervekhez évek, a megvalósításhoz pedig évtizedek kellenek. Az öntözésről azt írta, hogy a vízhiány miatt már a jövő árnyékát adó fiatal fák vízellátása is kérdésessé vált. Szerinte aszályos időszakban nincs létjogosultsága a vízpazarlással fenntartott pázsitnak vagy műfűnek, a városi fákat azonban továbbra is öntözni kell. A főváros egy halálos gázolás nyomán megvizsgálja, miként tehetnék kötelezővé, hogy a Budapest kijelölt vezeteibe behajtó valamennyi nehéz gépjármű rendelkezzen holtérfigyelő eszközzel vagy megfelelő közvetlen rálátással. Szerdán meghalt egy kerékpárjával közlekedő nő, akit teherautó gázolt el az Erzsébet körút és a Király utca kereszteződésében. Karácsony Gergely főpolgármester pénteken Facebook oldalán arról írt, hogy a halálos balesetet követően egyeztetett a budapesti közlekedési központtal és a Budapest közút vezetőivel. A főpolgármester közölte, a BKK soron kívüli tájékoztatást kért a rendőrségtől a gázolás részleteiről, hogy mielőbb feltárhassák annak körülményeit, és megtehessék a szükséges lépéseket a hasonló esetek megelőzésére. Az adóhivatal ügyfélszolgálatain jövő héten is intézhetőek az adóügyek, de a rendkívüli körülmények miatt a személyes ügyfélfogadást hétfőtől szerdáig a helyszínek adottságaihoz igazítják, közölte a NAV. A klimatizált központi ügyfélszolgálatok a normál rend szerint várják az ügyfeleket. Azokon a kirendeltségeken, ahol a légkondicionálás nem biztosított, rövidített nyitvatartás lép életbe. Ezek a hivatalok hétfőtől szerdáig csak 12 óráig tartanak nyitva. Az OTP Bank Liga második fordulójának szombati rangadójának Kispest Honvéd és az MTK Budapest 3-3-as döntetlent játszott. A két gólos hátrányból egyszer már felálló MTK az utolsó pillanatig küzdött. A hosszabbításban a 96. percben Baki szabálytalansága után a Honvéd védője piros lapot kapott. A középre a léc alá tartó labda Tomás Tuivel kesztyűjéről a kapu bal oldalára pattant. A potyagól után a középkezdésre már nem is maradt idő, így a mérkőzés 3-3-as döntetlennel zárult. Hétfőn is napos idő várható, általában kevés gomoly felhővel, néhol zápor, esetleg zivatar kialakulhat. A zivatarokat átmenetileg erős, viharos széllökések is kísérhetik. A legmagasabb nappali hőmérséklet nagyrészt 36 és 40 fok között alakul.
0: És most indul a Sláger éjszaka. A legnagyobb slágerek változatosan.

0: programajánló.
1: Kedves hallgatóink, hölgyeim és uraim, augusztus 9-ig a Budapest Galériában, ami a Lajos utcában található, egy fantasztikus kiállítást nézhetnek meg Bejelentkezve maradok címmel, mert hogy az elmúlt évek technológiai innovációinak, az informatika és a mesterséges intelligencia, az AI elképesztő sebességű fejlődésének, hát kétségkívül számottévő pozitív hozadéka van. Ezek a technológiák hozzájárulnak számos tudományág haladásához, de a hétköznapi felhasználók életét is kényelmesebbé, a munkájukat pedig hatékonyabbá teszik. Kevésbé megfoghatók azonban a technológiai fejlődés, főként a mindennapos használatra tervezett eszközök és szoftverek árnyoldalai. A nagy mennyiségű képernyőhasználat közismertebb káros fiziológiai hatásain túl, amilyen a látáscsökkenés, az alvászavarok, a gerinc és a kezek deformitása, és az ezek következtében jelentkező fájdalom, fontos beszélni az információtechnológia és az internet társadalmi és pszichés ártalmairól is, valamint az informatikai fejlesztések környezeti lábnyomáról is. A kortárs képzőművészek gyorsan és érzékenyen reagálnak a társadalom szövetében bekövetkező változásokra, így a legújabb technológiai vívmányok mind eszközként, mind témaként nagyon hamar megjelentek a műalkotásaikban. A Budapest Galéria Bejelentkezve maradok című nemzetközi csoportos kiállítása olyan műveket mutat be, amelyek különböző aspektusokból vizsgálják az informatikai újítások, az online jelenlét és az AI hatásait. Rendkívül izgalmas. A kiállítás két egymástól korántsem független részre oszlik. Az első szekciókban bemutatott munkák analitikusak, jobbára száraz tényekre támaszkodnak, a tárlat második része pedig inkább a mentális folyamatokra, az online tér hatására és a változó értékrendünkre fókuszál. Ajánlom tehát szívből mindenkinek a Budapest Galéria Bejelentkezve maradok című kiállítását augusztus 9-ig.
0: Programajánlót hallottak. A legfrissebb információk, hírek a Sláger FM-en.
2: Lekapcsolták az utolsó előtti termelőegységet a Paksi atomerőműben. Újra üzemel 100 halomwattán a Dunamenti erőmű. Megtűlt a hajnali országos és fővárosi melegrekord szombaton. Köszöntöm Önöket, Molnár Róbert vagyok. Lekapcsolták az utolsó előtti termelőgépegységet a Paksi atomerőműben. A magyar áramtermelés 40%-át biztosító Paksi atomerőmű 44 éves történelme során még soha nem volt szükség teljes leállításra. Az atomerőmű közleménye szerint a Duna víz szintjének csökkenése miatt 2026. augusztus 2-án hajnali 1:30-kor megkezdték a 4-es blokk még működő turbina generátorainak leállítását, ezzel pedig tovább csökken a Paksi atomerőmű villamos energia termelése. Mostantól már csak a 2-es blokk működik 50%-os teljesítménnyel. Ez a termelési mennyiség addig tartható fenn, míg a vízszint lehetővé teszi a blokk hűtéséhez használt szivattyúi járókerekek biztonságos működtetését. A gyorsjavításnak köszönhetően 3 nap után újra üzemel 100 halombattán a Dunamenti erőmű, jelentette be Facebook oldalán a miniszterelnök szombaton délután. Kiemelte, hogy ez 360 megawatt plusz kapacitást jelent. A Dunamenti erőmű közösségi oldalán szombaton arról számolt be, hogy a műszaki ellenőrzések és a próbaüzem sikeres lezárás követően augusztus 1-én 16 óra 45 perctől ismét teljes kapacitással üzemel az erőmű G3-as blokkja. A közel 400 megawattos termelő kapacitás ezzel újra a magyar villamos energiarendszer rendelkezésére áll, jelezték. Az erőmű munkatársai és a szakmai partnerek gyors, összehangolt munkájának eredményeképpen az egység a lehető legrövidebb időn belül biztonságosan visszatérhetett a termelésbe, hangsúlyozta a Dunamenti erőmű. Megjelent a kormányrendelet, amely lehetővé teszi, hogy az ipari nagyfogyasztókat lekapcsolhassák az áramellátásról, amennyiben nem hajtják végre az elvárt fogyasztás csökkentést, közölte Magyar Péter miniszterelnök Facebook oldalán szombaton este. A magyar közlönyben megjelent jogszabály 19 órakor lépett hatályba. Megkezdődtek a velencei túvízterei közötti kapcsolat fenntartását szolgáló élőhelyvédelmi beavatkozások. Elsőként szombaton a Dinnyés térségében található névtelen tisztás és a Kis Mihály tisztás közötti átjárót kezdték mélyíteni, jelentette be az élő környezetért felelős miniszter. Gajdos László tájékoztatása szerint a munkálatok 10 helyszínt érintenek, céljuk az összekötő csatornák és átjárók mélyítése, a felhalmozódott lágy iszap eltávolítása, valamint a vízmozgás és a természetes élőhelyek közötti kapcsolat helyreállítása. Megdőlt a hajnali országos és fővárosi melegrekord szombaton. A Jánoshegyen csak 26 Celsius fokig csökkent a hőmérséklet, közölte a Hungarometer ZRT. Azt írták, az erre a napra vonatkozó korábbi fővárosi rekord 24,8 fok volt, amit még 2018-ban mértek a budapesti állatkert meteorológiai állomásán. A korábbi országos rekord pedig 23,9 fok volt, amit Fonyódon szintén 2018-ban mértek. A rendőrség nem tartja meg a jövő hétre tervezett sebességellenőrzést a rendkívüli időjárásra tekintettel, közölte az Országos Rendőrfőkapitányság. A közleményben emlékeztetnek, hogy a gyorshajtók kiszűrése érdekében egyhetes akciót szerveztek. Ennek keretein belül egész Magyarország területén végeztek volna sebességellenőrzést augusztus 3-a és 9-e között. Nagyrészt derült vagy gyengén felhős, száraz idő várható. Ugyanakkor az északi és a dunántúli középhegységben néhány zápor, zivatar előfordulhat. A zivatarokat átmenetileg erős, viharos széllökések is kísérhetik. A hőmérséklet 34 és 40 fok között alakul.
0: És most indul a Sláger éjszaka. A legnagyobb slágerek változatlanul.

legnagyobb slágerek változatosan. Ez a Sláger FM.

0: Programajánló. Kedves hallgatóink, hölgyeim és uraim, augusztus 18-án kedden este 20 órától a Városmajori Szabadtéri Színpadon jön a házastársas az improvizuál produkció előadásában, amikor kiderül, hogy együtt maradni nagyon is érdemes. Könnyed, párkapcsolat gazdagító előadás humorral és rögtönzéssel. Néha megkérdezik, hogy mi a titka a hosszú házasságnak, minden héten kétszer időt szakítani arra, hogy elmenjenek egy étterembe. Finom, gyertyafényes vacsora, lágy, muzsika, szó, tánc. A feleség kedden megy, a férj pedig pénteken. Pont. Hát mély igazságokat és párkapcsolatról, pláne a házasságról már sokan fedeztek fel és tették közzé előttünk is. Ezúttal most rajtunk a sor. A vállótársa sikere után elhozza a produkción vagy az alkotók a házastársas című előadást, amely szeretne a kapcsolati problémák labirintusába némi iránymutatást adni, hát ha nem csak a válás, de már az oda vezető utat is sikerül elkerülni. Ehhez azonban egészen az alapoktól kell kezdeni. Kit ne foglalkoztatni, hogy miért ért a nő és a férfi mást ugyanazon a mondaton, és hogyan lesz ebből azonnal parázsvita. Ki nem ment volna már a falnak, mert már olyan sokszor kért valamit a párjától, de az csak nem teljesítette a kérését. Mi történik akkor, hogyha egy hosszú házasságban, párkapcsolatban élve már nem lobog olyan nagy lángol a tűz? Hogyan jutunk el odáig lépésről lépés, hogy a hatalmas, izzó szerelemből egyszer csak a hétköznapok megszokásában találjuk magunkat? A házastársas olyan helyzeteket villant fel a színpadon, amiket mindenki megért, aki valaha is úgy döntött, hogy nem egyedül bandukol ezen az érzelmi hullámvasúton. Nem jövünk nagy életbölcsességekkel már, mint az alkotók, vagy bombabiztos tanácsokkal, de nevetést, felismeréseket és egy csomó úristen, ez rólunk szó pillanatot garantálnak. A színpadon Kovács Patrícia és Ötvös András, két fantasztikus színész, akik nem csak eljátszanak, hanem megmutatnak minket, párokat, embereket, téged is, meg engem is.
1: Programajánlót hallottak. A legfrissebb információk, hírek a Sláger FM-en.
2: Továbbra sem kerül veszélybe a lakossági ivóvízellátás. Új szintre lépett a vállalatok együttműködése a spórolásban. Klímavészhelyzeti forgatókönyvet dolgoz ki a Főkert. A Sláger FM híreit hallják, Molnár Róbert vagyok. A vízügyi szervezetek felkészültek a jelenlegi helyzet kezelésére. A lakossági ivóvízellátás a Duna ennél jóval alacsonyabb vízállása esetén sem kerül veszélybe, mondta Orbán Zoltán, az élő környezetért felelős minisztérium szóvivője a Facebookon közzétett vasárnapi videóban. A Köböl Anit a kormány szóvivő által készített interjúban Orbán Zoltán a takarékosságra is felhívta a figyelmet, és példákat említett, ha minden magyar állampolgár napi szinten egy bögre vizet megspórol, akkor az több millió liter víz naponta. A kormány szóvivő közösségi oldalára feltöltött beszélgetésében Orbán Zoltán közölte, a Duna-Budapesti szakaszán a vízállás eddigi negatív rekordja 33 cm volt. A múlt héten ez megdőlt, kedden hajnalban 31 cm volt, jelenleg pedig 19. Az egész országban biztosított az ivóvízellátás, 10-20 településen lehetnek problémák, de azokat folyamatosan kezelik, közölte az élő környezetért felelős miniszter vasárnap Facebook oldalán. Gajdos László azt írta, a felhívásoknak, az önként vállalt vízhasználati korlátozásoknak és a locsolási tilalmak betartásának köszönhetően csökkent a vízfogyasztás. Ezt azután közölte, hogy vasárnap reggel vízügyi szakemberekkel egyeztetett. Kitért arra, hogy a korábbi napokban a rendkívüli hőség miatt több mint 25%-kal emelkedett meg a napi vízfogyasztás, ami jelentős terhelést rótt az ivóvízellátó rendszerre. Kapitány István közzétett egy listát a legjelentősebb energia megtakarítást vállaló cégekről. A vállalatok együttműködése új szintre lépett a gazdasági és energetikai miniszter szerint. Az első összesítés még mintegy 250 megawattnyi önkéntes fogyasztás csökkentési vállalást tartalmazott, de az újonnan érkező felajánlásokkal ez az érték már 4-500 megawatt közé emelkedett. A MOL 63 megawattos, a Samsung 33, a MÁV pályaműködtetési társasága és az Audi Hungária 22 megawattos csökkentést vállalt. Jelentős vállalást tett többek között a Nestlé, a JÁSZ Plastik, a Richter, a Mercedes, a BMW, az Aegis, a Tesco, a Bosch és a Magyar Telekom, valamint számos további magyarországi vállalat is. Klímavészhelyzeti forgatókönyvet dolgoz ki a Fűkert a vízkorlátozástól szóló miniszteri rendelet megjelenése után. A társaság már leállította az által üzemeltetett 40 szökőkutat és vízesést, az öntözés során pedig a fiatal fák és a nagyértékű növényállomány megóvását helyeznék előtérbe, közölte Dezsényi Péter, a Fűkert főigazgatója. A társaság vezetője szerint egy forró